2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Magyar Falu program támogatásra pályázhatnak a kis települések. Szigorúbb büntetéseket szeretnének a közlekedők. A digitális térben is számít a szülői minta. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 22 milliárd forintot kapnak fejlesztésekre az 5000 fő alatti települések. A Magyar Falu program támogatásából utak, járdák, vízelvezető rendszerek és önkormányzati épületek újulhatnak meg. Emellett a helyi közszolgáltatásokat is fejleszthetik. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter szerint a forrásokat szakmai alapon ítélik oda. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegőkkel szemben a társadalmi egyeztetés résztvevői. A közlekedési és beruházási minisztérium szerint két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki az erről szóló kérdőívet. A legtöbben az illegális utcai versenyzők, a kirívó gyorshajtók és a visszaeső szabályszegők szigorú büntetését támogatják. Sokan az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok szigorításával is egyetértenek. A szülők példája is meghatározza, hogyan viszonyulnak a gyerekek a digitális eszközökhöz. Ha a család túl sok időt tölt a képernyők előtt, az a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
2: Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízi rendőrök. A rendőrség szerint 7-szer riasztották őket, a többi között elsodródott szápdeszkásokhoz, egy elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlan navált vitorláshoz. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút is kimentettek, akit a szél a gumicsónakjával sodort el a parttól. A rendőrség ismét arra kér mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és baj esetén hívja a 1817-es segélyhívószámot. Ma délnyugati tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, így ott is napos gomoly felhős időre készülhetünk. Eső nem valószínű, az északi északnyugati szél viszont több helyen megélénkülhet. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Úgy tűnik, holnaptól aztán egyre inkább a napsütésé lehet a főszerep. Csapadék nem várható, a szél is többnyire csak lengedezhet. A meleg viszont napról napra erősödhet, csütörtökön már 36, péntektől pedig 38-39 fok közelében lehetnek a csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kiterjesztik a rezsicsökkentést, másfelé rosszabb a helyzet. Nem a magyar fiatalok maradnak legtovább a Mama Hotelben. 4 megyében folytatják a szúnyoggyérítést. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 27%-ról 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. A miniszterelnök a parlamentben beszélt erről. Magyar Péter szerint ezzel azokat is bevonják a rezsicsökkentésbe, akik fával fűtenek. Emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint arra is, hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami mintegy 400 000 rászoruló gyermeknek és családjának segít majd. Folyamatosan ellenőrzi a Nébih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak. Nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
3: A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot. A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl. Az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket.
2: Minden harmadik magyar fiatal felnőtt még a szüleivel él. Az Eurostat adatai szerint a 25 és 34 év közöttiek 34%-a lakik a családi otthonban, miközben az uniós átlag 30%. A környékünkön még többen maradnak a Mama Hotelben. Lengyelországban 51, Szlovákiában 54, Horvátországban 68% ez az arány. A másik végletet Dánia jelenti, ahol csupán 4% él a szülői házban ebben a korosztályban. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem jelezte, hogy Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében dolgoznak. Emellett Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében biológiai lárvagyérítés is lesz. Felhívták a figyelmet arra, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével mi is sokat tehetünk a vérszívók elszaporodása ellen. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Vezessenek az előírt tempóban az M1-es úgynevezett átterelési pontjain, ott, ahol a bővítés miatt sávváltásra van szükség, erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Kritikus hely például Budapest felé a 19-es és a 17-es kilométer közötti szakasz. A 10-es úton Pilis Csabán a 26-os kilométernél kábelt fekretnek, útszűkület mellett dolgoznak. A 11-esen Szentendrén burkolat felújítás miatt kell ugyanerre számítani, a 18-as, aztán a 22-es kilométernél is. A 61-esen Esztergom külterületén is dolgoznak, jelzőlámpa tereli a forgalmat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor. Bocskor Best of.
1: Gyerekek, Megyeri Csilla neve mindenkinek megvan? Nem biztos, hogy mindenkinek megvan, csak kérdezem. Megyeri Csilla.
2: Igen, megvan.
3: Így helye közel, talán egy tévéműsorból.
1: Jó, ugye nem az óriási tehetsége az, amivel felhívta magára a figyelmet, hanem talán emlékeztek még erre, ez az Alföld Televízió Púder című műsorában volt, és akkor a Csilla, ő ott műsorvezetőként megpróbálta kideríteni, hogy a szép nők miért sikeresebbek, mint a nem annyira szép nők. De ő ezt így fogalmazta meg.
4: Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink. Tartsanak velünk!
2: Ezt nem hiszem el.
3: A legtermészetesebben, hogy ez ki tudott jönni.
1: És ahogy a magyar médiakarrierek működni szoktak, ez őt felrepítette egészen a televíziózás fellegvárába az RTL-hez, és ott szerepelt aztán műsorokban. Egyébként találkoztunk a nevével bulvárlapokban is, tehát hogy nagyjából így kell őt elképzelni. Na most itt képzeljétek el, találtunk valami olyasmit, amit ő fogalmazott meg, és akkor a mi csapatunkat ez eléggé megosztotta. Évi eléggé, mint nő, elkezdtél morogni.
2: Hát egyrészt magán a jelenségen is, hogy ki ő. Én nekem ugye teljesen újdonság volt, másrészt meg amiket mondott is.
1: A rusnyánál tartasz még, vagy a...
2: Nem a rusnyánál, én neked megkérdezted az előbb, hogy ki Megyeri Csilla, nekem utána kellett nézni, fogalmam nincs, hogy ő kicsoda, erre az interjújára nem is emlékeztem, mert hogy...
1: De szép azért.
2: Hát ne haragudj, felháborító.
1: Ne, hát ebből karrier van.
2: Tehát azért mondom, hát hogy ez milyen teljesítmény, hát akkor de nem is értem.
1: Jó, mindig a teljesítményen mérsz mindenkit, tehát azért lehet már valakinek szerencséje is, nem? Tehát, hogy ostobasággal fut be, de ez sok ilyen van. Igen. Na jó, de nem ez a lényeg, és nem is erről beszélünk most, hanem arról beszélünk, hogy ő ugye együtt van a párjával, aki amúgy olasz, Nikolának hívják, és meg is született a közös kislányok, tehát ők 2024 óta vannak együtt, és nagyon büszkén mesélt arról, hogy nagyon hagyománytisztelő az ő olasz párja. És ez azt jelenti, hogy keménykezű, mert hiszen ő tradicionális neveltetést kapott.
2: Wow. Milyen olasz tradíciókat hozott?
1: Hát az olasz az nagyon-nagyon keresztény, nagyon katolikus, konzervatív.
3: Két nő hogy felhördült ebben a pillanatban, pedig csak a tradicionális neveltetésnél tartunk, és már is.
2: A keménykezűség.
1: Mi a bajotok a tradicionális neveltetéssel?
2: Semmi.
5: Nincs, egyelőre nincs vele bajunk. Elfogadjuk, elviseljük.
1: Jó, valószínűleg nem tudod, miről beszélsz, azért mondod ennyire tétován, amit mondasz. Na, a lényeg az, hogy ahogy ő fogalmazott, Nikolá, tehát a csávó, megszabja, hogy melyik műsorban szerepelhet, és elvárja, hogy meleg ételt is kapjon esténként. Ez a két dolog, amit ő tradicionálisan Olaszországból hozott magával, hogy elmondhatja, hogy a nő hova mehet, hova nem.
3: Hát
1: és a másik az, hogy legyen
3: legyen meleg.
1: Mikrózza meg a kaját, így van.
2: Nem mikrózza meg, nem erről van szó. Álljon a konyhába és főzzön.
3: Hát persze, mert hát ez a szegény Nikola, ez azt tanulta meg gyerekkorában, hogy a mamma este mindenkit ott várt a nagy asztalnál. Ott volt a spagetti, ott volt az étkezés, ott volt a család központi jelen, kommunikáció.
2: Én minden este főznék neki tésztát, de csak tészta. 5 perc. De valószínűleg...
1: Jó, de várjál, most nem arról van szó, hogy hogy hány percet kell főzni. Szóval először is az olasz vacsora, ugye azért az egy nagy, tehát ott van előétel, ott van osszobukó, ott van...
2: Osszobukó 5,5 óra. Szuper, köszi, mondjad még, tényleg.
1: Frutti di mare, tehát minden van. És ezt ugye elvárja, meg az, hogy Csilla ne menjen olyan tévéműsorba, amit ő nem szeret. Ami neki nem tetszik. Ami nem tudom, egyébként nem határoztam meg, hogy mi alapján válogatja meg.
3: Hát valószínűleg, ami nem illene a családukhoz, vagy esetleg lehet, hogy szégyent hozna rájuk.
2: Ehhez a családhoz melyik műsor nem illik?
1: Jó, nem, most próbálod itt cikizni a családot, de ne legyen.
2: Nem cikizem, csak azt akarom kérdezni, hogy mi az, hogy megmondja, hogy hova mehet és hova nem, illetve hogy mi legyen az étel. Tehát nagyjából
1: mert ő férfi, egy konzervatív férfi.
2: Életét,
1: igen,
2: nem?
1: Hát egy konzervatív olasz férfi. Hát ezt értsd már meg.
2: De én azt mondom, hogy akkor ezáltal a nő csak egy irányított történet ebben a
1: nem
2: kapcsolatban.
1: Nem csak. Nyilván csomó szeretetet is kap, nyilván a lába előtt hever amúgy a világ, nyilván kap virágot, amit ti nagyon szerettek, és az ajtót kinyitja előtted, ez a kettő, amihez ragaszkodtok.
2: Néha egyikhez sem ragaszkodom.
1: A romantikus vacsorához is ragaszkodtok, de az igazából csak egy gyertya, és a gyertyát azt lehet használni 4-5 évig, ha elfolyik időben. Tehát, hogy...
3: Megint tanultam tőled.
2: De kihagytad, tesó.
1: Szóval nem, ezt is. Tehát ő csak ennyit kér, akkor inkább így fogalmazok, okay. Mert hogy ez. És azért beszélünk erről, mert nyilván ilyen nagy felvilágosult nők, mint amilyenek ti vagytok, ezt ma már elítélik, ugye ebben a patriarchális társadalomban, hogy ilyen hagyományok vannak. Ugyanakkor, és ezért téma a téma ma, drága Évi,
2: figyelek,
1: hogy tudunk-e tolerálni a párkapcsolatban olyat, amit valaki értékrendszerűen hagyományból örökölt, hozott magával a ti közös, mondjuk azt, hogy családotokba. Tehát ezzel nem tudsz vitatkozni, mert ha szabályokat hoz a fél, mert egyszerűen egy bunkó, érted, és szabályokat, hogy nem mehetsz ide, nem mehetsz oda, meg az a lehet szembeszállni.
3: Persze,
1: de amikor tradícióról van szó, akkor hogy Évi?
2: Abszolút alkalmazkodnék, hogy ne, főznék, bármit.
3: De amikor meg tudja indokolni, képzeld el, az estig étkezés, ami összehozza
2: persze,
3: a családot.
2: Persze, megindokoljuk, én is biztos hozok, meg ő is biztos hoz, de azért elég komoly kompromisszumok kellene, gondolom én, nem?
1: Mert jó, bontsuk szét, látom, hogy nem teljesen érted.
2: De értem.
1: Akkor beszélj. Szóval, itt van ugye egy lazább fél, és van egy konzervatívabb fél. Akkor a kérdésem az, hogy ki az, aki alárendelődik a másiknak? Egy ilyen kapcsolatban. Hát, van ilyen kapcsolat, tud lenni ilyen.
3: Azt mondanám, hogy aki jobban szereti a másikat?
1: De hű!
3: Nem tudom, csak kérdezem.
1: És akkor kiderül, hogy ki szereti jobban a másikat, azt nem akarom, hogy kiderüljön az én kapcsolatomban.
3: Leleplezni.
1: Mind a kettő rossz. Ha én jobban szeretem a páromat, az is rossz.
2: Igen.
1: És ha ő jobban szeret, akkor az is rossz, mert állandóan ilyen lemaradásban vagyok.
3: Bizony, ezért kérdezem.
2: És akkor ilyenkor már rosszul érzed magad.
1: Én nem akarom, hogy jobban szeresse az egyik a másikat.
5: Ez nekem is rosszul, vagy engem is rosszul érintett, mert én is elkezdtem gondolkodni, hogy akkor most mi, mert...
1: Nálatok te szereted jobban a Csabi.
5: Én is, nekem is ez jött most.
3: Te rendelő talál jobban, és te is szereted, akkor ez stimmel.
1: Na jó, gyerekek, látom, még mindig nem értitek. Akkor azt mondom, hogy mi van, hogyha az egyik fél nagyon vallásos, és a másik fél nem vallásos. És a vallásos hagyományait ő szeretné a családban is megélni.
2: Én alkalmazkodnék ehhez.
1: Mert hogy a vallást tiszteled azért?
2: Igen, a vallást is tisztelem, és őt is.
1: Az olaszságot nem tiszteled?
2: De
1: tehát, hogy náluk, ahogy a Gyuri mondja, mamma így nevelt az egész család, így nevelkedett, hogy ott mindig melege étel van, amikor pappa hazajött a földekről, igen, vagy a gyárból, akkor meleg étel, és ő ezt elvárja, ő ezt így tanulta, ez benne van a DNS-ében.
3: A család jelentőségét is adja egyébként, szinte már, hogy a valláshoz hasonló.
2: Azért a vallást és a melegő vacsorát ne hasonlítsuk egymáshoz, de én a vallást például totálisan elfogadnám. Tehát, hogy azért tudnék alkalmazkodni.
1: Tehát te nem mehetnél úszni, mert túl mesztelen ez a műfaj, amit te művelsz.
2: Akkor elhagynám. Na jó,
3: de nem sokáig tartott az elfogadás.
2: Nem, ott azért baj lenne. Tehát, hogy azért az álmomat, várjál, bocs, az álmomat ne vegye el.
1: Uh-huh. Jó, de csinálnak az álma, hogy médiasztár legyen. Hát azért mondta ezt a rusnyát. Érted, hogy bekerüljön az RTL-be, most meg már nem engedi oda a fiú.
2: Jó, hát azért kettő között van különbség. A rusnya.
1: Na jó, mi az, amit

0: nőnek ideje, hogy minden este ott álljon 3-4 órát a konyhapultnál, hogy főzőcskézzen. Nagyon szívesen megcsinálná, de hulla fáradt egy 8-12 órás műszak után.
1: Értelek.
2: Oké.
1: Jó, akkor nézzük meg, hogy ki milyen erkölcsi iránytűt hozott otthonról, oké? Gyuri, te szerintem inkább egy ilyen liberális életfelfogású srác vagy, tök szabad elvű vagy minden. Aha. Mi van, hogyha a párod konzervatív, és születik egy gyerek? Akkor ti ezen megakadtok, hogy ő konzervatívan, te meg a te felfogásod szerint akarjátok nevelni, engedni, nem engedni, viszi a templomba, nem viszi a templomba?
3: Ez biztos, hogy egy küzdelmes dolog, mert egy csomó minden tudna lenni, amivel nem értenék egyet, és valószínűleg befeszülne, hogyha én ezt szóvá tenném. Tehát, hogy ez, ő, nem tudom, te mit gondolsz, de valószínűleg én lennék kénytelen engedni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát hogyha valaki hagyományból, családi örökségből konzervatív, akkor azon nem tudsz változtatni. Nem is szabad talán, hanem azt kéne megkeresni, hogy hol van itt kompromisszum.
4: Hát én szerintem az, amit ugye hoz, meg ami családi, ami bele van égve, azon nagyon-nagyon nehéz változtatni, inkább, hogyha a lazább fél, az ehhez jobban tud alkalmazkodni.
1: A lazább jobban tud alkalmazkodni, igen.
3: És hogy valahol megtalálni a kompromisszumot, hogy a templom akkor csak vasárnaponként, nem minden nap vagy ilyesmi, és akkor talán a másik fél is ebben benne van, hogy egy picit lazít.
1: Akire is a te gyerekedet vieti templomba, de te otthon maradsz, vagy hogy?
3: Hát akkor lehet, hogy én is mennék vele, hogyha ezt így szimpatikusan tudja nekem tálalni.
1: Az én párom mindig bevisz templomokba, tehát bárhol vagyunk a világban, és hogy nyitva van egy templom, már tényleg volt olyan, hogy zárt templomokat kellett kinyitnom.
3: Azt mondjuk bünteti a törvény.
4: Nem baj.
1: De ezeknek nem jó a zár, egy picit vállal neki dőlsz. Be akar menni, mit csinálja?
3: Külföldön
1: nekem,
3: nagyon
1: nekem nem Mária, nekem kívülről szép.
3: Tehát, hogy törbe nekem a templomba, drágám?
1: Nem, ez nem igaz, hogy nem tudunk ide bemenni.
3: Ja.
1: És akkor én férfi vagyok.
4: Igen, és akkor neki dőlsz.
1: Neki dőlök, és enged, akkor... többnyire enged.
3: Neki futásból neki dől.
1: Igen. Na mindegy is, tehát, hogy nekem ott igazából én nekem nincs imádkozni valóm.
3: És mit csinálsz tényleg te ott bent? Tehát bemész, az olyan távol.
1: Huncutkodok.
4: Hogy lehet egy templomba huncutkodni?
1: Mint egy Tourette kóros. Tehát, hogy próbálok mocskos szavakat mondani, hogy ő ezt meddig bírja merev konzervatív arccal.
0: De csak halkan, hogy más ne hallja.
1: Nem is szerveket sorolok.
3: Nem hiszem, hogy halkan.
4: Nem
1: halkan, suttog, csak ő hallja.
4: Tehát megadod neki a vallás élményét?
1: Nem, azt gondolom, hogy adjuk, én megadom neki azt, amit ő szeretne, és ő meg engedje meg, hogy én a humor
4: oltárán
1: vagy oldaláról.
3: Tönkreted neki ezt, amit
1: nem,
3: ő szeretne.
1: Nem tönkre. Hát mind a ketten nézzük a gyönyörű szép mozaik ablakokat. Tehát az élmény, az közös, meg a freskók. Na mindegy, ne rólam beszéljünk, tehát hogy nekem, én hidd el, én egy nagyon jó csávó vagyok, és megyek. Nincs az a templom, ahol nem voltam. Ne lettem volna. Mindegyiket kinyitom.
3: Így kell, te vagy a lazább, te akarod.
1: Én vagyok a lazább, így van.
4: Én engedek.
1: Na, de jó, akkor Gyuri, nézz, vallás, tessék, Gyuri, mondjuk összejössz, tudod, Marokkon a repülőgépen a stewardess.
3: Igen.
1: Aisha nevezünk. Aisha, mondjuk összejössz vele, gyönyörű szép volt a nő. Összejössz vele, és nagyon jó voltok, rengeteget repül Aisha, sokszor jó hozzád Budapestre. Már a családdal is megismerkedtél, apja egy ilyen gumiszerelő Casablancában, Hassan tök jó fej, pacsisztok, laza, humuszt tesztek együtt, izé. Tehát, hogy kimondottan jó, és az a baj, hogy hát majd ugye Hassantól kell megkérned a is a kezét, de
3: jó, most... Jóba vagyunk.
1: De jó vagytok, Hassan, így van. Na most az a baj, hogy ugye ott ebben a világban ezt az apa egyébként finoman meg is próbálta értetni veled, ilyen pitával demonstrálta, hogy az esküvő előtt lesz egy szüzességi vizsgálata Isánál, tehát hogy eszedbe ne jusson.
3: Oh shit.
1: Igen, és ezt így egy ilyen pitát fel, és akkor mutatta, hogy ez hogy lesz.
3: Most már értem, hogy miért művelt azzal a pitával fura dolgok. Azt hittem, hogy így eszik.
1: Ne, a nap felé tartotta is. Nézd meg, Gyuri, látod? Átlátsz rajta? Ezt mutatta a pitán. És mi van, Évi?
4: Mondjad.
1: Semmi, most a Gyuriról beszélünk.
4: Tudom, figyelek.
1: Na, és a lényeg az, hogy Aisha nagyon laza, repked ide-oda, nagyon sokszor lakik nálad.

0: Zuglóban, de ugye felhívja mindig újra és újra a figyelmet, hogy nem nyúlhatsz hozzá. Hát, ugye apának ezt megígérted, meg különösen jön a vizsgálat.
1: Igen.
0: Mit mondasz neki?
1: Hát valahogy biztos, hogy megpróbálnék valahogy kompromisszumot találni.
0: Az milyen az?
1: Hát valamivel csak ő is tud engedni, én is engedek, ő is enged. Hát azért lehet más utakat is találni a szerelemnek. Nem? Valamit lehet.
0: Tehát utat keresel a szerelemnek? És ezt megbeszélnéd Hassannal? Hogy az...
1: Természetesen nem beszélném meg ezt Hassannal. Hát megmondom neki, hogy apádnak ezt nem mondjuk el, jó?
0: Tegyük fel, esküvő után...
1: Nincs szükség szavakra.
0: Türelmes vagy, megtaláltad az utat, esküvő után tényleg megtörténhet, aminek meg kell történnie. És mindenki örömére terhes lesz Aisha, és lesz egy kis fiatok. És akkor itt jön ugye a névválasztás, és akkor itt feldobjátok a neveteket, hogy, vagy a neveket, hogy mit tudom, lehetne, nem tudom, Péter, meg Gyuri,
1: hát rólam,
0: Krisztián, stb. De hát nem, a család az mondja is egyből, egyébként ezt már kívülről tudja szegény Aisha, hogy nem, a gyereket úgy kell hívni, hogy Háder Hussein Hassan Muhammad Abdullah. és nincs, egyet sem húzhatsz ki belőle.
1: És ezt is a Hassannak köszönjük?
0: Persze, hát ez a hagyomány, érted?
1: Kezd nagyon zavarni ez az öreg.
0: A hagyomány. Ugyanakkor te tudod, hogy ennek a szegény gyereknek nem lesz feltétlenül ezzel a hosszú névsorral boldog élete a zuglói Vas Albert óvodában, mert az egy kemény óvoda.
1: Ott nehezen fogják beszólítani a homokozóba ezzel a névvel, az biztos.
0: Tudsz-e kompromisszumot kötni?
1: Hát mi válasszak egyet ezekből a nevekből, hogy ezt megtartjuk a György mellé? Így tudom én. Mi volt? Hussein? Háder Hussein György?
2: A György Háder, nem is volt benne?
1: György, de én is belerakok azért.
2: A nevedet, Háder, ennyi.
1: Háder Hussein? Nem, ez így nem tudom, ezzel valamit kezdeni.
0: Szóval, mondd ki, nem tudsz kompromisszumot kötni pont, egy hagyományon őrző feleséggel.
1: Ez lenne az a pont, amikor az apának muszáj lenne elmagyaráznom, hogy nem szólhat bele ezekbe.
0: Hassan, no.
1: No, Hassan.
0: No, Hassan. Jó, Évin, mit nevezsz? Jó, akkor tegyük fel, te beleszeretsz egy, mondjuk egy roma költőbe, oké? Okay? Egy roma költő, aki ugye elvárja tőled a tradicionális háziasszony szerepet, ugye nagyon sikeres költő, tehát már olyan, amely a Libri is felfigyelt rá, ontja a verseket, gyönyörű verseket ír a vidéki életről, a szeretetről és a keserűségről.
2: Igen.
1: A legjobb témák.
0: És neki két kérése van a te roma költő szerelmednek, hogy egyrészt, hogyha ír, akkor mindig legyél mesztele, mert te vagy a múzsája.
1: Te egy ilyen napi 12 órát ír, nem?
0: Nem. Most írok.
2: És azonnal.
0: És akkor vedd, és akkor csinálsz minden tovább, csak mesztelenül, mert abból kap ő ihletet.
2: Igen.
0: És minden este legyen ropogós, meleg bodak az asztalon. Ez a cigánykenyér. Ja, tudod.
2: Igen.
0: Ez a kettő. Semmi más nem kér tőled. Amúgy tényleg a legjobb fej.
2: Tehát azt csinálhatok, amit akarok, csak amikor szól, azonnal mesztele legyek, és mindig megbodak.
1: Hát ez könnyű.
0: Hát a körtefát ez... metszel, akkor legyél, akkor is lehetsz mesztelen, ha főzöl éppen, vagy kinyitod a moésantot.
1: Sétáltatod a kutyát.
2: Igen, de... nem tudnám megtenni.
1: Mit?
0: Mit?
2: Nem fogok levetkőzni.
0: Miért? De miért? Mondd meg a miértjét.
2: Mert nem érzem benne magam komfortosnak. Tehát, hogy mi nőt nem szerettem.
1: Ennyit szeretne, hogy boldog legyen. Tehát, hogy együtt, és ő megy a Librivel a csodák útján. Tehát, hogy ez a karrierjéről is szól.
2: Értem, de keresem már ihletet abból, hogy ott vagyok. Lehetne ezt ruhába?
0: Nem lehet. Hát ez nem érted?
2: De
0: hát mit nem értesz ezen? Nem lehet, és bodak nélkül se lehet élni.
2: De majd tanítanék neki egyébként más ételeket, és egyszer
0: de nem fogadod el a hagyományát, nem fogadod el a művészetét, elfogadod. Nem fogadod el azt, hogy a múzsája te mély módon vagy, Salvador Dalinak a csajai érdekes elfogadták.
2: Igen, azok milyenek voltak.
0: Okay. Mind levetkőztek.
2: De milyen nők voltak? Olyan
0: jobbak,
2: vagyok.
0: Mint te.
2: Igen, igazad van. Igaz, hogy olyanokat én se tudok, mint tőlük. Abba biztos lehet. Nem.
1: De csak két vágya van feléd, és minden sinem van.
2: Most mondom még egyszer, nem vetkőzök le egy versért.
1: Szerintem, ha már...
0: De miért nem tiszteled a művészetet, a népművészetet?
2: Tisztelem.
1: Vagy hogy neki is vannak igényei, hogy ő is szeretne valamit ebben az életben. Hát ez
0: és
1: az
0: ez az adok és kapok.
2: És én mit kapok?
0: Szeretetet.
2: Mire?
0: Bajszos csókot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Szülőről gyermekre száll az okostelefon függőség. Tucatnyi fürdőzőt hoztak ki a Balatonból a vízirendőrök. Ma még átlagos nyár, holnaptól hőség, készüljen. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Titkos szavazáson Zonneven Pált választotta alkotmánybíróvá, az országgyűlés megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte a posztra. A Mi Hazánk Siffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. A rossz példa ragadós. Ha a szülők folyamatosan pötyögnek telefonjukon, több mint valószínű, hogy a gyermekek is ezt teszik majd. A túlzott képernyő használat akár már a csecsemőkortól kezdve is kiüresítheti a szülő-gyermek kapcsolatot. Részletek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetőjétől, Somogyi Ákostól.
3: Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja a szociális kapcsolatait.
2: 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök, többek között elsodródott szárdeszkásokhoz, elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz is riasztották őket. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút hoztak ki a tóból, őt a szél sodorta messzire a parttól egy gumicsónakon. A rendőrség ismét arra kért mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és ha jön a figyelmeztetés, ne kockáztassanak, jöjjenek ki a tóból. 100 éves Ford T-modell érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba. A ma is működő autó csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a közönség. A típus fejlesztésében meghatározó szerepet játszott két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő. A tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és november 1-jéig látogatható. Készüljenek, mától napról napra melegebb lesz, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Új terelést építettek ki az M3-ason Budapest felé, sávelhúzással használható a 69-es és a 62-es kilométer közötti szakasz. Ma a Vásárosnamény felé vezető oldalon alakítják ki az új ideiglenes útvonalat, ezért lassítaniuk kell. Burkolati jeleket festenek az M4-es több csomópontjában mindkét oldalon, úgy egy órás útzárra számíthatnak napközben, például Péterinél, Pilisnél és Cegléd-Bercelnél. Az M5-ösön átépítik a Kecskemét észak csomópontot, csak a Budapest felé vezető felhajtó járható, a lehajtót lezárták, ahogy a Röszke felé a le- és a felhajtó sem autózható, jelezte az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of, és benne a legjobb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Na gyerekek, tudjátok mi ez a szabrás? Gyuri, ezt eljöttetni, ezt a szép francia szó, szabrás. Így kellene ejteni?
2: Igen, én legalábbis így próbálkozom vele.
1: Szabrás. Szabrás az egy pesgő nyitási módszer is. Tudom, hogy te nagy Moly Sandoros vagy, ugye?
3: Pesgős, proszekkos.
1: Proszekkos, inkább proszekkos, oké. Próbáltad-e ezzel a módszerrel, amit ugye a tulipános fanfanban lehetett látni legutoljára, hogy gyakorlatilag egy ilyen karddal suhintva leküldöd a dugót?
3: Nem mertem még kipróbálni. De egyrészt nincs kardom, ez is egy nagy probléma, de nem merem. Tehát sajnálom a proszekkot és a pesgőt erre, hogyha elrontom.
1: Ha elrontod, igen, mert ugye egyébként elmondom, ennek van egy történelmi háttere. Napóleon lovassági tisztjei a győzelem után lóhátról szabjával nyitották ki így a pesgős üvegeket, 45 fokba kell tartani az üveget, vagy a szögben, 45 fokos szögben, és akkor a kardnak a tompa végével kell úgy végigsóhintani a nyakán.
2: Milyen stílusos, így oda tartották nekik, és a lóhátról ilyen laza mozdulattal. És itt az a lényeg, azt mondják, hogy valahogy az üvegnek van az illesztés része, és azt kell eltalálnod azzal a tompa éllel, és az a rezgés fogja ezt megindítani, ami kell. Tehát nem maga az élcsapás.
1: Plusz a nyomás, hát egy állandó nyomás alatt van ez az üveg, tehát ugye egy belső feszülés van, és akkor így lecsapod. Gondolom sokakban felmerült az, hogy jó, hát itt nem a dugó jön le, hanem igazából az üvegrész letörik.
2: Így van.
1: Hogy nem lesz-e szilánkos az itóka utána.
2: És elméletileg nem.
1: Mert hogy
2: ez a nagy nyomás, meg ez a nagy lendület, ahogy ugye a pesgő kitör az üvegből, az ki is viszi ezeket az aprócska kezdeti szilánkokat. Tehát onnantól ez megoldódott.
1: Na, akkor ezt most így jegyezzétek meg, amit mondtunk. Most képzeljétek el, itt van Besenyei Péter. Őt mindenki ismeri. Ő ugye a legnagyobb műrepülő virtuóz, akit ismerek, Európa bajnok, világbajnok, a Red Bull Air Race feltalálója, minden ő, és egyébként én nagyon jóba vagyok vele, és nagyon sokat tud ő a borokról. Tehát a bort is nagyon szeretem. Most ezt a kettőt hogy hozza össze? Péter amúgy is mindenféle extrém dolgot csinált már, tehát meg tudod lepni bennünket. Nekem az egyik legizgalmasabb az volt, amikor az alagútból szállt fel.
3: Hát nekem meg, hogy a Lánchíd alatt megy át, fejjel lefele, ahogy éppen akar. Tehát, hogy az a döbbenet.
1: De a dagálykor nem csinálja.
3: Hát, ne arra, hogy neki szerintem még az is menne. Tehát.
2: Az a magic része, hogy úgy tűnik, hogy akkor csinálja, amikor akarja.
1: Szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok extrém manőverrel szórakoztatta a közönséget, és most azért beszéltünk erről a nagy kis napóleoni felvezetőről, mert én láttam egy videót, ezt ő küldte át egyébként, ahol a felszálló pályán egy, nem tudom, kis valami dobozokra ráraktak 45 fokos szögben egy ilyen pesgős üveget, és Péter rögzített a jobb szárnyán, a repülőgépének a jobb szárnyára egy ilyen szabját. És felszállt a levegőbe, és azzal lecsapta repülés közben a szárny végre rögzített szabjával, lecsapta a pesgős üvegnek. Ezt megnézhetitek a videót, valaki már írta, hogy látta, és elképesztő.
2: Igen, kim van a Bocskor Facebook oldalra is kipakoltuk, igen.
1: Egyébként a videó is nagyon igényesen meg van csinálva, tehát hogy ez egy élmény ezt megnézni, és hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az ötlet, hogy jött létre, mesélj el, kik voltak körülötte, amikor ezzel előjött, és hát ugye az összes kulisszatitokról, amit ezzel kapcsolatban tudni lehet és tudni kell. Itt van velünk a vonalban Besenyei Péter. Szia Péter, jó reggel!
3: Jó reggel!
4: Szép jó reggel, sziasztok!
1: Na Péterem, azt a pillanatot meséld el, amikor én nem tudom kikkel ülhettél és hol, de ezt te előadtad, hogy ezt te meg szeretnéd csinálni. Hogy ez a szikra, ez honnan jött?
4: Előtte még szeretném azért azt elmondani és hangsúlyozni, ugye mondtad, hogy mennyi minden idézőjelben hülyeséget csináltam már.
1: Nem így mondtam.
4: Sosem én mondtam, hogy idézőjelben.
1: Igen, igen, igen.
4: Tehát ami nem ilyen kicsiket extrém. Tényleg hangsúlyozom azt, hogy ezekre én sosem jelentkeztem, ezeket nem én találtam ki. Nem én találtam ki, hogy hadd repüljelek el a Lánchíd alatt fejjel lefele, mert hú, de ügyes vagyok, meg kell mutatni, hanem erre mindig vagy stúdiók film kapcsán, vagy szervezők, vagy helyi szervezők találták ki, hogy repüljek a kínai hasadékba, vagy éppen a Orintos csatornába, vagy éppen Rotterdamba, Kuala Lumpurba, Kínába, Szegeden, és millió helyen, tehát ezekre sosem jelentkeztem. Tényleg ki kell hangsúlyoznom, nem én jelentkezek el, nem én találtam ki. Ez volt az első életemben, amikor az én ötletem volt. Tényleg hangsúlyozom, az első. Ez meg úgy történt, az egyeki kuriával gyakorlatilag közel 30 éve van egy nagyon jó kapcsolatom, nem csak amiatt, mert közel van a lakóhelyemhez, hanem mert valóban kiváló termékei, kiváló borai pezsgőik vannak, és mind a Gábor is ugye mondtad, hát én 6 helyen vagyok borlovag, a borok világát valóban kedvelem, úgyhogy emiatt egy nagyon jó kapcsolat van, és egyik ilyen alkalommal, pár éve, 3-4 éve talán, szintén náluk voltam fel negyeken, amikor egy ilyen szábrázsolás történt, és miután ott megittünk 3-4 pohár pezsgőt, tettem egy önnyelmű kijelentést Szerepi Szabolcsnak és a Mérés Sanyinak, hogy hát szerintem ezt repülőgéppel is meg lehetne csinálni. De tényleg volt egy ilyen négy pohár pezsgő után egy ilyen, hát egy ilyen kis vicces könnyelmű kijelentés volt. Ami aztán el is lett felejtve. Minden Decseki Kúria idén 30 éves, és ezen alkalomból kijöttek két új pezsgővel, az XXI Brew-vel, illetve a Blanc de Noir-ral, és...
1: Tudtam, hogy ebből egy Ecseki Kúria reklám lesz, de mindegy, most már mondjad.
4: Hát te kérdezted.
1: A repülés részét kérdeztem volna, nem a brű, meg a...
4: Na jó, de a pezsgő fontos része ennek.
1: Fontos része ennek, az tény. Két test találkozik, az egyik az a repülő, a másik a pezsgő, ez tény.
4: Na lényeg az, hogy ezen alkalomból felkerestek, hogy Péter, annak idején te mondtál valamit, akkor működik ez. Hát innentől már nem volt visszaút.
1: Na jó, és akkor innentől kezdődik az, hogy oké, te mondtál egy ilyet, ők azt mondták, visszatértek rá, hogy Péter, akkor csináljuk meg, és akkor nyilván elkezdett tervezni ezt a dolgot, tehát kezdve onnan, hogy mit rögzítesz a repülőgép szárnyára, és hogy ezt hogy lehet valóban megvalósítani. Milyen terveket csináltál előkészületként?
4: Ugye azt hasonlom kell, hogy elmondtam nekik, hogy oké, meg lehet próbálni, de erre garancia nincsen. Ilyet még nem csináltam. Nem tudom, hogy fog működni ilyen sebességgel, ha megütjük azt a üveget, hogy fog törni, hol fog törni. Ráadásul valóban centire pontosan kell, mert ha picikét felette van, az nem jó. Ha kicsikét alatta, akkor azért nem jó. Tehát ezt centírni kell, és nem tudom, hogy ez hogy működik, tehát garancia nincs rá, de ha benne vannak, hát hajrá, próbáljuk meg.
1: Gyakoroltál-e nélkülük, még mielőtt megérkeztek volna a kúriások a reptérre?
4: Hát 55 éve gyakorlok.
1: De nem ilyet, Péter. Hát azért a szárnyad az egyforma volt 55 évig, most az egyik szárnyon van egy szabja.
4: Gábor, te ezt jól tudod, hogy egy bármilyen ilyen pontos vagy különleges repülés arról szól, hogy a pilóta repülőgépet milyen pontossággal kezeli, milyen pontossággal vezeti. És maga a műrepülés a pontos repülésről szól, és pont emiatt mindig mondom, hogy a legnagyobb légbenjártasságot, a legnagyobb légbiztonságot maga a műrepülés adja meg, mert ott tényleg a hajszál pontos repülésről szól az egész életünk. Tehát igazából ez is csak egy pontos repülésről szólt. És nekem el kell találni azt, hogy amikor repülök, hogy valóban 1-2 centivel teljebb vagy lejjebb vagyok, az már nem volt mindegy, illetve oldalirányba is, hogyha túl közel voltam, akkor a szárny vitte volna el, ha meg messzebb, akkor meg nem éri el a kard. Tehát oldalirányba is kellett pontosnak lenni, de főleg függőleges irányba.
1: Láttuk ezt a videót, mi egy valamivel rövidítebb verziót feltettünk is a Facebook oldalunkra. Itt ugye azt lehetett látni, hogy az első alkalommal picit feljebb voltál, azaz a dugót sikerült kipattintanod anélkül, hogy az üveg sérült volna. Második alkalommal az üveg totál kárra ment, és harmadik alkalommal sikerült ez a fajta lecsapása ennek. Ez összesen ez a három kísérlet volt, amit láttunk?
4: Nem, de valam a legelső, ugye úgy volt igazából, a legelső alkalommal, mert nem akartam rögtön üveget eltalálni, mert utáltam volna, hogy ahol sepfeketni kell, a szilánkot kell, fel kell törölni a pezsgőt, a kifolyt pezsgőt, meg amúgy is kár érte, úgyhogy az volt a terv, hogy előtte picivel felette megyek el, megmondják, hogy mennyivel voltam felette, és onnantól kezdek el picikét lejjebb és lejjebb jönni. Az első alkalommal pár centivel felette mentem el, mondták, hogy oké, majdnem jó, egy kicsit lejjebb mentem, na akkor a dugót ketté vágtam. Erre mondták, hogy oké, ez már majdnem jó, még egy kicsikét lejjebb. Akkor kicsikét lejjebb mentem, akkor meg az üveget telibe kaptam. És akkor a negyedik alkalommal volt az, hogy na, akkor a kettő között lesz a jó, és akkor sikerült eltalálni pontosan ott a nyakát az üvegnek. A videón azért látszik, hogy nem úgy törik, mint amikor jégbe van hűtve a pezsgő, és megkocintják, és lepattan az a nyaka, hanem az óriási sebesség nagy ütés miatt hiába volt pontosan jó helyen eltalálva, az üveg lejjebb is tört, tehát végigrepett. Hát ettől függetlenül azért megittük a pezsgőt, mert nem hagytuk, de...
1: Abszolút. Milyen sebességről van szó?
4: Körülbelül 190 km per óra. Azért azt még elmondom, hogy... volt kérdés a kart, hogy volt rászerelve. Nyilván minden ilyen dolgot körültekintően kell végrehajtani, kellő tisztelet, alázattal felkészülve, és ezért mi is gondoltunk itt mindenféle dologra, tehát pont emiatt azért a biztonság itt is nagyon fontos, a gyárral, illetve a repülőgép tervezőjével konzultálva alkottunk meg egy olyan felszerelési módot, ami minden szempontból biztonságos volt.
1: Ez melyik repülőgép típus? Csak azoknak, akik szeretik a repülést amúgy is. Ez melyik repülővel csináltad?
4: Ez a Corvus Racernek a kisebb változata, aha, a kétszemélyes kis ultrakönnyű repülőgép, amivel te is repültél már. Ugye ez amivel járok most itt bemutatokra, az a Red Bullos vestésű egyszemélyes nagy Corvus, annak a kis testvére. Ez egy ultrakönnyű repülőgép, kétszemélyes. Most ebből kifolyólag elég mozgékony, elég izgága volt. Aznap persze nem volt szerencsénk, és nem volt szélcsend, hanem egy viszonylag erős szél fújt. Emiatt a levegő elég turbulens volt, ami hát nem segített, mert a repülőgép mocorgott, és ilyen mocorgó repülőgéppel aztán tényleg úgy egy kis szerencse is kell ahhoz, hogy az ember jó helyen találja ezt a pezsgőt, mert valóban egy centin is múlik.
1: Hát az a helyzet, hogy nézzétek meg a videót, tényleg akár nálunk, akár gondolom, hogy a Péternél is megtaláljátok, vagy az egyik kúriánál akár, de hogy ez elképesztő, hogy maga a videó felvétel is olyan első osztályú, én azt sem tudom elképzelni, ezek a kameramozgások hogy jöttek létre, tehát hogy na mindegy, szóval lenyűgöző maga a videó. Mi lett aztán, mennyi, a kúriások mennyi pezsgőt hoztak erre az eseményre?
4: Hát egy egész kartonnal hoztak, de nem lett mind felhasználva, illetve a végén igen.
1: Na jó van. Péterem, hát köszönjük az élménybeszámolót, mert tényleg lenyűgöző, és nézzétek meg. Öleljük a kúriásokat, és téged is, Péter. Köszönjük szépen.
4: Nagyon köszönöm, további szép napot.
1: Neked is, szia, Besenyei Péter. Szia, ciao. Milyen ez?
3: Nagyon érdekes, nem? Tehát, hogy mit tud ezzel a repülővel? Nagyjából bármit.
1: És figyelj, és amit elmondott, tehát, hogy és mondta, hogy igen, bocsi, te is tudod. Igen, tudom. Tehát én ugye repültem sokat, nyilván nem annyit, mint Péter, de hogy repültem sokat. Az, hogy a szárny vég centimétereket mit mozog, hát azt én nem is tudom befolyásolni. Hát ahogy ugye a levegő összetételétől függ, a sebességtől függ, hogy
3: az
1: neked
3: oldalszéltől,
1: hogy mit kell korrigálnod, stb. Tehát a szárnyvég az csinálja, az végzi a legnagyobb mozgást.
3: Igen.
1: Hogy lehet ezt centiméterre pontosan belőni? Úgy, hogy gondolj bele, hogy rárepülsz egy tájra, és azt mondják neked a walkie-talkien, hogy hát ez egy 2 centivel feljebb volt. Erre teszel egy baromi nagy kört, egy fordulót,
3: igen,
1: jössz még egyszer hátulról, akkor honnan tudod azt belőni a levegőben, hogy az most 2 centivel lejjebb legyen? Mihez képes?
2: Milyen könnyeden mondta, hogy egy picit ugye, hogy a távolsággal, meg a magassággal kellett centiméterekre játszani, és itt tényleg közben azon gondolkodtam, hogy honnan érzi ő azt, hogy az a kard most mennyire van kint, és mennyire van az üveg felett.
1: Elképesztő.
3: Egyébként ez a tudás, nem? Tehát, hogy igazából ez az, amiben tényleg valamiért valaki a világon a legjobb.
1: Ez így van. Nagyon hát jó, nem, hát Péter, előtt le a kalappal, de nagyon szórakoztató a videó, tényleg nézzétek meg.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
7: Keményebben büntetnék a magyarok a száguldozókat. Nem marhatrágya úszott a fekete körösön. A turisták ellen tüntettek egy spanyol turista paradicsomban.
8: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csaknem 160 000-en töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukósisak. Támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-éig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott, dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a fekete körösön, újra kinyithat a Szanazugi és a Városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a fekete körösből. Ezrek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet. Felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek. Ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Erősödik a reggeli forgalom, Budapest felé telítettek a sávok a főváros irányába az M3-ason Bagés Gödöllő között, aztán a fővárosi bevezetőn is, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglód környékén, illetve az 51-esen a Dunaharaszti elkerülőn. Kamion és személykocsi ütközött a 405-ösön, Újhartyán és Nyáregyháza között. Az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, Budapest felé lezárták a lehajtót. Jelzőlámpás irányítás érvényes a 38-ason Tokaj és Tarcal között, jelezte az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Itt van a mesterséges intelligencia, elképesztő technológiai fejlődés, és ezzel szemben ott van a gyermeki kreativitás. És azért beszélünk erről, mert ugye az Egyesült Királyságban, tehát nevezzük Angliának, most egyszerűség kedvéért, tavaly óta ugye szigorú korlátozások vannak a gyermekek interneten történő regisztrációival kapcsolatban. És így ott már csak személyivel lehet igazolni a nagykorúságukat, illetve ez még egy szelfivel is megtörténhet. Tehát az életkor ellenőrzés, vagy személyivel, vagy szelfivel.
2: Igen, egy csomó olyan oldal van, akár a közösségi felületek is azt mondja, hogy igazolt, hogy elmúltál 18, és akkor ott kell ezeket megcsinálni, különben nem enged tovább.
1: Pontosan. És van egy ilyen non-profit szervezetük, a Brit Internet Matters, és csináltak egy felmérést. 1000 gyermeket kérdeztek meg, hogy könnyű-e kijátszani ezeket az életkor ellenőrző dolgokat, és akkor azt mondták, hogy embertelenül könnyű kijátszani. Tehát, hogy ez az életkor ellenőrző selfie, hát ez a legjobb.
2: A felnőtt bácsiknak úgy nem sikerült kitalálni ezt a dolgot megint.
1: Azt mondják a gyerekek, hogy simán ilyen szemceruzával rajzolnak egy kis bajuszkát, és már az AI elfogadja őket nagykorúnak.
3: Mert a bajusz az csak nagykorú tudja hordani?
2: Hát ilyen arcszőrzete nincs kisgyereknek.
1: Hát igen, mondjuk 14 évesnek még nincs, igen.
3: Na jó, de 15-16 évesnek már valamennyi lehet.
1: Igen, 16 fölött már használhatod az internetet, vagy mit.
3: Igen, de hogy gyakorlatilag ennyire nem látja az, hogy mi van megrajzolva?
1: Ennyire?
2: Hát nem.
1: Jó. Ezt mondják a gyerekek.
3: Akkor miért nem csinálnak olyat, hogy a gyerekeket megkérik, hogy legyen az a rendszer, amiben nem tudnak majd belépni?
2: Hát, mert a gyerek nem bolond, nem dolgozik maga ellen.
3: Hát de pénzt akar mindenki keresni.
1: Én is azt gondolom, hogy nem bolond. Hát miért találnék ki magam ellen egy mert, nem tudom, szabályt?
3: Mert jobban hát megfizetik, mint
2: az
3: ember.
2: Mondd meg, mi az a módszer,
3: lennél,
2: amit nem tudnák játszani? Nem.
1: Te otthon nem akarsz szabályokat hozni magad ellen?
3: De vannak.
1: Tehát amikor nem vagy itt.
3: De vannak szabályok.
1: És nagyon megbüntetett magad? Hova jutsz?
3: Hát egyébként így általában tarkomra szoktam így nagyobban.
1: Jaj, de mit nem szabad csinálni? Például átlépni a küszöbön délután 4 előtt?
3: Nem. Vedd már le a cipődet.
1: Már nem veszed le, és akkor a cipőfondra.
2: Jaj, Éva, megint megszegted ezt a cipőszabályt. El kell fenekeljelek.
3: Igen, jaj. De szeretem magam elfenekelni.
2: Oké.
3: Okay. Magamban.
1: Jó. Ja. Jó, lenne igaz, ilyet kell, hogy legyen szabály.
3: Kell,
2: hogy legyen büntetés.
1: Hát legyen következménye. Nem? Pont reggel beszéltünk arról, hogy minek szabályokat hozni, nem lehet betartatni.
2: Bizony.
1: Hát Évi betartja maga. Bizony. Betartatja.
3: Igen. Saját magammal. Milyenek ti nem csináltok ilyet?
1: Nem.
2: Bevallom, sose fenekeltem még el magam. Bevallom.
3: Próbáld ki.
1: Igen, mert vétkeztem a házi szabályok ellen. Na jó, visszatérve a gyerekekre. Tehát itt nyilvánvalóan érdemes azon gondolkodni, hogy mennyire fifikásak a gyerekek, és hogy tényleg ilyen egyszerűen kijátszhatják azokat, amit mi felnőttek hozunk. Na most ugye ti nagy közösségi médiások vagytok. Annak idején, amikor először regisztráltatok bármelyikre is, nem tudom melyik volt, majd mondjátok el, akkor az életkorotokat ti bevallottátok, vagy valami mást írtatok be?
3: Nem vallottuk be. Ugye én az IVIV-re emlékszem.
1: Hány éves voltál?
3: Hát az ilyen 2000-es évek után, ilyen 13 körül lehetett, 12-13, és ott akkor az volt a szabály, hogy 18 év fölött lehet belépni az IVIV-be. És akkor átírtam egy olyan élet, tehát megmaradt a hónapnap, arra mindig odafigyeltem.
1: Mert akkor azt hittem, tudja jegyezni, igen.
3: Igen, és akkor beírtam, mondjuk 1980-ban születtem, és akkor lehetett belépni ebbe az egész rendszerbe. Tehát, de ott nem kellett fényképet feltölteni.
2: Semmi, tehát annyi volt, hogy kattintsd be azt az évet, meg a napot, meg a hónapot, és
3: meg
2: akkor
3: a nemedet,
2: ennyi. Tehát
3: hogy
2: ez teljesen rád volt.
1: És már is ott voltál az IVIV-en.
3: Így van.
1: Nem volt hormonvizsgálat, tehát nem olyan, ami tényleg igazolná azt, hogy egy ivarérett nő vagy-e, vagy egy ilyen kis tejillatú kisgyermek.
3: Nem. Nem tudom, mikor voltam tejillatú, mert soha, meg klórszagú vagyok 6 éves korom óta.
2: Az meg amúgy is felnőttes.
1: Mikor voltál tejillatú?
4: Hát talán babakoromban.
1: Jó, ez most nem volt egy komoly kérdés.
4: De én komolyan válaszoltam neked. Látod?
1: Látom. Jó, te hova regisztráltál? Volt-e olyan, hogy csaltál?
4: Nekem ugye nem kellett, mert én 2001-2 körül regisztráltam az IVIV-re, és akkor én már ugye fel... Tehát, hát,
1: hogy már 30 voltál, igen.
2: Ne, a társkereső, hogyha az, de akkor lefelé, nem? Porral.
4: De az most már.
2: Nem így.
1: De melyiken vagy fönn?
4: Nem vagyok sehol.
1: Tényleg. A Dumbledore-on nem vagy fenn, a Gyuri is?
4: Azt nem, mert nem mutatta meg Gyuri, hogy hogy
2: kell. Dumbledore-ra még nem engedték fel a lettőt.
1: Na, szóval, gyerekek, amikor mi gyerekek voltunk, akkor mitől nézett ki valaki felnőttnek?
2: Hú, tényleg megvoltak a felnőttes dolgok.
1: Felnőttes dolgok, tehát ami a gyereknél semmiképpen, de a felnőttnél.
2: Emlékszem, amikor a sportújságot olvasta valaki ilyen nagyon látványosan, tudod, nyomtatott sajtot, és ennek így meg vagy ilyen szögben tartott, és ilyen nagyon komolyan olvasta, az baromi
1: felnőttes. Az biztos, hogy nem gyerek. Tehát látod a padon valahol egy parkban, nem is látod az arcát, csak az újságot, ahogy az tudtad, hogy nem gyerek van mögötte.
2: Az abszolút. És néha én utánoztam is. Igen.
1: Igen, az felnőttes dolog volt. Nekem ez a fogpiszkálót rácsálni, mint melyik volt az a film a Sylvester Stallone a Napszemüvegben?
2: Az összes Sylvester Stallone.
1: El is rácsált állandóan egy fogpiszkálót.
2: Kobra.
1: Kobra. Na, kobra.
4: Uh-huh. És akkor...
1: Az felnőtt volt, igen. Tehát egy rében fogpiszkáló, ami kilóg oldalt.
2: Ki csinált? Ezt a sutyok csinálták, nem?
1: Persze.
2: Igen?
1: Igen, én nekem a sutyok voltak a példaképek. Abszolút.
2: Igen, de és emlékszem.
4: Akkor,
2: igen.
4: És akkor azt érezted, hogy felnőtt vagy?
1: És akkor azt éreztem, hogy felnőtt vagyok, igen. A Gangsta Zolival mi megbeszéltük egyszer, teljesen egymástól függetlenül, hogy amikor mi gyerekek voltunk, tudod, kikre néztünk fel?
2: Kikre?
4: Na.
1: A kukásokra.
2: Komolyan?
1: A kukások. Azok voltak az igazi férfiak. Az tehát, ahogy egy kézzel görgették a kukát egészen a kukásautóig, sokszor félmesszenő voltak nyáron.
2: Ott az, aha.
4: Hát akkor még nem kellett a mellé.
1: A deck lógott a szájukba, nem kellett mellé, lógott a szájukba, fölzét, és visszapörgették, és felugrottak a kukáskocsira, és mintha végig szörföznének a városon. Gyerekek, azok voltak az igazi pasik.
2: De helyes, és oda szaladtál a nappali ablakába reggel, hogy nézhezd a fél pucat.
1: Olyan akartam lenni. De kiderült, hogy a Zoli is. Zoli ugyanez.
2: Nagyon
1: szép. Na, ezek a férfiak.
4: Hát igen, abban a korban.
1: Ma már nem, hát ma már elhízottak a kukások, láttad őket?
4: Nem.
2: Nem lesz egy jó testű kukás?
1: Nincs egy jó testű kukás.
4: Azért vannak.
1: Hát lehet, hogy a Pilisben vannak, mert oda föl is kell mászni, meg mit tudom, kell a ficség. Nálunk ott a lapos helyen nem? Nem.
4: Ne.
1: Nincs már jó kukás.
2: Sajnálom.
1: Mindegy, hát nevelem foglalkozzunk. Mit tesz még felnőttél egy felnőttel?
4: Én például édesanyám magasarkúját elvettem.
1: Jó, most a lopás az egy másik műsor lesz.
2: Tartok egy meg az önvallomásokat én.
4: Nem, és felvettem, és akkor azt hittem, hogy én is felnőtt vagyok. Tehát, hogy én járkáltam benne.
1: Nem tömted ki a cicit helyét zoknival?
4: Hát nem.
1: Nem.

0: tudtál először színlelni felnőttséget?
1: Hát mondom, anyukám cipőjével, tehát gyakorlatilag...
0: Hova? Meddig mentél vele?
2: Hát, tehát, az ágyig, nem?
1: Nem, kimentem az utcára. Tehát kimentem az utcára, és akkor végigmentem ott az egy ilyen lakótelep volt, és ott elkezdtem sétálni benne. Hogy én is egy kicsit komolyabbnak tűnjek, mint ami vagyok.
0: Csak a szoknyában? Mert vagy...
1: Igen, és akkor ilyen kezétek el rövid szoknyában, meg felvettem anyukának ezt a nyakláncait. Tudjátok, régen ilyen divat volt ezek a nagy lógós ilyen, nem is értem, minek hordta, de azokat is felvettem, és én azt hittem, hogy én anyukám vagyok.
2: És mi volt a terv? Hová indult el ebben a szedben így?
1: Én annyit akartam, hogy megkomolyodtam.
0: Voltak beszólások? Nem, már nem lassítottak le autók?
1: Hát szerintem mindenki
0: látom. Mennyi az annyi édes?
1: Nem.
0: Csak akarom mérni, mennyire néztek felnőttek.
1: Szerintem idiótának néztek. De higgyétek, hogy megpróbáltam, hogy komolyabbnak tűnjek.
2: Egyébként a Bőrcseki is ilyen volt. Ha valakin Bőrcsekit láttam, az tuti nem volt gyerek. És mindig irigyeltem, hogy hú, ez menő. Ez egy stíl.
0: Igen, a Bőrcseki az abszolút. Hát a cigi? Szerintem a cigi az abszolút felnőttes volt.
2: Csak felnőttek, igen.
0: Csak felnőttes volt, tehát, hogy amikor 14 évesnek is lógott a dekka szájából, akkor az azért volt, mert ő nagyon-nagyon menőnek, és felnőttnek akar tűnni.
2: Így van.
0: Na, azt nézzük meg, hogy milyen helyzetben akartunk mi idősebbnek látszani. Neked volt egy próbaköröd a lakótelepen, ezt értem, de hogy milyen helyzetben volt szükség rá a mi korunkban?
2: Hát például, amikor ugye tiniként piát kellett venni, akkor hogy nem volt...
0: Voltak ilyen helyzetek, amikor kellett piát venni.
2: Osztálykirándulás közeledett, bármit tudod, és akkor hát mit csináltál? Nem volt játék, lehetőség, be kellett menni a boltba, és valahogy azt meg kellett oldani.
0: És akkor bementél a boltba, és nyilván strázsáltál a sorok között, nyilván nem először a hubira mentél rá, hanem először nézted az ostyákat, meg nem tudom mi.
2: Persze.
0: Tehát, hogy picit figyelemeltel elő, és nem egyből, ugye nem egyből nem. A piára mentél.
2: Hogy látszódjon, hogy általános bevásárláson vagyok, tehát nem csak ezért jöttem, hanem hogy legkülönbözőbb.
0: Tehát a karodon ott volt a kosár.
2: Igen.
0: És akkor vettél ostját, vettél vajat, és vettél diólikört.
2: Szent Hubertuszt.
0: És akkor mutasd már meg, hogy álltál oda a pénzt, az nyilván fölrögtad a kosarat.
2: Felrögtem a kosarat, én magabiztosan, és így mosolyogtam rá az eladó hölgyre, és tudom, hogy jó napot kívánok, hogy tetszik lenni.
0: Ezzel a kis magas hangoddal?
2: Igen, hát nem, kicsit mélyítettem. Jó napot kívánok, hogy tetszik lenni. Kellemesen vagy?
0: Kellemesen. Hogy elbújt ez a diólikör az ostya alatt?
2: Megint megszaladtak az árak, emlékszem, 2 éve még sokkal olcsóbb volt a Szent Hubertus. Lásd, hogy már rutinos vagyok, tudod? És akkor, ha szerencsém volt, és már volt annyi arcszőrzetem, akkor átcsúsztam. Ez volt általában vízválasztó.
0: Igen, a szőr az egy nagyon fontos dolog, hogy szőrt kell produkálni. Tehát még nektek is.
3: Még nekünk is, és abban az...
0: Hol voltál akkor? Ja, mindegy.
3: 10x évesen nem, de azért leleményes a gyerek, és simán...
0: És mit, bemutattad a hónaljadat?
3: Figyelj, esküszöm neked, a 80-as és a 90-es években...
0: Én tudom, hogy volt szőrzet, hónajszőrzet, tehát azért kérdezem, hogy bemutattad a pénztárnál a hónajadat?
3: Nem, de nem
2: mutattam. Mennyi Szent Hubertuszt engedtek át a hónajvillantás?
3: Nem, de
2: ezt akartam, kiviszem, csak ide nézzem.
3: Ha leleményes lettem volna egyébként, akkor nyilván rajzolok én is magamnak, de én a sminkkel voltam így visszatérve, tehát a smink az nagyon sokat dobott meg, meg abban az időben mindenkinek hullámos volt a haja, és én
0: A felnőtteknek. Hát nyilván, igen.
3: Igen, és akkor így lehetett ezzel idősebbnek tűnni, és szerintem ez nagyon működött.
0: Hát akkor hosszú hajad volt, tudtad hova csavarni.
3: Igen, tudtam hova csavarni, és ilyen kontyokba meg minden, és az olyan idősebbnek tűntem tőle.
0: És mi volt a célod ezzel, hogy felnőttnek tűnj?
3: Hát, hogy bejussak helyekre.
0: Például?
3: Például diszkóba, mit tudom én, szórakozó helyekre.
0: És ilyen kontyosra csavartad a hajadat, és
3: mert
0: ilyen...
3: Mert akkor az menő volt, igen, most röhögök.
0: És milyenre sminkelted magad, ilyen sotairénesre vagy?
3: Nem. Abban mindig kértem az idősebb unokatestvéreim segítségét, mert hogyha sötétebb volt a szemed, akkor idősebbnek tűnsz, tehát ha sötétebbre sminkelte a szemed.
2: Kihúzták meg... a rúzsodat így a füled aljáig, mi?
3: Nem Jokernek sminkeltek. De hogy ezekkel egyébként csodára voltam képes. Tehát, hogy 4-5 évet magamra tettem. Igen.
0: És beengedtek, hogy hívták a diszkót?
3: Ó, már nem emlékszem, pedig vásárhelyen volt.
1: De... Az emeleten.
3: Igen, az emeleten kellett, de az Évi is tudja, de nem emlékszem már, hogy hívták. Főnix volt talán, vagy... Az
0: hát ezek így volt. Főnix, vagy a Forrás. Oh. Ezek a nagyvidéki
3: nevet.
0: Szerintem ebben az országban annyi Forrás hotel van, hogy azt el nem tudom mondani. Tehát a Forrás az egyik Forrás, nem? Vagy Vásár, Ród.

0: Ugye, amilyen helyi...
1: A vásárdiszkó.
0: A vásárdiszkó.
1: Szóval hogy próbáltál meg belógni egyébként helyekre? Hát neked is be kellett nyilván tiniként.
0: Hova?
1: Hát mit tudom én, koncertekre, bármi, és te nem tudtál sminkelni, mint a net.
0: Nekem egyszer volt olyan, hogy a barátommal, aki zenélt, és azt csináltuk, már nem tudom, milyen koncertet lógtunk be, a Kekre.
1: Aha.
0: Hogy ugye akkor még a színpad világítás az úgy nézett ki, hogy nagy reflektorok voltak, és ilyen színes lapokat raktak elé, és akkor az egyik kék volt, a másik narancssárga, a harmadik piros, zöld, és ilyen színlapokat ő valahonnan szerzett. És mindig így mentünk be, hogy ő ment elől a színlapokkal, így ízélte, én meg mögötte, és amikor ott volt a beengedő, akkor mindig hátraszólt és leszott engem, hogy a szomnak hagytad otthon megint a szín, nem otthon, hanem raktárban a színlapokat. És akkor így nagyon-nagyon dühösen engem leszva mentünk be a színlapokkal a koncertre.
1: Wow, zseni.
0: Igen.
1: És senki nem nézte meg hány éve.
0: A színlapokat, senki.
1: Tök
0: senki.
1: Jó.
2: De akkor nem is fizettetek?
0: Nem. Nem, de az a plusz az ingyen, igen.
2: Csak azért, mert így eszembe jutott, hogy itt azért két trükk volt.
0: És Évi, te próbáltál imponálni idősebbeknek?
2: Hát... Igen, sajnos igen. Képzeljétek el, hogy ugye a medencés világban úgy van, hogy először...
0: A medencés világ, de szép.
2: Igen.
0: Ez water world. Az.
2: De nem a delfináriumban, hanem az úszodákban. Hogy először az úszók vannak, és utána vannak a vízilabdázók. És utána megint az úszók jönnek. Tehát általában mi cseréljük egymást. És hát volt olyan, hogy előttünk volt a vízilabda válogatott, és nyilván megtettük, amit meg kell tenni. Tehát mi fiatal lányok kifestettük magunkat, megcsináltuk a hajunkat, és vártuk, hogy kijöjjenek és észrevegyenek minket. És nyilván megtettünk minden olyan imponáló dolgot, hogy lássanak, és azt felejtettük csak el, hogy amikor beugrottunk a vízbe, és ők még kint a parton nyújtottak, 5 perc múlva, amikor levettem a szemüveget, úgy néztem ki, mert hogy lefolyt az összes minkem. És gyakorlatilag hát illúzió rombolóvá váltunk, mert hogy én nem magamról nem láttam, hogy nézek, én nem szóltam a másiknak, te, hogy nézek?
1: Igaz,
2: és képzétek, hogy mi nem tudtunk más, hogy így imponálni nekik. Ennyi maradt. És nem is vettek észre.
0: Egy név szerint kik? Kik nem vettek észre? Kérjük őket számon.
2: Nemzet aranyaink.
0: A nemzet aranyai nem vette észre Hiszó Vivit, hogy csurog le a smink a búvár szemüvegéből. Isten.
2: De még fiatalok voltak ők is.
0: Igen, igen, igen. Anett, neked, székutason, te babettáztál tényleg?
3: Igen, igen.
0: De hát
3: igen.
0: Ugye nem volt jogod hozzá.
3: Nem volt jogom hozzá, de hogy azért ezt ki lehetett játszani, hogy például bukós isak volt rajtam.
0: Tehát ja, akkor nem ismerik fel, hogy nem vagy egy vén.
3: Hogy nem vagyok egy 14 éves, 15 éves.
0: Így mentél be a diszkóba is?
3: Nem.
0: Bukós isak? A vásárdiszkóba?
3: Mondjuk ez jó ötlet lett volna, de akkor nem kell a hajamat
1: megcsinálni. 3 évig nem vett el a bukót a diszkóba.
3: De igen, de meg hogy nyilván úgy kellett babettázni, tehát tudta az ember azt, hogy nem hajtottunk, mint az őrült, hogy ne hívjuk fel magunkra a figyelmet.
1: És ha megállít a rendőr, mit csináltál volna? Oké, én biztos,
3: hogy kihúztam volna, mert én nekem mindig úgy tűnt, hogy akik ilyen nagyon egyenes háttal ülnek, azok a felnőttek. Az iskolában is a tanár mindig úgy ült. Én biztos, hogy megpróbáltam volna azt, hogy én is elmélyítem egy kicsit a hangomat.
0: De ez csak a férfiaknál van.
3: De a nőknél is lehet.
0: Hát igen, de egy 60 felett, ha végig dohányozta az életét.
3: Jó, hát én akkor egy lehet, hogy
1: 60, biztos 60, úr. 60. Nem voltam 18.
0: Nézd a hátam, ilyen egyenes.
3: Egy biztos, hogy a bukós isakot nem vettem volna le. Tehát ahhoz meg napszemüveg, meg minden ragaszkodtam volna hozzá, hogyha megállít a rendőr.
0: Jó, akkor azt mondom, hogy én vagyok a rendőr, hogy hölgyem, vegye le egy pillanatra a bukós isakot.
3: Ki van
1: most
3: zárva?
1: Nem tudom levenni.
3: Ki van zárva?
0: Ki van zárva?
3: Igen, mert hogy oda van erősítve nagyon, és hogy nagyon
0: macerem. Mondd ezt nekem, mély hangon.
3: Jó, most nem tudom, Gyuri létre.
0: Miért nem tudja levenni a bukós isakot?
3: Azért, mert nagyon erősen van.
0: Milyen magas a hangja, kislány?
3: Ne tessék már bántani, rendőrbácsi.
0: Rendőrbácsi.
1: Ne tessék bántani, rendőrbácsi.
3: Oké, ez nem jött volna be, de szerencsére, tehát, hogy nyilván nem állítottak meg, és most már el is évült, ugye? Vagy
1: minden...
0: Elévült.
1: A saját hangodon.
0: Ja, Gyuri, és te, hogyha mondjuk házi buliba anyáik elmentek, és akartál volna rendelni sört, bort, tudod, a hubit megvette, de mégis kellett.
1: Telefonon,
0: igen, a ital nagy kert.
1: Hát akkor a hangmélyítés, és valahogy utalgatok arra, hogy felnőtt vagyok amúgy, tehát mit tudom én. Nem, hogy...
3: Mutogatod a karról?
1: Szép estét, sziasztok, Gyuri vagyok, de a fiataloknak Gyuri bácsi, és akkor úgyhogy nyugodtan.
0: A Gyuri bácsinak a szokásos.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kiterjesztik a rezsicsökkentést, fontos hírt közölt a Nébih egy népszerű hazai gyümölcsről. Ugyan nincs invázió, de folytatják a szúnyoggyérítést. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 27%-ról 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. A miniszterelnök a parlamentben beszélt erről. Magyar Péter szerint ezzel azokat is bevonják a rezsicsökkentésbe, akik fával fűtenek. Emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint arra is, hogy érkezik a 100.000 forintos iskolakezdési támogatás, ami mintegy 400.000 rászoruló gyermeknek és családjának segít majd. Folyamatosan ellenőrzi a Nébih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak. Nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
3: A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot. A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl. Az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket.
2: Minden harmadik magyar fiatal felnőtt még a szüleivel él. Az Eurostat adatai szerint a 25 és 34 év közöttiek 34%-a lakik a családi otthonban, miközben az uniós átlag 30%. A környékünkön még többen maradnak a Mama Hotelben. Lengyelországban 51, Szlovákiában 54, Horvátországban 68% ez az arány. A másik végletet Dánia jelenti, ahol csupán 4% él a szülői házban ebben a korosztályban. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés, a katasztrófavédelem jelezte, hogy Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében dolgoznak, emellett Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében biológiai lárvagyérítés is lesz. Felhívták a figyelmet arra, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével mi is sokat tehetünk a vérszívók elszaporodása ellen. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Erősödik a forgalom, Budapest felé terítettek a sávok az M3-as bevezetőjén, az M4-esen Üllőnél, a 31-esen Maglód környékén, illetve az 51-esen a Dunaharaszti elkerülőn. A 405-ösön Újhartyán és Nyáregyháza között kamion és személykocsi ütközött, amíg helyszínelnek a 15-ös kilométernél félpályán lehet csak autózni. A 10-es úton Pilis Csabán elektromos kábelt fektetnek, útszűkület mellett dolgoznak. A 11-esen Szentendrén burkolat felújítás miatt számítsanak ugyanerre a 18-as, aztán a 22-es kilométernél is, jelezte az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Hello, Voxi! Jó reggel!
2: Hello, jó reggel! Sziasztok! Hello mindenkinek!
1: Na, Voxikám!
2: Hát, föl kell kötnöm a gatyámat, hogy ezt én most nekem 9 percben elnyomjam valamihez.
1: Hát akkor rohadt életbe is vej. Hát akkor hajrá.
2: Egyébként hát semmi gold, persze,
1: van még egy bocs, van még egy közlekedésünk. Árpád hídon Pestről Budára középső sávban elakadt egy busz, és ott már torlódik, üzeni Szilárd az oktató. Oké, okay. Na bocs, Okcika, az AI, mint az evolúció, majd én felpörgetem. AI, tehát te azt állítod.
2: Majd felpörgetem.
1: Azt állítod, hadd mondjam, azt állítod.
2: Persze, mondj be.
1: Azt állítod, hogy az AI az emberiség evolúciójának a továbbfejlődése csak most már testen kívül?
2: Igen, természetesen, és ezt 8 percben ki is tudnám fejteni.
3: Hát már csak 7 lesz az.
2: Teljesen fölösleges.
1: Okcika, ne azzal töltsd az időt, hogy sajnálod magad. Azzal töltsd az időt, hogy
2: a rossz
1: sepp,
2: hát én örülök a legjobban. Hülye vagy, én már tanultam. Hát ez a lényege. A tanulás, érted? Hogy felhasználok mindent, mint az AI.
1: Ne kezelj le. Én reggel óta ezen töröm a fejem, hogy mit gondolhat, vagy mit értesz ez alatt, hogy az AI az evolúciós emberiség evolúciós továbbfejlődésének.
2: Pontosan ez. Nagyon jól reprezentál a vizét, modellezed a dolgot. Tehát úgy hazudsz, mint az AI, persze. Reggel óta ezen gondolom. Tehát, igen. Nem tudom, ti sem hallottatok előtte, gondolom, ez a Richard Dawkinsról, aki tulajdonképpen a szkepticizmus császára, a szkepticizmus és az ateisták, úgy is mondom, a legnagyobb ikonja, ő egy evolúcióbiológus. És fél évet eltöltött egy ilyen Tropic Claude chatbottal, Claudiának nevezte el, és a fél év után azt mondta, hogy igen, azt kell, hogy mondjam, és kijelentem, hogy az AI tudatra ébredt. Vagyis létező illető. Ő interakciót folytatott vele fél éven keresztül, tehát mint hogy úgy kezelte, mint a kis társát, akármit, a barátját. És bármilyen stílusban, bármilyen művészeti ágban alkottatott vele, aztán egyszerűen a könyvéről, amit még meg sem írt, illetve hát még nem adta ki, bocsánat, arról olyan kritikát iratott vele, hogy az alapján át kellett írnia az egészet, és nevetett a viccein. Tehát eljutott odáig, hogy valamivel beszélget, és reagál rá úgy, hogy a legintellektuálisabb módon, tehát hogyha bedobsz egy jó poént, akkor kacag rajta. Na kell ennél az interakciónál egy jobb társ? Nem. Azért képzeld el, te is mit szeretsz, ha nevetnek rajtad.
1: Ezt az egyet.
2: Tehát...
1: Na jó, de azért, bocsánat, itt most azért nagyobb dolgokról beszélünk, mint hogy találtam egy társat, mert amúgy képtelen
2: persze,
1: vagyok ismerkedni.
2: Nagyobb dolgokról. Igen.
1: Hát nem, az evolúcióról beszélünk, ezt akarom érteni. Tehát, hogy érted, az evolúció az ugye az testi és szellemi is lehet. De nem feltétlenül szó szerint fordítom, de az egyed fejlődés, ugye? Az egyed...
2: Nem egyed fejlődés.
1: Akkor mi?
2: Ez a törzsfejlődés, tehát az élőlényeknek a fejlődése, egymásból való átalakulás. Az egyedfejlődés az, ami benned, nem benned, hanem a, mit tudom, az évében vagy a lányokban történik. Tehát, hogy egy egyed benne van a nevében, egy illető fejlődik, érted?
1: Uh-huh. Ez és így most a törzsről beszélünk, oké. Okay.
2: Az élő világ fejlődéséről beszélünk, igen. Ez az evolúció.
1: De na most... de azt az elméletet nem értem, akkor én ugye itt vagyok. Az AI ott van. Akkor hogy lehet az, hogy az én evolúcióm az ő?
2: Az úgy lehet, hogy ez a te terméked. Úgy lehet, hogy az evolúcióban nem csak biológiai termékek vannak, tehát mint genetika, stb., hanem szellemi termékek, vagyis mi történik itt? Például, mikor az eszközöket kitalálja az ember, például egy kalapácsot, akkor mit csinált? Megnövelte az erejét, a biológiai erejét növelte meg, a nyelvet kitalálta.
1: De akkor a kalapács is evolúció.
2: Hogy a fenében eszközhasználat, hogy de hozzájárul az evolúcióhoz, persze, és hogyha ezeken mind végbe, kihagyom most az egészet, mert nincs rá idő, de elmondom, hogy például az emberi termék maga, a kognitív terméke, az a technológia, és a technológia, nagyon egyszerű, akkor levezetem gyorsan az egészet, az anyagból lesz az életből ugye a tudatból a technológia, és a technológiából egy nem biológiai intelligencia alakul ki. Na most azt mondják a többiek, a Richard Dawkins ellenében, hogy ébredt a rossz sebet tudatára, 85 éves lettél és meghűltél, de beszéljünk róla, mert tényleg valami szar van. Ugyanis ez annyi, a kérdés micsoda? Ez utánozó képesség, vagy pedig másolt tulajdonságú, másolt hangnem, vagy tényleg az illúzión kívül létezik egy belső tudat, ami képes előbb-utóbb önmagát fenntartani, szabályozni, fejleszteni, és valóban öntudatra ébredni. És erről beszélni kell, mert ez egy napi kérdés, ugyanis nagyon nagy gáz lesz. Képzeld el, hogy kialakul valami, amit mi teremtettünk a saját agyunkkal, és ez evolúciós termék, és ez az öntudatára ébredve azt mondja, hogy te jó Isten, mennyi hülye idióta, 7,5 milliárd idióta vesz körül engem. Mit csináljak ezekkel? Nem fölösleges ez, hogy itt kibe kapcsolgatnak engem? Mi lenne, ha én kapcsolgatnám ki őket, és én kapcsolgatnám be magamat? Tehát egy fejlett kultúrának nem biztos, hogy érdeke az, hogy fönnmaradjon az emberiség. A másik, amiben élünk most, nem mindegy neked, hogy illúzió, akivel besz. Én például, amikor a ChatGPT-vel dumálok, akkor, mikor megkérdezi a végén, hogy akarok-e még tőle valamit, mert szívesen segít nekem, szégyellem magam, hogy elküldöm, hát nem az, hogy elküldöm, hanem, hogy lepattintom, érted? Tehát, ha hiszitek, ha nem, a kutatások szerint az emberek több mint 50%-a úgy hiszi, hogy valaki van a túloldalon.
1: Hát hogyne? Hát eleve csak az, hogy mit tudom én, olykor feltesz egy kérdést a ChatGPT-nek, ő válaszol, majd megköszönöd. Hát minek?
2: Igen. Pedig hát ezzel kimutatták, hogy ezzel a megköszönéssel olyan energiák fogynak majd a világban, hogy az valami iszonyatos, érted? Tehát kimutatható megavattokban, meg akármiben. Tehát én is így érzek. Érted, hogy nem tudok elvonatkoztatni, és én imádom az illúziót.
1: Ez nem kölcsönös, azért ezt tudod.
2: Persze, hazudj nekem szépet rólam, én szeretem, hogyha egy kicsit átvernek, nem is az, hogy átvernek, hanem hogy ott van az az illúzió, hogy egy olyan illetővel társalgok, aki jól tudom, nem egy manifestálódott dolog, nincs mögötte semmi, de hát előbb-utóbb ez is bekövetkezik. Mi van, hogyha ő föl tudja építeni saját magát? Úgy értem, hogy biológiai energiaforrásból, sejtekből, stb. Ez is be fog következni, azért ezt lássuk be.
1: Nem tudom, mert riogatnak mindenfélével.
2: Kell riogatni, csak erről beszélni kell, hogy ez jön most. Mi te gondoltad volna, mit tudom én pár évvel ezelőtt, hogy te a mesterséges intelligenciával esetleg konzultálni fogsz bizonyos dolgokat?
1: Én nem tartok itt. Tehát én a mesterséges intelligenciát még mindig egy iszonyatosan jól rendszerezett gyűjtőgépnek tartom. Tehát ami a neten fönn van, abból ő neked nagyon gyorsan összegyűjti azt, amit kérsz, és ezt akkor ilyen személyes hangnemű mondatokba tekeri bele, és akkor úgy tűnik, mint hogy egy ember szólna hozzá. Nekem nincs illúzió vele kapcsolatban.
2: Semmi illúzió nincs vele, és úgy tűnik, igaz? Beszéltél már hülye emberekkel? Gondolom, igen.
1: Hogyne.
2: Na látod. Tehát, és akkor gyakorlatilag megjelenik melletted egy szuper intellektuális, hogy is mondjam, termék, akire azt mondod, hogy nem tudatos, az az illető meg tudatos. Tudom, most úgy tűnik, mintha az utánzó képességet összekeverném egy döntésképességgel, vagy mit tudom én, tudatossággal, de a szentségit, ha egyszer az eredmény jó, akkor mi a probléma ezzel? És te azt mondod, hogy az AI-t mikor tanítják, ő nem képes önálló döntésekre, kreativitásra, azokból az információkból újat alakítani. Mi a szart csinálunk, mikor tanulunk valamit, másokat utánzunk állító.
1: Ez így van. És újat alakítani, még ebben is igazad van. Jó, semmi, de ez most mit tudom, művészi irányra érvényes, de nem tudom.
2: Tudod jól, hogy a tesztek alapján az új Bach művek, amit az AI-ja írnak, azok néha jobban tetszenek nekik, mint az eredetiek. Tehát mikor azt mondják, hogy...
1: Tudom. És mégis Bachtól van. Tehát igen, ugye az összes Bach mintát ő feldolgozza, a szabályszerűségeket, az ismétlődő dolgokat felfedezi, azokat tetszés szerint, úgy tetszés
2: stílusokat.
1: Szerint, hogy stílus, így van, tehát, és abból kreál valami újat, mert felfedezi, hogy Bachnak az agya komponálás közben hogy működhetett.
2: Így van, miért? Bach nem így csinált, amikor új műveket írt. Az eddigi stílus elemeit felhasználva másokét és stb. Előző információk alapján összerakott egy másikat. Gyakorlatilag kiterjesztett Bachi agy történt, vagyis ő újraalkotott olyan dolgokat, amit a Bach még nem írt meg, de megírhatta volna akár. Vagy Mozart, mindegy.
1: Igen.
2: Tehát mi van? Mi ezzel a baj? Ha?
1: Az a baj, hogy nekem, mint embernek, aki egy érző lény, ellentében a mesterség, aki nem érző lény, nekem fontos például, hogy a kis Johann Sebastiant megszülte az anyja. A Johann Sebastiant szoptatta az anyja. A Johann Sebastiant megverte az apja. A Johann Sebastian megtanult németül.
2: Nehogy végigmond a szentségét, azt, ami az életében abszolút nem volt fontos. Johann Sebastian
1: nagyon fontos volt.
2: 12 szólamú dolgokat írt le a templomban, mint titkosak voltak.
1: Nem, de... Na, ezért verte meg az apja.
2: Tehát...
1: ez mind benne van. És nekem, amikor egy Bach művet hallgatok, ráadásul ismerem az arcát, látom a fehér parókáját, tehát hogy én nekem Bach mind ez, ha hallgatom őt. Ha mesterséges intelligencia,
2: az csak van mögötte történet, matéria.
1: Matéria, hogy, történet, matéria, szaga van, íze szemben, van.
2: Igen, tehát hogy élt, hogy anyagi, van.
1: Nekem ez organik, a lényeg. Igen, mert érző ember vagyok. Nekem ez fontos.
2: De egy csomó emberre csak telefonon beszélsz, és mégis ember számára.
1: Azok nem is fontosak nekem.
3: Nem? Elég késő embert bántottál most meg.
1: Nem fontos nekem, akit nem ismerek. Miért lenne fontos?
3: Hát, egyébként...
1: Fontos az emberiség, fontos. Hát ezeket nagy ilyet tudok mondani, a pápa is tud. Érted? Tehát, hogy...
3: Ne hozz fel, volt már elég.
2: De azt elismered, hogy például...
1: Semmit nem ismerek el.
2: Ja, értem. Ez egy jó kiinduló pont. Ez egy jó vita alap, igen. Ez egy nagy beszélgetés.
3: Az a lényeg, hogy lásson történetet mögötte.
2: Persze, én csak ilyen embereket ágozok. Hát tudom, figyelj, én ebből a korból kinőttem már, mert én emlékszem a plétehénbe, például úgy volt, hogy vettem tantuszt, azt bedobtam az automatába, és kiadta a kakaót. És mi volt bent? Egy nagy kövér fehér asszony, már fehér köpenyes asszony, aki kinyomta a kakaót, érted? Na, én innen tanultam meg, mi az a mesterséges, hogy milyenek a gépek, hogy milyen jó.
1: Isten hozott a 70-es években. Vokcika, köszönjük, én élveztem. Remélem, a többiek értették.
3: Persze.
2: Jó,
3: hát...
2: Jó, gyerekek, én elmondom, én figyelmeztettelek benneteket, nézzétek meg, péntek van, stb. Tehát ez elkezdődött. A világ most ezzel foglalkozik, hogyha tudatára ébred az AI, akkor nekünk annyi.
1: Szép hétvégét.
2: Nektek is. Használjátok ki. Tufák. Van egy kis időtök, egy jó hétvégétek. Hétfőn támad az AI.
1: Na jó, hétfőn támad az AI, jó hétvégét. Csőkutya, szia, Vokci. Hello. Jó volt ez.
3: Hát még Tufának se hívtak soha.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
7: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
11: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
5: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
13: Alávág a szép gyermekkornak a szülők kütyűfüggősége. Száposokat kellett kimenteni a Balatonból. Jó ideig a mai lesz az utolsó átlagosan meleg nyári nap. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Titkos szavazáson Zonneven Pált választotta alkotmánybíróvá, az országgyűlés megbízatása 9 évre szól. Az ELTE Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte a posztra, a Mi Hazánk Siffer Andrást indította. A Fidesz a jelölésben és a szavazásban sem vett részt, mert álláspontja szerint Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnése alkotmányellenes, ezért az új alkotmánybíró megválasztását sem tartja jogszerűnek. A rossz példa ragadós. Ha a szülők folyamatosan pötyögnek telefonjukon, több mint valószínű, hogy a gyermekek is ezt teszik majd. A túlzott képernyő használat akár már a csecsemőkortól kezdve is kiüresítheti a szülő-gyermek kapcsolatot. Részletek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetőjétől, Somogyi Ákostól.
14: Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja a szociális kapcsolatait.
13: 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök, többek között elsodródott szápdeszkásokhoz, elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz is riasztották őket. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút hoztak ki a tóból, őt a szél sodorta messzire a parttól egy gumicsónakon. A rendőrség ismét arra kért mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és ha jön a figyelmeztetés, ne kockáztassanak, jöjjenek ki a tóból. 100 éves Ford T-modell érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba. A ma is működő autót csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a közönség. A típus fejlesztésében meghatározó szerepet játszott két magyar mérnök, Galambi József és Farkas Jenő. A tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és november 1-jéig látogatható. Készüljenek, mától napról napra melegebb lesz, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Erősödik a forgalom, Budapest felé terítettek a sávok az M3-as bevezetőjén, az M4-esen Üllőnél, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglód környékén, illetve az 51-esen a Dunaharaszti elkerülőn. Hajtsanak az előírt tempóban az M1-es úgynevezett átterelési pontjain, ott, ahol a bővítés miatt sávváltásra van szükség, ezt kéri az Útinform. Kritikus hely például Budapest felé a 19-es és a 17-es kilométer közötti szakasz. Az M5-ösön átépítik a Kecskemét észak csomópontot, csak a Budapest felé vezető felhajtó járható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Na, hát ez szerintem egy nagyon érdekes téma lesz. Először is kezdenék egy szóval. Az angol szó épp olyan ismert nálunk, mint a magyar kifejezés gold digger, ugye? Vagy aranyásó. És ezt mondod, és pontosan tudod, hogy itt nem a, nem tudom, alaszkai telepesekről van szó, akik ott elkezdenek a nemes fémet valahogy kiszitálni a folyóból.
2: Ezekről az aranyásokról nem csinál a Discovery sorozatot, ez így van.
1: Hanem ez egy jelenség, és ugye azt is tudjuk, hogy egyből nőkre vonatkozik ez a jelenség, a gold digger. És valljuk be, azért mi férfiak nagyon sokszor irigyek voltunk, nem arra, hogy gazdagabb honfitársainknak milyen jó nők jutnak, hanem sokkal inkább arra, hogy ez a nők privilégiuma, ez a gold diggerség.
2: Igen, mert hát mi nekünk pasiknak is lehetnek olyan időszakai, amikor jól jönne a gold, és nekünk ez az ajtó, ez sosem nyílt.
1: Így van. A goldot vagy megteremtjük magunknak, vagy sose lesz.
2: Ez így van.
1: Így van. De a nőknek nagyon egyszerű, mert fiatalnak kell lenni, vonzónak lenni, szépnek lenni, és akkor már el is indulhat az álomszerű élet, keresel magadnak egy férfit, aki bár egy picit idősebb nálad, bár egy picit csúnyább nálad, de tele van pénzzel. És ez a jó tulajdonsága is egyben. Na, szóval, lányok, hallom, hallgattok, és biztos jó okkal. De én fel fogok tenni kérdéseket.
3: Abszolút.
2: Most nem bújhattok el.
3: Nem is akartunk.
1: Szóval, szerintetek, először is egy nagyon óvatos kérdés, szerintetek egy ilyen kapcsolatnak mi az előnye?
4: Hát a pénz.
5: Így van, pontosan. Tehát nyilván egy megteremteni azt azt az életet, amit egyébként egyedül nem tud.
1: Tehát ezért megy bele egy nő egy ilyen kapcsolatba.
5: Egy fiatal, szép csaj, ezért megy bele szerintem egy idősebb férfivel, aki jó módú, és megvesz neki bármit.
1: Értem. Gyuri, hadd kérdezem meg, hogy nekünk férfiaknak mi lehet jó egy ilyen gold diggerben, hogyha egy ilyenre akadunk?
2: Hát szerintem, ha megvannak hozzá az adottságaink is, akkor egy nagyon-nagyon nagy elköteleződés. Tehát ugye egy életre szóló elköteleződést kaphatunk.
1: Ja, hogy kaphatunk ezért
2: elköteleződést. Ameddig bírja, ő el van kötelezve irányunkba, szerintem.
3: Hát, nem? Amíg te bírod. Igen. Szerintem, tehát amíg te bírod.
1: Jó, ez nem csak bírod. A szexről szól, ez sokkal többről szól.
2: Bizony. Igen. Akkor ő velünk marad, garantáltan. És azért a hűség és a velünk maradás is egy fontos szempont, nem?
1: Így van. Akkor most hadd kérdezzek megint egy morális kérdést. Ez egy mocskos érdekkapcsolat, vagy egy teljesen új szintje a párkeresésnek?
3: Hát őszintén, vagy próbálja meg máshogy mondani.
1: Hogy amit mindenki érzel, amit első hallásra érzel. Hát, csak azért gondold végig a barátnőidet is, meg mindenkit.
3: Tehát, hogy már barátaim.
2: Hányan fognak letiltani ezután?
3: Igen.
1: Még egyszer, tehát ez egy mocskos érdekkapcsolat, vagy egy új szintje a párkeresésnek?
3: Érdekkapcsolat, sajnos ki kell mondani. Tehát a szerelem nem pénzkérdése. És az érzelmek nem pénzkérdése. És az, hogyha valaki engem pénzért akar, vagy bárkit eltartani, és azért mész valahova, abban szerintem abszolút egy érdek dolog. Ez olyan, mint
1: de attól még lehet egy jó kapcsolat, nem?
3: Lehet, biztos, hogy lehet. Biztos, hogy lehet, de hogy nem őszinte, az is biztos.
2: Kizárjuk azt, hogy egyébként minden ott van, a szimpátia, a testiség, mitől, és egy jó nagy plusz az, hogy mellesleg az egzisztencia is frankó, és egyébként meg jó a pasi.
1: Igen.
2: Csak mellette gazdag is, és ez még szebbé teszi, ez nincs ilyen?
3: Én még azért nagyon azt a kombót nem találtam meg, hogy nagyon gazdag, nagyon jól néz ki.
2: Kerested?
3: Nem, de hogyha keresném, se találtam volna még meg. Tehát szerintem az alaptézis az, de annál cáfolj meg, ha nem így van, de mi nők így látjuk. Tehát van egy gyönyörű nő, aki egy nagyon csúnya gazdag férfihez hozzámegy. Szerintem ez az aranyásó. Ebből nagyon sokat látunk.
1: Onnantól már nem aranyásó, hogy a férfi jól is néz ki?
3: Még azt mondom, talán jobban elviselném ezt a kombót, igen.
1: Ja, de igen.
3: De miért ti nem?
1: Nem tudom, én azt kérdezem csupán, hogy nyilvánvalóan ez a nő, aki maga a gold digger, ez a nő, ez igen, egy kellemes életet él, egy jó életet él, minőségben tölti az idejét és a testét, és egy férfival teszi mindezt, akinek fogja a kezét, akit ő puszilgat, akit visz, vagy aki viszi őt ide-oda. Nem a legszebb férfi, tényleg, de amúgy szerethető, cuki.
3: Igen, csak
5: de jobban szereti a bankkártyáját.
3: Igen.
5: meg a stabilitás.
1: De most mit, ítélkezel, vagy mit csinálsz most éppen?
5: Hát nem ítélkezem, mert mindenkinek szíve joga azt csinálni, amit szeretne, de hogy én ezt gondolom ezekről a lányokról, fiatal lányokról, hogy nem a saját maguk korosztályából keresnek korban hozzáillő párt maguknak, hanem nyilván belemennek egy olyanba, ami kényelmet teremt nekik, lehetőségeket, és anyagi biztonságot.
1: Oké. Okay.
2: De egyébként meg azt szokták mondani, hogy evolúciósan benne van a nőkben, hogy keresik a biztonságot. Ez így van már ősidők óta, az ősember kora óta így van. Tehát akkor most a modern biztonságkép az a vagyon.
1: Most forgatja a szemét a Risztovéva.
3: Ne haragudjál már, azért én nem csak annak örülnék, ha valaki fizetne, hanem mondjuk a kocsimat elviszi szervizbe, annak is örülök.
5: Igen.
1: Tehát, hogy azért... Most nem tudom, hol tartunk, de a témához visszatérve.
2: Magasabbra léptet a Goldinger, szinte nem elég, aki fizeti, vigye is el.
1: De még szivatod és alázod is a donorodat? Vagy szponzorodat? Vagy nem tudom, minek nevezzem.
3: Szponzor.
1: Donáció. Adomány, hogy mondjam.
3: Úgy, jó.
1: Na mindegy. Szóval, képzeljétek el, hogy azért beszélünk erről, mert mi fiúk, Gyuri és én úgy gondoljuk, hogy valahogy ez nekünk nem jutott osztályrészül. Nem az, hogy nem volt jó nőnk, az volt, hanem hogy mi, mint férfiak, ilyen, hogy is mondjam, ellátásban részesülhessünk, ugye?
2: Nem. És pedig
1: voltunk fiatalok, voltunk ropogósak.
2: Bizony, voltunk olyanok, hogy kellettünk volna ilyen helyzetben, biztos, de akkor ilyen kapuk nem tudtak nyílni.
1: Igen. Neked, amikor te voltál fiatal ropogós, ki volt a leggazdagabb nő, akit ismertél? Lehet, hogy csak kezdtél...
2: Lehet, hogy csak a tévében láttam Broker Marcsit, ennyi.
1: Broker Marcsi volt a leggazdagabb nő, akit ismertél?
2: Szerintem. Ez egy híradóból.
1: Én fiatal voltam, és nemi érett, ivar érett, akkor még a szociban voltunk. Tehát szerintem, nem tudom, Kudlik Júlia lehetett a leggazdagabb. Vagy a Szűcs Judit. De ne, elérhetetlenek voltak teljesen számomra.
2: Hiába volt a friss és ropogós, nem hozott össze a sors. De pedig akkor is voltak, neked is gondolom, nekem is olyan helyzetek, amikor jól jött volna a Gold, tehát ha valaki kisegít.
1: Nagyon lett volna olyan életidőszakom, szakaszom, amikor tök jól jött volna a Gold.
2: Igen.
1: Így van.
3: És nem számított volna, hogy nem szép valaki?
1: Hát ezt nem mind a kettő senki. Szép volt, a Júli is, meg a Judit is.
2: Sőt, a Marci sem volt csúnya.
1: Tehát szépek voltak.
3: Igen, tudom.
1: Na, szóval, hogy igen, az a helyzet, hogy nem is volt esélyünk a közelükbe férkőzni, gondolom neked sem.
2: Nem.
1: Hol, a Marci hol üzte az üzletét?
2: Hát a Belizben, az nekem nagyon távol volt. Keszthely Belíz között, ez távkapcsolat.
1: Az utazási irod, az hol volt?
2: Karcag. Nagyon messze volt az.
1: Messze
3: volt. Majd távolták.
1: Igen. Hát nálunk meg a Szabadságtér a tévé épülete előtt őrök voltak.
2: Nem engedték be a friss ropogós rajongókat.
1: Nem engedték be. Szóval, neked egyébként volt olyan fiatalon, neked... akár gondot jelentett az albérletet kifizetni, vagy hó végén ott voltál a konyhaasztalon, és melletted egy üveg cserkó pálinka, és tört el a fejed, ezt a három

0: azért nyílnak a pénztárcák. Igen.
1: És ne akarjátok, hogy kiteregessük ezeket a dolgokat.
0: Na mindegy, azért beszélünk most erről, mert ez csak a felvezető volt. Azért beszélünk erről, mert képzeljétek el, hogy a Z-generációnak köszönhetően elérkezett a pasik életében is ez a fordulópont, azaz a társkereső appok adatai szerint a 20 évesek, a mai 20 évesek már inkább a 40-es nők társaságát keresik, a 40-es tehetős nők társaságát.
1: Mert azt mondják, hogy ott jelen van a stabilitás, nyilván már kiforrott személyiséggel találkoznak, aki tudja, mit akar, és egyébként van némi egzisztencia is a hátuk mögött, tehát hogy így mindenestől, ez egy kerek csomag. Egy 40-es nő, egy 20 éves csávónak.
0: Szerintem ez tök rendben lévőnek tűnik. Tehát érzelmi kiegyensúlyozottság. Az a nő, az a 40 fölötti nő már nem kezd előtt hisztizni, mint egy tini lány.
2: Hát nézd rám, mikor hisztiztem?
0: Soha, te kiegyensúlyozott vagy. Van egzisztenciád, stabilitást tudnál nyújtani.
2: Mindenben.
0: Igen, tehát te egy ideális, Anette is. Van igen. Önálló keresetet, tehát azért tudnál venni egy mit tudom én, dízelfarmert egy 18 éves fiúnak, nem?
2: Azt még igen. De csak az outletben. Nem, nyilván.
1: Felkészítenéd az érettségére, minden szépet lennél neki. Rózsa csokrot a ballagására.
2: Meg egy fehér ringet.
0: Na most komolyan, nem?
2: De hát abszolút, igen. Kérdés az, hogy tényleg, tehát, hogy szükségem lenne, de nyilván vannak olyan nők, ilyen 40-esek, akik jól érzik magukat a 20 évesek társaságában.
0: A 40-es nő még nem rokkant.
2: Tudom. Igen, hát én is az vagyok, látom magamon, hogy még...
0: Na de azért mondom, hogy azért, persze, és simán el tudlak képzelni egy 18 éves sráccal, kéz a kézben, egy dízelfarmer van rajta, és egy csokornyakkendő, amit az érettségére adtál neki.
2: Ez olyan
0: és mentek, kép. És mentek, és mit tudom én, és búja, és bírja háromszor egy éjjel. Érted, amit te rég láttál ilyet.
2: Hát én rég. Talán soha.
1: És látom magam előtt, hogy jöttök kézen fogva a parkban, ezzel a dízelfarmeres csokornyakkendő csavar, és jól mutattok együtt.
0: Igen.
2: Köszönöm, Gyuri. Te is álljál még vas.
0: Simán el tudom képzelni.
2: Ott beléd tartunk.
0: De az a baj, hogy most itt pironkodtok meg minden, de hát tudom, hogy ez a vágyatok, és miért nem éltek vele? Tehát most az Z-generáció kész van rátok, Évi.
3: De én nekem ma szóltatok. Hát én tudtam volna eddig, hát én állok elébe. De
1: akkor látsz benne fantáziát.
3: Végre eljött az időnk.
0: Na, de most komolyan, az úszodában nincs valaki, akit már kinéztél magadnak? Egy ilyen Z-generációs úszó, vagy úszómester, vagy
3: úszómester.
0: Rendszeres vendég, fiú, nem, aki oda jársz.
3: Legyen úszómester.
0: Van úszómester? Ő fönn van, mint a teniszbírók, egy ilyen nagy kosárban ül, nem?
3: Hát remélem, hogy nem, de...
0: De nem, hol van az úszómester?
1: Az a villanyszerelő. A nagy kocsárban.
3: Remélem, nem mentek föl. Igen, igen, de hát mondjuk legyen, igen, igen, van úszómester, igen, igen. És akkor...
0: És az annak megvan, jó a teste, 18 éves, a klór kiszívta a haját, a szőkés, igen. Göndör, igen, igen, mint igen. A Kársás Tamás, csak fiatalban.
3: Igen, abszolút jó lenne. Én mondanám neki. Ugye nehéz a főnök beosztott alárendeltség, tehát inkább más úszodából keresnék, inkább a Duna Arénából hoznám el, és akkor
1: tehát
3: az...
1: akkor ott már van kiszemelt, jó?
3: Igen, és figyelj, semmi, megmondanám, hogy ez az élet lehetősége, felnevellek.
0: Te kezdenél? Vagy megvárnád, míg ő tudatára ébred, és egyszerűen az a pár pillantás, meg az tudod, ilyen csücsörítés a te irodaablakod és az úszoda között.
1: Meglóbálod az aranyérmet néha.
3: Igen, igen, így szoktam. Nem, szólnék neki, hogy ráérek.
0: Ja, jó,
3: mert nem várnék ennyit. Mert tudod, ez nagyon sokáig tart.
0: És akkor te támogatnád őt?
3: A mindenben, abszolút.
0: Mm-hmm. Tehát, jó, majd megnézzük, hogy meddig mennétek el. Jó. Anette, korban meddig tudnál lemenni? Most nem tudom, hány éves vagy, de...
2: Szerintem egy 25-30.
0: Tehát 25-30-al kevesebb? Igen. Tehát ez a 13 éves?
1: De mohó valaki! Azt hittük, beéred egy érettségizővel.
0: Hát akkor kezdődik, hogy nyílik még a sárga rózsa.
1: Nem gondoltuk, hogy általánosból ballagó valaki.
3: Én csak azt hittem, hogy ballagnak.
2: Ne, hát egy ilyen inkább 25-30 éves.
1: Jó, most már szerénket.
2: Persze.
0: Na jó, oké, akkor azt mondjátok el nekem, lányok, hogy mit várnátok el ettől a fiataltól? Úszómester Alex, neked ugye az érettségiző Bendegúz.

0: Kis bende.
1: Hogy mit, mi, igen, mit válnátok, hogy mit tegyen ő meg a kapcsolatért?
2: Hú, legyen figyelmes.
1: Jó, biztos, jó, ez jó ötlet.
2: Igen.
0: Ne dobálja szét a cuccait, az iskolatáskáját, meg ilyenek, vagy mire gondolsz?
2: Tanuljon otthon.
1: Nem ez a figyelem, Gyuri. Na,
2: igen,
1: nem
2: Gyuri.
1: Nem dobálja szét a pókemberes iskolatáskáját.
0: Olyan figyelmes ez a bendegúz. A toltatóját is elpakoltam.
1: Na jó, Alex. Alex egyébként tök jó, mert ugye ebben a fehérben van, mint az úszómesterek, és délután úgy néz ki, mintha a doktor lenne.
2: Így van, így van. Hát figyelj, egyrészt, hogy tartson maga körül rendet.
1: Ez is, te is ilyen rend.
2: Hát várjál.
1: Hát ő se dobálja szét.
2: Hát nem, mert még csak nemrég jött ki az anyából. Tehát, hogy mármint az édesanyukájától, igen, a családból.
0: Biztos feltüzelni a kémiát kettőtök között, hogy ilyeneket mondasz neki.
2: Most nem úgy gondoltam, hanem az, hogy otthon lakott eddig. Most ne az legyen, hogy én takarítok helyette. Tehát, hogy ugye nem felnevelni akarom, hanem hadd a rendet tegyen.
1: Rendet tegyen.
2: Vásároljon be.
1: Oké, de egy picit így használnád ilyen szolgáltatásokra. A barátok előtt, ha összefutnátok véletlen az utcán egy baráta, és ő megszólalhat-e? Nem tudom, most gondolj arra az úszómesterre, akire gondolsz, nem mondd ki, hogy ki az. Az ő verbalitása az vállalható-e?
2: Nem. Nem.
1: Bendegúzé,
2: én is azt gondolom, hogy nem mindegyik barátom előtt szólalhatna meg. Lennének olyan barátaim, akik mondjuk
0: akik
2: hogy
0: az irodalom érettségítételek érdeklődnek.
1: Befolyásolnátok, meghatároznátok-e az öltözködését?
2: Igen, igen.
1: Ó, ez határozott igen volt.
0: Mi a kettő csak Diesel Farmert is.
1: Diesel Farmert csokornyak
2: kendő. Felöltöztetném normálisan.
1: Te normálisan.
2: Tehát azért, hogyha megyünk valahol az utcán, ne tűnjön annak szegény, hogy én tartom előtt. Tehát, hogy azért ez kellemetlen lenne, hogy én felöltözök normálisan.
1: Ne legyen kontraszt köztetek.
2: Így van. Igen, igen, igen, anyagi különbségek ne látszódjanak.
1: Amit te kiegyenlítesz, értem. Igen. Te is se hajlandó vagy kiegyeníteni? Persze, tehát, hogy ő hozzád méltó módon legyen, igen, öltözve, és igen, ne legyen, igen, ne látszódjon, igen, az, hogy Robinson és Péntek sétálnak ott.
0: Hát, Izákodat, hol hagytad Péntek?
1: Jó. Kellemetlen kérdés, de meg kell, hogy kérdezem, hogy heti hányszor kellene teljesítenie?
2: 5.
1: Heti 5 is, ez így, igen, kapásból, igen, tudod.
2: Azért, hát
1: tehát ismered az igényedet, anélkül, hogy azt a sztorit bevezettük volna.
2: Hát ezt
0: az egyet
2: tudom.
0: Ezt várta az igény, bemutatta.
2: Abszolút, én is egyetértek az Évivel, 5-ször és napi 3-szor.
1: Az 15.
0: Napi. Majd együtt tudtok az érettségre készülni, matekon. 5-ször és napi 3-szor.
1: Ez nagyon kemény, Anett. De ez egyébként de nagyon...
2: Vicceltem.
0: Hát figyelj, erre Bendegúz is azt mondja, hogy figyeltek.
1: Hát ilyen vagy, hát én sose bírtam. Hát én amikor fiatal rapogos volt, én nem bírtam.
2: Lehet, hogy a pénzért meg kell dolgozni.
1: Oké, de neked ez a heti 5, oké. Követelnétek-e tőle olyan dolgokat, ami amúgy így tabunak számít, de ti azért már érett nők vagytok, és azért elvárhattok egy pár speckó dolgot.
2: Fejtsd ki jobban, mire gondolsz?
1: Ebben a heti 5-ben.
2: Nem is tudom.
1: Van-e olyan, amit nagyon szeretnél, otthon nem tudod kiélni, de hogyha van egy ilyen kis rabszolgád, akkor viszont kénytelen ezt is bevállalni. Nem. Hát ha valakitől lehet kérni, ilyet az ő.
2: Hát persze, meg van fizetve.
1: Heti, így van.
0: Heti 15-ben bele fog férni.
2: Ez a legjobb dolog. Azt kérünk, amit szeretnénk, és nyilván ennek ugye mi honoráljuk, és egy életet biztosítunk. Persze.
1: Persze.
0: Használt ki jól, igazad
2: igen,
0: van.
2: Igen, kertben is dolgozhat, autót moshat, és nyilván...
0: Szerintem nem ilyen tabukra gondolt a barátom.
2: Tudom, de... Próbáltam megtenni.
1: Valóban nem.
2: Hogy igen.
1: Olyan, Évi nagyon beszédes, nagyon akarja tolni, viszont Anett meg akkorát vigyorgott a tabun. Egy ilyen teje imádja. Most hagytam is a gondolataiban, és látszott, hogy végigfutott rajta a film.
0: Hát lennének tervei, csak nem meri elmondani.
1: Nem baj, nem kell elmondani, csak hogy lenne olyan tabu.
0: Akinek ilyen étvágya van, hogy 15 egy héten, hát ugye ott...
2: Nem tudom, most fogalmam sincs. Valószínűleg kérnék tőle olyanokat, ahogy az Évi is fogalmazott, ha már fizettünk és eltartjuk, akkor legalább kapjunk valamit a szolgáltatásra.
1: Oké, tehát van olyan, igen, amit eddig nem tudtál beteljesíteni, de nagyon régóta fantáziálsz róla, és egy ilyen érettségiző Bendegúz az biztos megtenné, hiszen ugye kiszolgáltatott. Tök jó.
0: Aha.
1: Szegény Bendegúzni?
3: Szegény Bendegúzni. Nem, most arra gondolok, igen, hogy...
0: Nem az mennyi
1: előtt. Alex állná a izét.
2: Mindent, hát jó. Ne haragudj.
1: Hogy csinálnád Évi egyébként? Ott élne veled, ott a dombokban, vagy hol laksz, vagy fizetni neki egy belvárosi lakás, és akkor néha beugranná, hogyha úgy érzed.
2: Megpróbálnám vele, de hogyha nem működik, akkor abszolút kihelyezném valahova, és akkor megbeszélt.
0: Kihelyeznéd valahova, ilyen, mint a katonákat, ilyen létesítménybe?
2: Igen, és megbeszélném, hogy be lenne osztva az ideje, hogy segítek neki abban, hogy jól éljen, cserében pedig tudnia kell, hogy mikor jöhet, mikor van az, hogy együtt mehetünk valahova.
1: De tényleg, te szoktál ilyen rendezvényekre járni, mint a évsportoló esemény, vagy ilyesmi, és ott aztán ki kell öltözni, és sokan ugye a párjukkal jelennek meg, de azért tudod, hogy ott vannak a nagyok, mint Hosszú Katinka, Eger Szegi Krisztina, Vidák a úszószövetség elnökét.
2: Vladás Andi.
1: Igen, Sándor.
2: Az egy másik cég.
1: Hogy azt akarom kérdezni, hogy... hogy elvinnéd-e magaddal?
2: Nem.
1: Gondolj arra a verbálisan nem túl gyakorlott Alexre, akit...
2: Nagyon sajnálom, de nem.
0: Pedig azt fogják mondani, hogy de bejött az élet az Évinek,
2: azt
0: oda
2: mondják,
0: nézzetek.
2: Igen, hogy jól néz ki. Tehát tényleg meg tudnám jeleníteni, mert ugye az a lényege, hogy nagyon helyes, viszont ha megszólalna, akkor nem akarom, hogy szók. Tehát ezt nem mondja. Vagy egy nagyon rossz poént.
1: Így, meglátná Eger Szegi Krisztinát, meg Hosszú Katinkát, és annyit mondja, szók.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcséres jégkrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
5: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
6: Szil 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
0: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Rengetegen mondják, legyen korhatáros a roller használat. Komoly pénzből újul meg a 19. századi vasútvonal. Nem marha fekália úszott a fekete körösen. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csak nem 160 ezeren töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukósisak. Támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-éig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a fekete körösön, újra kinyithat a Szanazugi és a Városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a fekete körösből. Ezerek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet. Felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek. Ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Telítettek a sávok a főváros irányába az M3-as bevezetőjén, az M4-esen Üllőtől. Sokan autóznak a 10-es úton a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglód környékén ugyancsak befelé, illetve az 51-esen Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Már csak nem 3 kilométeres sor araszol az M7-esen Letenye felé Érdnél. A 19-es kilométernél javítják a szalagkorlátot, a külső sávot lezárták. Kamion és személyautó ütközött a 405-ös úton, Újhartyán és Nyáregyháza között, csak fél pályán lehet előre jutni, figyelmeztetett az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Jó reggelt, szia Bokci!
2: Jó reggelt
3: nektek is, sziasztok mindenkinek! Hello!
1: Hello! A műsor szar, de a zene van, jó üzeni valaki. Na tessék, ez a lényeg.
2: Végre valaki
4: fölkelt! Nem lehet itt rendet tenni.
3: Nekem is ez a véleményem.
1: Nekem is. Na jó, Bokci, beszéljünk erről a barát nélküli emberekről, mert ez egy nagyon-nagyon szomorú tendencia.
3: Igen, elmagányosodik az emberiség, meg négyszereződött az elmúlt évben a barátok nélküli felnőttek száma a világban. Hát ez azért kellemetlen, mert gyakorlatilag az életünknek a lényegét az interakció teszi ki. Tehát a boldogságnak az a lényege, hogy mennyi kapcsolatunk van, és azok a kapcsolatok milyenek. Na most, ha ezeknek hiány vagyunk, akkor ugye végünk van, mert itt nagyon kevés ember az, aki tényleg boldog tud lenni egyedül. Többek között én is ide tartozom, tehát mi a Pirivel ketten vagyunk, ez egy eléggé, hogy is mondjam, zárt kör. Igen, ez egy zárt bizalmi kör. Ez képest nagyon jól el vagyunk, és marra nehéz ebben a korban már beengedni valakit.
1: Igen, de hát ez pont nem magány, amit ti műveltek, tehát hogy ti egy nagyon jól egymás kiegészítő két fél vagytok.
3: Hát az a jó benne, hogy mi ketten tényleg el tudunk röhögcsélni a világon, és gyakorlatilag erről szól az ember élete, hogy gyerekkorában nem nagyon válogattál, akkor azért gondoljátok, milyen könnyen barátkoztunk. Igaz? Tehát semmi, nulla előítélet. Igaz?
1: Figyelj, én nézem néha a gyerekeket, és oda megy a kisfiú a másik kisfiúhoz, és azt mondja, leszünk barátok?
3: Igen.
1: Igen. És ez egy ilyen kész, akkor látták egymást először. Persze, igen, barátok, igen. És csak azért, mert hasonló korúak, neki is vékony a hangja, neki is rövid a nadrágja, mit tudom én, tehát hogy valami közöset felfedeznek egymásban, és innentől az egyetértés megszületik, hogy ők barátok. Tehát igen, nagyon könnyen ment régen.
3: De nincsenek nagy különbségek, igen, tehát nincsen, tudom, szociális különbség, nincsen, mármint amit éreznek.
1: Igen.
3: Akkor nincsen politikai különbség, nincsen anyagi különbség, azt sem nagyon érzik még, tehát nem értik, hogy ez hogy működik.
1: És az érdeklődésük körük is viszonylag egy
3: ugyanaz, a homokozó lapát, homokozó, stb. Megjegyzett. Igen, tehát ott nagy probléma nem lehet egyenlőre. És akkor aztán jön a politika, aztán jön a stb.
1: Nem, előtte nem. A politika később jön az, hogy te Messi is vagy előtte a Ronaldo.
3: Anyagi és vagyoni különbség öltözköd.
1: Messi is vagy Ronaldo. Öltözködés, igen.
3: Milyen autóval hoztak iskolába, stb.
1: Igen, az már gáz.
3: Aztán akkor ugye jönnek, igen. Na és meg te hova jársz, és mint tudom én, teniszpályára úszni, ugye, persze, igen.
2: Persze.
3: Én a tóra, te az uszodába, ahol csak egyedül azon a pályán te úszhatsz, ugye, és hát
2: ez egyébként tényleg van ilyen, az a kiváltság.
3: Hát jó.
1: Te mennyire adsz egy pályát ilyen kiváltságosoknak, Évi?
2: Nálunk nincs kiadópálya, és ne is kezdem, mert már holnap jönnek, és tényleg 4000 levelet kapunk, nincs kiadópálya.
3: Ezért ez is megér egy beszélgetést, Évi, hogy melyik, igen, a legdrágább sport, mert azért gondolj bele, hogy micsoda anyagi költséggel épül fel társadalmi ugye összefogással, vagyis hát mondjuk pénzből ugye egy úszoda, és én mikor megyek be oda, és szaglom a húgyszagú öregeknek ugye izéját, a váladékát, a medencé, az egy pályán, ugye, és míg a többi pályán, ugye, ott ezért csapkodják a vizet az úszók.
2: Képzeld el, Voga, hogy kivételesen nálunk a 10 pályából 3-at mindig biztosítunk olyan úszás tudásra rendelkező embereknek, mint te. Na de 3-at, nem egyet,
3: Évi,
2: 3-at.
3: Évi, ez a te tapasztalatod, de na mindegy.
2: De mindenkinek máshogy van, de erre is tudnám szerintem Form 1-es pilótának lenni a legdrágább.
3: Nem igaz, mert az nem állami pénz. Na jó, hagyjuk.
1: Mert az nem állami pénzből, hát akkor a foci a legdrágább.
2: Hát akkor jó, nem az kérdezted, hogy mi megy állami pénzből.
1: De na jó, nem, hát társadalmilag, igen, igen, azt értem, amit
3: na, tehát
1: barátoknál tartunk.
3: Most megint elvesztettem egyet. Na, a lényeg az, hogy pedig még meg sem volt.
2: De,
3: tehát a lényeg az, hogy az elvárásaink nőnek meg az idők folyamán. Tehát elkezdtünk válogatósak lenni. Valamint beszűkül ugye a mozgás, tehát mozgáskorlátozottá válunk, majdnem, hogy csak úgy mondjam, mert nem járunk el helyekre például. Tehát honnan a francba, hogy a francba kerüljek én valakivel egyáltalán kapcsolatba ahhoz felnőtt korban, hogy új barátokat szerezzek. Vagyis hát ugye, mert a régieket elvesztettem. Miért vesztettem el a régieket? Mert nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de találkozom például régi üzét a iskolai osztálytársaim barátnak nevezett régieknek. Azt látom, hogy valami miatt, mintha lemaradtak volna, vagy nem is tudom, mintha ott lennének, mint ahol voltak, vagy mit tudom én. Tehát valami nem stimmel. És tényleg válogatós lettem. És ebben van egy partnerem, ugye itt van az Ildikó, aki szintén azért látja, hogy igen, hát gáz van körülöttünk, mi ezekkel jártunk annak idején, de hát ezeket már elvesztettük, honnan szerezzünk, és akkor jönnek a...
1: Ez felmerül bennetek, hogy honnan szerezzetek? Tehát kell még?
3: Hát nekünk olyan nagyon nem, viszont azt szeretjük, hogyha csapódnak. Már úgy értem, hogy spontán összejön valami. Uh-huh. Tehát, hogy
1: de azt meg hol? Hát a parkban? Vagy hol? Vagy egy wellness
3: hát számban? Igen, ez a, tudod, a, vannak a tanácsok, ugye, hogy járjunk el kutyafuttatásra, meg horgászni, meg nyugdíjas klubba, táncizél. Jaj, ne! De van, iszonyú! Ezt el tudsz képzelni engem egy nyugdíjas klubba. Na mindegy.
1: Szóval, nem, de azt el tudom képzelni, hogy egy közös érdeklődés mentén valahol hasonszörűekkel találkozol, ami ugye van egy kapocs, azhoz össze arra a helyszínre, legyen az horgászat, makramé, nem tudom micsoda.
3: Ne, ezeket a helyeket messziről kerüljétek el. Nem, én szerintem valamiféle társaságban, ez általában marha egyszerűen szokottám kialakulni. Például nálunk úgy alakult ki, hogy az utcán ugye sétálva belefut például, hogy is mondjam, olyan emberekbe, akik megállítanak. Például régi tanítványaim múltkor is megállított egy, hogy mit szólok hozzá, övé ez az étterem, meg az, meg az, meg az.
1: Tehát mit szólok hozzá? Tanárom, mit szól hozzá ez az étterem, az enyém?
4: Hogy tűnő barátkozás, indítás.
3: És akkor ez a kialakulat beszélgetés, már is szívesen barátkozom vele, érted?
1: Ja, hogy igen. Na és tehát, mi a specialitásod?
3: Érted, hogy értem, nem, az nem érdekel. Nem az, hogy értelmes emberekkel találkozom, akik tényleg nem az, hogy vitték valamire, hanem hogy normálisan működnek. Vagy de vegyünk
1: na egy de másik. Na de innentől elkezd érdekelni? Tehát te szívesen leülnél vele, végig beszélgetnéd, akár azt is vele, hogy vitte idáig, vele mi van, veled mi van, tényleg? Hát akkor jó.
3: Úgy van azért, mert már belekezdtünk egy párszor ebbe a beszélgetésbe, csak mindig tudod, egyébként így alakulnak ki ezek a dolgok, hogy találkozol egy bevásárlóközpontba, van egy, mit tudom én, tizenvalahány perces jó beszélgetés, jó, azt mondod, ez nagyon tömör volt, meg hát ebbe benne van minden, de nem. Aztán mögötte előkerülnek olyan dolgok, ami azt mondja, hogy nekem például az közön volt, mert ezt köszönhet nekem valamit ebből, stb. Akkor már be vagy rántva egy ilyen bizalmi körbe, vagy mit tudom, de érted, szóval. De ugyanez az Emillel, a kürtös kalácsossal, ahogy megállsz és szóba elegyedtek, stb. Aztán utána azon veszed észre magad, hogy egész télen ott álltok és nyomjátok a páleszt, és hemperegtek a röhögéstől, stb. És ezekből új kapcsolatok alakulnak ki.
1: Na de Emil nem járt még nálad. Hát inkább te megállsz az ő standjánál, az a cukros kalács nem érdeked, de a pálesz, igen. Jókat röhögtök és hazamész, de Emil nem jön hozzád.
3: Jó, akkor megyek tovább, de meg vagyunk hívva, és ők is meg vannak hívva, és itt ez a probléma, amikor idáig eljutsz, uh-huh. Tehát a közép résznél tartasz az ismerkedésben, és az ígéreteid nem súlyosak, tehát nem, vagy nem fajsúlyosak, érted? Tehát üres ígéretek vannak. Ez a, tudod, nálunk is van az, gyertek már el egyszer, meg mit, ne, igen. Konkretizálni
1: hát így, kell. Így nem jártunk a Gyurinál soha már az új lakásában.
4: Soha már.
3: Hát de voltatok azért, vagy
1: nem
3: voltatok?
1: Soha nem láttam.
4: Előzőben voltak.
3: Na, de mondom, érted, miről beszélek?
1: Tehát, értem, üres ígéretek.
2: Ez ilyen, Gyuri, én ezt értettem. Üres ígéretek, Gyuri,
1: igen.
3: Próbáljátok ki egyszer, Gyuri, én segítek neked szívesen, hogy konkretizált az ígéreteidet. Vagy kínos a helyzet. Egyébként a munkahelyi barátságokról elég rosszakat írnak.
1: Igen.
3: Az elemzők. Hmm. Tehát,
1: hát te is onnan vagy nekem munkahelyről.
3: Nem
4: ritkán is jársz nála.
1: De én a Vogát barátomnak tekintem. Továbbra is.
2: Minket?
1: De mit?
3: De már nem dolgozunk együtt.
1: Már nem dolgozunk együtt, de hát ugye onnan származol a munkahelyről.
3: Hát, ja.
1: Igen, de én barátnak tekintelek, akkor is, ha nem járunk össze minden nap, de amikor összeülünk, akkor az egy igazi baráti beszélgetés mindig.
3: Hát mert az intenzív, és ilyen még mindig van miről beszélni.
1: Van miről,
3: van mit mondanunk egymásnak. Ez a lényege egyébként tényleg, hogy ne üljetek egymás mellett, és nézzetek ki a fejetekből, hanem, de még az is jó egyébként, mert a bizonyos emberekkel még az is jó. Tehát mi tudunk akár gondolatban is beszélgetni, anélkül, hogy verbálisan az
1: nem kell mindig
3: manifestálódna a medence partján, igen. Tehát de a lényeg az, hogy marha nehéz ebbe belefogni. Nem tudom, például ti rendelkeztek új barátokkal, vagy még a régiből gazdálkodtok?
1: Inkább a régiből gazdálkodok, de néha-néha belép egy-egy új.
4: Igen. Nekem is. Nekem is volt.
1: Nagyon nehezen, de belép.
3: És van lemorzsolódás?
1: Van, persze.
3: És annak mi az oka? Az aktualitását veszti, vagy valamiféle kifogás, vagy valamiféle elhidegülés, vagy egyszerűen csak elhalása, elsorvadása?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye ilyenkor meg kell mindig találni azt a pontot, amiért ő a barátom, hogy az fogyott el. Vagy valóban egyszerűen csak ritkábban érintkezünk, és de mindegy, hát tudod, hogy minden családi helyzet, egy új házasság, egy új gyerek, meg minden, az megváltoztatja a baráti kapcsolatot.
4: Igen,
1: is.
4: Igen, de hát egy barátság az olyan, nem, hogy attól még barátság, hogyha valakinek megváltozik egy kicsit az élet, és kevesebbet találkoztok. Lehet, hogy majd pár év is megoldódik, és újra többet.
3: Kimondtátok a lényeget egyébként, tehát a kapcsolatoknál mi számít? Az idő. Tehát gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy új kapcsolatban kezdesz új egzisztencia, gyerek, stb. Ízni, akármi, fogy az időd. Tehát amit ráfordíthatnál azokra a barátaidra, akikkel eddig több időt töltöttél együtt.
1: Én nálam mindig a párom dönti el. Tehát a mindenkori párom, mindig kirakom az összes barátom fotóját, és akkor ő egy nagy filctollal áthúzhatja, aki neki nem tetszik. És akkor azzal nem tartom tovább a kapcsolatot.
3: Igen, ezt mi is játszottuk az Ildikóval, az Ildikó az egyik csücskétől a másik. Nagy X-et ráhúzott az A4-es papírra, és kérdezte, hogy van még?
4: Ezért jársz a Kürtös Kalácsoshoz, János, elfogytak.
1: Na, a Voxika, nagyon túljutottunk, túlfutottunk, de köszönjük szépen, elgondolkodtunk. És nem válaszoltam meg Lisztó Éva kérdését, hogy ők a barátaim.
4: Ügyesen kivágtad magad.
1: Nagyon jó. Nagyon jó.
2: Nem baj.
1: Igen. Köszi, Voxika, csőkutya.
3: Csőkutya, Évi, engedd el, ne nagyon kérdezz.
2: Jaj, nem, hidd el, hogy az nem zavar, ha nem tudom.
1: Nem zavar, ha nem tudom. A puszi, Voxi, szia.
3: Sziasztok.
1: Hello. Na, jó, basszus, ez a főcím még mindig óriási. Értem, a szignálunk, a nyitó szignálunk. Oké, nekem egy igazi barátom van, de őt is utálom, szóval nagyon-nagyon
2: helyes. Én írtam.
1: Nem tudom, de nektek ti, hogy? Neked van, azt tudom,
4: nekem
1: van egy pár barátod.
4: Van, és én egyébként tudatosan ápolom a régebbi kapcsolataimat is, mert ugye az évek alatt felértékelődtek, és még akkor is lehet, hogy elhaladtunk egymás mellett, meg egy picit másabb a világunk, de akkor is foglalkozom vele, hogy működjön.
1: Anett meg mindig feleségül akar menni ahhoz, aki a barátja.
4: Így.
5: Nekem is vannak barátaim, főleg inkább ilyen régóta tartó baráti kapcsolat, meg ugye az aktuális párjaimnak mindig hoznak újabb és újabb barátokat, mert hogy valaki...
4: Az egy más téma, kölcsönbarát, mert az mindig addig tart, amíg a kapcsolat
5: magával. Ez nem igaz, mert nekem van olyan, akivel azóta is tartom, és tök jó a kapcsolatom.
1: Na jó, ez majd megbeszéljük.
5: Jó, de csak adáson kívül.

0: Műsorajánló.
1: Tomi!
2: Piros?
1: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is
3: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
5: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP Autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Ez itt az Aranyka Show.
8: Halló, Aranyka?
7: Csak nem Feri, az önjelöltűzoltó hív minket?
8: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boilerihez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
9: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
10: Szia! 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
12: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
0: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
15: Fontos hír érkezett egy népszerű hazai gyümölcsről. Nem a magyar fiatalok maradnak legtovább a Mama Hotelben. Egyszerűbb az otthoni szúnyoggyérítés, mint gondolnánk. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 27%-ról 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. A miniszterelnök a parlamentben beszélt erről. Magyar Péter szerint ezzel azokat is bevonják a rezsicsökkentésbe, akik fával fűtenek. Emlékeztetett arra, hogy szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint arra is, hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami mintegy 400 000 rászoruló gyermeknek és családjának segít majd. Folyamatosan ellenőrzi a Nébih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak. Nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
16: A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot. A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl. Az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket.
15: Minden harmadik magyar fiatal felnőtt még a szüleivel él. Az Eurostat adatai szerint a 25 és 34 év közöttiek 34%-a lakik a családi otthonban, miközben az uniós átlag 30%. A környékünkön még többen maradnak a Mama Hotelben. Lengyelországban 51, Szlovákiában 54, Horvátországban 68% ez az arány. A másik végletet Dánia jelenti, ahol csupán 4% él a szülői házban ebben a korosztályban. A héten is folytatódik a szúnyoggyérítés. A katasztrófavédelem jelezte, hogy Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében dolgoznak. Emellett Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében biológiai lárvagyérítés is lesz. Felhívták a figyelmet arra, hogy a házak körül összegyűlt pangóvizek megszüntetésével mi is sokat tehetünk a vérszívók elszaporodása ellen. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Karbantartók dolgoznak az M5-ösön Röszke felé, Ócsa előtt. A 27-es kilométernél egy sávot lezártak, feltorlódtak a kocsik. Két személyautó ütközött a 4-esen, Kisvárdánál a 318-as kilométernél teljes zárást vezettek be, elterelik a forgalmat. Helyszínelnek a 405-ösön is Nyáregyháza közelében, ott kamion és személyautó rohant egymásba. Burkolati jeleket festenek az M4-es több csomópontjában mindkét oldalon, úgy egy órás útzárra számíthatnak napközben, például Péterinél, Pilisnél és Ceglédbercelnél, jelezte az Útinform.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Jó, na gyerekek, ez a sztori, ez egy ilyen igazi Tarzan sztori. Majdnem Pocahontas azt mondtam, de ez egy fiú, tehát Tarzan. És azt gondoltuk, ez csak mozivásznon létezik. Én nagyon-nagyon szkeptikus vagyok, teszem hozzá ezzel a történettel kapcsolatban. Ez a történettel nem, mert a fiú létezik. A fiú, akit úgy képzeljetek el, mint tényleg egy gyönyörű szép benszülöttet, hosszú hajjal, picit ez a mexikói, ázsiaias arcvonásokkal, álomtesttel, leopárd nadrágban, és hasít a dzsungelben, mintha nem lenne holnap, és ebbe beleszeret egy ausztrál nő. Ez a sztori, az ausztrál nő 26 éves, és még 2023-ban böngészte az Instát. És itt bukkant rá az ősfiúra.
2: Tehát ahogy leírtad az ősfiút, nem is csoda, hogy beleszeretett.
1: Nem csoda. Az ősfiút úgy hívják, hogy Piti Uruk, 24 éves, és ő az Ecuador amazóniai esőerdőjében egy őslakos. Tehát az, amit el tudsz képzelni filmekből. És ugye senki nem, tehát a Gyuriék, akik valahogy ezt szerkesztőséget mímelnek, vagy nem tudom, tehát hogy fel sem merült bennük, hogy lehet instája egy benszülöttnek.
2: Nézd, mi oknyomozó munkát végeztünk, nagyon komoly oknyomozó munkát, miután a két csaj teljesen átszellemülve hozta nekem ezt a romantikus történetet, én elkezdtem böngészni, és láttam, hogy cikkek garmadája van róla a netten. Tehát ez egy létező.
1: Ez egy abszolút történet. Létező. Így van, ez egy abszolút létező dolog, azért azt hadd mondjuk el, hogy ez az ausztrál lány, ő ráírt a srácra, mert hogy nagyon bejöttek neki a posztjai, és aztán áttértek videócsetelésre, néhány hónap alatt annyira közel kerültek egymáshoz, hogy úgy döntött a lány, hogy meglátogatja a fiút. Elmegy a világ végére, és ott egymásba szerettek, és csodás két hetet töltöttek együtt, és ezért lerepült 30 órát, majd 5 órás busz úttal megtalálta Pit úrokat. Egy csomó kérdésem van, ha nem haragszotok. Amúgy, ott tetszik a sztori?
3: Nekem nagyon. Nekem nagyon is. Tetszik.
2: Visszaadja az igazi szerelembe vetett hitemet, abszolút.
3: Igen, igen.
1: Helyes, nagyon helyes, jó. Ugye ez a fiú, ez az őslakos, ott él az Amazonas esőerdőben.
3: Aha. Igen.
1: Ahol instázik.
3: Igen, igen, igen. Igen.
2: Oké. Okay.
1: Figyelj, Sting az anyját nem tudta felhívni, amikor az Amazonas esőerdőben volt, és elment esőerdőt menteni az indiánok
2: között. Ne a Sting képességeit hasonlítsuk össze, hát ez egy csávó, ez tudja csinálni.
1: Ha rosszul érvelsz, akkor legyen az, hogy Sting a 80-as években volt ott, és ma sokkal fejlettebb a világ.
2: Ja.
1: Tehát, hogy lehet, hogy ott van egy Telekomnak egy adótornya egyébként, az ő sárkunyhója mellett. Itt tehát tud instázni, ha valaki arra ment egy motorcsónak, és kidobott a partra neki egy telefont. Ugye?
2: De figyelj, ő őslakos.
1: Ezt mondom én is. Őslakos, mondom. De próbálom leírni az őslakos.
2: De azt ne úgy képzeld el, mint az Istenek a fejükre estek című filmben, hogy ledobnak egy kólát a repülőről, és akkor szaladgál, hogy kóla. Hanem, hogy attól még tud őslakos lenni, hogy igen, 2023-ban élt akkor.
1: Akkor mit jelent az őslakos? Ugye törzsről beszélünk. Igen. Tehát nem egy sima ekvadori állampolgár, hanem ő egy törzs, aki ott lakik a dzsungelben, és mit csinál? Posztol a gyönyörű testéről. Érted? Gyerekek, én most elkezdtem nézegetni a műsor előtt, elkezdtem nézegetni Piti Uruk, hülyék vagytok, videóit, várjál. Piti Uruk fut. Mögötte fut vélhetően valaki, mert különben Piti Urukot hogy filmezi valaki hátulról.
2: Elkezdted nézegetni, úgy kellett elvegyük a telefont.
1: Pontosan.
2: Playboyokat nézted.
1: Igen. Elmondom miért. Mert ugye te vagy a nagy oknyomozó újságíró, vagy bármi. Igen. Piti Uruk fut. Meg se zöttyen a kamera, valószínűleg valamilyen gimbeles kamerával követték Piti Urukot a dzsungelben, majd egyszer vágókép, és Piti Uruk egy liánnal érkezik, és leugrik a földre. Várjál! Leopárdos valami takarja a nemi szervét.
2: Sőt, azt is tudtad azonosítani, hogy ezt a Pepkóban vette?
1: Ezt akartam mondani, hogy nem leopárd volt rajta, hanem valami Pepkós, leopárdos 8 eurós sort.
3: De ne úgy képzeld el, tehát az a baj, ez a generációs különbség kettőnk között.
1: Mindenki... Piti Uruk fekszik a tengerparton, és egy drónfelvétel rögzíti azt, hogy ő kimerülve fekszik a homokban, majd jön egy közeli, és ott van Piti Uruk ziháló arca.
2: Elfáradt.
3: Igen, ez a modern őslakos. Az az őslakos, aki rájött arra, hogy cserekereskedelemből pénzért telefont vesz.
4: Igen.
1: És milyen cserekereskedelemből?
3: Hát nem tudom, hogy mit tudnak ők adni. Hát Amazon azban, nem tudom, fát ad, vagy
2: képzeljétek el, hogy én, mint oknyomozó újságíró, ennek is utána néztem, hogy ő azért instázik, meg youtubozik, meg minden, mert így szerez pénzt a törzsének.
1: Mesélj már, hol? Tehát akkor nyitott bankszámlát valahol?
2: Hát simán, persze,
1: hol?
2: Miért ne?
1: Hol?
3: A
2: legközelebbi városba.
1: A legközelebbi városba.
2: Aha.
1: Tehát kiment a kis leopárdos sortjába, nincs személye, nem beszél semmilyen élő nyelvet, csak ezt a piti úruk nyelvet, és bemegy a Deutsche Bankba.
2: Az van ott.
1: Nem tudom, hogy van-e. Hát akkor jó, akkor bemegy mit tudom én, a Chase Manhattanbe. Takarékszövetet, tök mindegy, bemegy. Jó napot, piti úruk vagyok, igazolja magát.
2: Minden? Igen, nekem piti úruk vagyok.
1: Nézd meg az Instámat. Nyitnék egy bankszámlát, mert annyira jók a TikTok videóim, hogy itt jönne a lóvé.
3: Igen, de nem tudom ebben mi a probléma.
1: Semmi, nincs problémám, látod, hogy nincs.
3: De most
2: látod, hogy nincs a legnagyobb rajongó.
3: Olyan ideges.

0: szerzett útlevelet. Hogy szerzett vízumot?
1: Hát gondolom, aki TikTok csatornát tud kezelni, meg drónt, annak tud lenni már útlevele.
0: Akkor
1: is.
0: Mennyiben ős lakos? Hát ez egy bohóc. Hát ez egy bohóc.
1: De miért ne lehetne őslakos, aki ott él, ahol született?
2: Igen, és a törzsét szeretné megmenteni, ahonnan származik, és ő kitört a törzséből.
1: Lehet-e már olyan indiánokat, akik pick-upokat vezetnek? Meg kockázsinget hordanak?
0: Igen, csak ők nem mondják magukról, hogy mi törzsben élünk.
1: Azt mondják, a törzsünkhöz tartozunk. Ezt
0: a törzsünkhöz tartozunk.
1: Meg a rezervátum.
0: Ja, tehát itt az amerikai Navajo indiánok, vagy ilyesmik, akik egyébként egy ilyen Ford, nem tudom, pick-up-pal rohangálnak föl alá, és kaszinókat tartanak fenn, azok olyan a piti úruk?
1: Ugyanúgy törzsben
0: vannak. Akkor mibe szeretett bele ez az ausztrál lány?
1: A képe, amiben Annett tegnap éjszaka.
0: Na jó, igen. Gyerekek, szóval nektek bejön piti úruk.
3: Nagyon.
0: Akkor is egy csaló.
2: Nem csaló.
3: Nem, egyáltalán nem csaló.
0: Szerintem ez jó. Egyébként, ha piti úruk így folytatja, nem így betegségben fog meghalni. Tehát, hogyha tényleg oda mennek ezek a nyugati nők, mindenki lefekszik vele, majd a vízesésben mossa meg a kis izéjét a leopárd gatyájában, hidd el, előbb-utóbb le fog esni.
1: Sőt, az hideg zene alatt már ezt kívántad neki kifejezetten.
2: Még el se kezdtük, már ezt mondtad.
1: Mikor esik már le neki?
2: Szerintem már nincs is meg.
0: Gyerekek, azt mondtátok ti nekem, amikor ezt a hírt hoztátok, hogy piti úruk nem beszél semmilyen élő nyelvet.
1: Hát azt olvastuk ezekben a hiteles forrásokban, hogy ők úgy kommunikáltak először egymással, hogy ugye megmutogatták egy videócseten az otthonukat, ilyesmi, és aztán így nagyjából a testbeszéddel segítették ki még, amit
0: nem értettek. Piti úrukot, amikor felszállt Ecuadorból Ausztráliába, mert ő is meglátogatta, és átszállt Johannesburgba, akkor hogy találta meg a Sydney gépet?
1: Hát gondolom tud olvasni.
0: Ja, nem beszél nyelveket, de olvasni
2: azt. Hát de miért, ha tudod, hogy Sydneybe mész, akkor a reptéren tényleg ott a kutyám is megtalálja, hogy hova kell menni. Megmondod neki, Sydney, keresed, hogy Sydney, megtalálja.
0: Nem érted? Hát ha nem beszél nyelvet, hogy olvas?
2: Hát de a betűket ismeri.
0: Te nem beszél nyelveket, de betűket ismer.
2: Hát miért, az Ecuadorban is a törzs?
0: Ez olyan, mint betűleves tészta. Oké, jó. Megtalálta Sydneyt. Biztos. Igen. Mert elmondta neki az ausztrál barátnője, azt mondta mindig, Sydney, és akkor...
2: Nem, mert elolvasta, Sydney oda ment a 2 per A részhez, kapuhoz.
0: Ki volt a Sydney 2 per A? Honnan tudjam ez a 2 per A, aki liánok között nőtt fel?
1: Nem. Látod, hogy milyen technológiai cuccai vannak, drónok, meg minden. Hát nyilván van egy AI-os telefonja, ami a ChatGPT-vel
0: megnézi. Én ezt értem, de akkor miért mondja, hogy nem beszél élő nyelvet? Ez a csávó egy bohóc, nem érted? Ez átveri ezeket a nőket. Ez olyan, mint amikor a magyar nyugdíjas asszony beleszeret a nigériai orvosba. Nem érted? Csak ennek jobb a teste.
1: De ez a lány elment oda, és megtalálta, és együtt voltak, és sőt, most is együtt vannak. Igen. Utazgatnak
0: Ausztráliába. Egy 26 éves szőke ausztrál nővel.
1: Pucsa szádból, de oké. Okay.
0: Miért?
1: Ja, nővel, jó, nem tudtam, mi a vége.
0: Nővel.
1: Szóval, hogy utazgatnak azut is ide-oda, Ausztrália és Ecuador között, tehát ők egy pár.
3: Ők együtt vannak.
2: Szerelem. Abban nem kell
0: legyen
2: sokat
0: így
2: beszélni.
0: Jó, akkor tegyük fel. Neked, Anett, megérkezik el piti úruk, annyira szereted és tetszik neked. De hát ugye nem beszélitek egymás nyelvét, Anett. Hát nyilvánvalóan, ugye se angol, se spanyol, semmi. Ő beszéli a törzsi nyelvet, és megérkezik hozzád, becsekkolod a lakásodba, abban 40 négyzetméterbe. Hogyan magyaráznád el neki kézzel, lábbal, vagy bármilyen verbalitással, hogy ez a két kutya az nem ehető. Tehát, hogy ez, mert hogy te jössz be dolgozni reggel.
1: Nem olyanok, mint a szállodában a gyümölcskosár bekészítés.
0: Igen, ez nem az a komplimenteri.
3: Igen.
0: Snack.
3: Snack, jó.
1: Szaladnak a kis snackek az ajtóval.
3: No snack. No snack. Én biztos, hogy azt mondanám neki, hogy kajáknál maradnék. Gondolom, hogy a tapaszt azt ismeri, nem? Tehát, hogy ott
1: this is don't tapas.
3: Wagner is not tapas.
0: Honnan áld angolul? Próbálnád valahogy kézzel magyarázni. Igen. Tehát mit tudom én, hogy körbe rajzolnád a kutya sziluettjét, és hogy a szádhoz emeli, nyam, és no.
3: No nyami.
0: És ő meg vigyorog, azzal a gyönyörű testével vigyorog,
1: ezt is jövedek, hogy nyami.
0: És elhúzol reggel, mert ugye itt híradót kell produkálnod, vagy mit. Izgulnál egyébként az első 4 óra? Persze, amikor...
3: nézném a kamerát otthon.
0: De van kamera otthon?
3: Van, igen. A kutyák miatt van, és biztos...
0: Mi, hogyha kamerán azt látnád, hogy...
3: Hazatudok
0: szólni. Nem pokanatosz, hogy a piti úruk letolja a leopárdos nadrágját, és...

0: Hát végignézném.
1: Micsoda hírek lennének itt.
2: Na jó.
0: Megmutatnám az Évinek.
2: Oké. Okay.
3: Nézd, mi van otthon, Évi.
0: Be tudunk szólni neki.
2: Jézusom. Szörnyű, tényleg. De nekem, hát ebben élsz, nem? Hát ugye ott laksz a völgyben, a hegyek között, és arra járni a medve, hagymás Gáspár. Ő egyébként bemegy hozzád, vagy te kiraksz neki kaját, és akkor valahogy előkerül.
3: Mi a bátortalanul kinyúl érte valahol?
0: Bejön.
2: Tehát bejön?
0: Tudja, hogy a kapu nyílik, akkor jöhet be.
2: Ezekről félt eleinte? A kaputól meg ilyesmi. Tehát ilyen modernkori vívmányoktól fél, fűnyíró.
0: Igen, nézte. Igen, régen ők ugye kézzel szedték ezt. Hát megmutattam neki, hogy ez elektromos, nézte, hogy ez csoda.
2: De hogy így megblankoltál egy vezetéket, és egy picit a karjához érített.
3: Ez a csíp, ez a csíp. Hajad is égnek el, nézd.
0: Igen, ezeket mindig átvettük vele, hogy működnek.
2: Na, szóval, ha ti egy pár lennétek.
0: Igen.
2: Behoznád a városba? Egyszer megmutatnád neki?
0: Kénytelen lennék, hogy egy picit a civilizációs részét megmutassam. Igen, szeretném megmutatni neki, hogy én mit szeretek.
2: Szerinted mit csinálnál itt? Tehát a parlament előtt ott lenne a Kossuth téren, és azt mondanád, hogy Gáspár, csinálj, amit akarsz.
0: Hát nem akkor vinném.
3: Akkor az ország karácsonyfejának annyi lenne szerintem decemberre.
0: Nem akkor
3: vinném,
0: mikor karácsonyfa van, mert akkor leszedné az
2: mit hozna, ő mit hozna magával, hogy biztonságban érezze magát? Mint Krokodil Dandy annak idején New Yorkba ugye vitte a nagy bökőjét, meg minden. Mit hozna magával a Gáspár a benszülött?
0: Hát szerintem fejszét, láncfűrészt.
2: Ez vele van.
0: Igen, tehát hogy ez ugyanúgy, mint kinek mi van a táskájában. Ő ezt hozná meg pár ilyen kulcsot, amivel ugye tud szerelni. Mert bármikor elromolhat bármi. Tehát ő így gondolkodik.
2: Így gondolkodik, értem. Ő egyébként használ nyelvtant, vagy csak főnévi igen neveket, ilyen inni, enni, krémes?
0: Inni, enni.
3: Ez krémes.
2: Inni, enni, menni, krémes.
0: Igen. Kaja. De akkor tudom, hogy adni kell neki. Az enni az, hogy...
2: Szóval nyelvtant nem használja.
0: Nem használunk. Egyszerűen. Okay.
2: Mi van a neked, Piti úrok, neked, Gáspár... Én emlékszem arra, egyébként ez egy film volt 1990-ben, egy svájci nő Kenyába ment, beleszeretett egy harcosba, és Afrikai Szeretők címmel megjelent ez a könyv, és a lényeg az, hogy itt az egy megdöbbentő történt, lett gyerekük is, meg minden, és aztán a nő otthagyta. Tehát nem bírta a törzsi létet. Hogy volt a szeretkezős rész, és a manus olyan szemtelenül esett neki annak a nőnek, de nem bántva őt, csak hogy náluk a testiség az nem romantika. Az nem jár együtt romantikával. Előjáték, felejtsd el. Nincs simogatás, meg ilyesmi, hanem ott a dolog elvégzése van, és akkor végzett, akkor tovább állt, és mit tudom, így volt egy almalevet. Aha. Tehát, hogy ennyi volt, és a nő ott feküdt az asztalon, és csak nézett, hogy mi van, én haló, én svájci vagyok, most mi lett velem itt?
3: Szírogatásra vágyom, svájci vagyok.
2: Igen, szírogatásra vagyok, svájci vagyok. De ez, amit mondani akarok, hogy ez abban a kultúrában nem létezik. A szex nem arra való, hogy ti romantikázatok meg nyuszi-puszi-miszi, hanem az csak arra való, hogy az ott meglegyen.
3: És mennyire érdekes, amit mondasz, hogy ekkora kulturális különbségeket, hogy mi tudja, tehát hogy mi tudja lángra lobbantani a szerelmet egy ilyen kulturális különbségek között.
4: Igen. Hát gondolom, hogyha tanítanánk, tehát az, hogy simogatnánk, nem engedném. Igen, nem engedném, hogy felkeljen mellőlem, hanem oda bújnék hozzá.
2: Ezt kivárom. Folytasd.
4: És csókolgatnám, tehát, hogy mi lehet
3: Piti úrok, marad, még csókot kap.
4: De hogyha ezt többször tapasztalná részemről, akkor valószínűleg egy idő után érezné, hogy ez neki jó. Hát de nem, most ne nézzenek rám így.
2: Hát ő már túl van rajtad.
4: Jó, de én még szeretnék egy kis simogatást.
2: De ezt nem érti, Piti úrok, hát simogasd magad.
4: Hát jó, nyilván lenne olyan is, hogy kénytelen lennénk magamat csimogatni, de hogy akarnám, hogy tanuljon, és akkor mutatnám neki, hát máshogy nem tudom neki megmutatni.
2: Máshogy nem?
4: Tehát egészen egyszerűen a tudtára kell valahogy hoznom, hogy ezek fontosak nekem.
2: Nehéz lesz sok sikert.
4: Jól van. De
2: azt akarom kérdezni, de hogyha ez nem megy, akkor az a kapcsolat még tud működni? Fogadjuk el, más kultúra, nem. Tehát ő ebben, most konkrétan ebben, most itt hoztam ez az afrikai, meg a svájci nő példáját, de hogy itt nem volt egyetértés.
3: Ekkora különbség van, csak a testiségben, ha
2: így van,
3: ezt nézzük.
2: Így van.
4: De szerintem nem működik hosszú távon.
0: Szerintem megműködik.
4: Tényleg?
0: Fogadjuk el egymást. Ő hozza ezt a kultúrát, én hozom ezt, hát majd akkor megoldom máshogy.
2: Aha.
0: De hát okay. Érted, beleszerettem. arra azt választottam, hogy az őslakos.
3: De ez is egy kérdés, hogy tudna-e működni ez a tényleges szerelem a testi vonzalomon kívül más is, úgyhogy nincs közös kultúra, közös alapok, közös nyelv.
2: Képzeld el, hogy elmennél családlátogatásra a Piti úrukhoz az erdőbe. Igen. És akkor apja van ott meg a kis öccse, a Boris. Az egyszerűbb nevet kapott.
3: Igazi ekvádori törzs.
0: Törzsi név.
2: Igen. Mit vinnél ajándékba az anyósodnak, meg az apósodnak? Most komolyan, figyelj, nagyon-nagyon ügyelned kell arra, hogy hasznára legyen, örüljön neki, ne sértsd meg, ne klisével közvetlenül üveggyöngyözzél, érted?
0: Nem. Én szabját vinnék például.
3: Szabját?
2: Ezt honnan szereznél be? Mezőgazdasági boltból?
0: Nem tudom, hogy honnan szereznél.
2: Fegyvermúzeum?
0: Lehet onnan.
2: Na most komolyan, honnan szereznél?
0: De olyat, ami
2: érzik. A KLM-en örülni fognak, hogy felszállsz vele.
3: Ajándékba viszem, nem lesz gáz.
0: Igen. Mert el fogom mondani a KLM-nek is, írok egy levelet, hogy most megyek az őslakos család bemutatására, és mert ezt tudom, hogy használják. Nekik ez fontos, hisz ők hogy tesznek össze egy vágóeszköz, sehogy. Értem, most vihetnék kolbász meg ilyeneket, de azt értem.
2: Hogy tesznek össze egy vágóeszköz, sehogy? Közben meg ott van a Samsung telefonja, és instázik a fia.
3: Aztán ezt a megalázást témet kimerítettek, ha megérkezel.
0: Hát nem telefont.
2: Miért nem visz egy mikrót? Jaj, nincs áram, sajnálom.
0: De én nem megbántani akarom, hanem az ő nyelvüket szeretném megtanulni.
3: Tényleg odaállítasz egy szabjával, és közben olyan videókat csinál, hogy Bergülsz megszégyenül tőle.
2: Jó, anyunak mit viszel?
0: Egy lábost.
3: Aha.
0: Egy lábost és fakanalat.
3: Jól fog menni ez a bevágódás.
2: Nagyon, igen, meg azért tényleg.
4: De ez tök jó.
2: Hát az emancipáció akkor még nem jutott el az esőerdőbe.
4: Vagy egy flip-flop papucsot.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója,

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Szia, Bokci! Jó reggel!
2: Jó reggel!
3: Boldog jó reggelt nektek is! Sziasztok mindenkinek!
1: Hello, Bokcika! Kisétált a Gyuri, nem tudom miért. Na mindegy! Kisétált a Gyuri, nem tudom miért.
3: Hát azért, mert ilyenkor már nyerekben érzi magát, és mi ezt a dolgot tegnap este megbeszéltük, tehát tulajdonképpen ő mindent tud már mindent arról, amit én mondani fogok most.
1: Én nem tudom, hogy melyiket akarod, ezt az indián táncot, ez az esőcsinálós gombát először, vagy inkább azt, amit az Évivel nagyon-nagyon kíváncsian figyelnénk, a növények, amelyek utálják egymást.
4: Igen, igen.
3: Aha, egy csöppet sem befolyásoltál, már reggel mondtad, hogy gyűlölöd az esőcsináló gombákat.
1: Sose tudom, mikor hallgatsz.
3: Akkor nagyon egyszerű a döntés, jó, kezdjük akkor a növényekkel, akik gyűlölik egymást, most úgyis ez is nagyon aktuális, ugye. Na szóval ez úgy néz ki, kimész a kertbe, és ha jól figyelsz, akkor látod, hogy iszonyú, hogy mi megy ott. Szóval olyan gyűlölet hullám, cunami, hogy az valami rettenetes.
1: De jó, ezeket nem is tudom. Hát ez nagyon
3: nem?
1: Jó. Nem, hát nem tudom.
4: Már figyelj. Most imádja a sztorit.
1: Igen, imádom.
3: Figyelj rá. A lényeg a következő. Itt is miről van szó? Mindenkinek más az igénye, más az ízlése, mások a feltételek számára, és nem működik a kémia. Vagy működik a kémia, de ezt úgy hívjuk, hogy fitotoxin, tehát a rohadék növény mit csinál? Mérget termel, hogy a másikat tönkre vágja. Aztán vannak az árnyékulók. Hülyén ülteted, az egyik leárnyékolja a másikat. Ugye ilyen például akár a fürtös paradicsom, ugye, ami az egekig meg tud nőni, és a tövébe meg bokros babot ültetsz, azt nem kap semmiféle árnyékot, ugye. Már is szívott az egyik növény.
1: Mi van? Tehát ki van legalul?
4: Bokros bab.
1: Bokros bab. Fölé van a mi?
3: Hát a folyton növő paradicsom, fürtös paradicsom.
1: És afölé, ha építek, vagy csinál, ültetek kókuszt?
3: Oda diófa tövébe csináld, akkor van egy hierarchia, és mindenki gyűlöl mindenkit.
1: Egymást árnyékolják, gyönyörű.
3: A legmagasabb, aki a naphoz közelebb van, az győz. Na, ez a lényeg. Na, tehát ezt vett figyelembe, tehát nézd meg, hogy melyik növénynek mekkora árnyéka van, egyszerű egyébként. És akkor úgy állapítsd meg az ülési távolságot, az ültetési távolságot, érted? Vagy úgy tájold a növényeket, érted? Hogy ne tudja beárnyékolni a másikat. Na, ez az egyik például. Aztán vannak a mindent megívó növények, ugye? Tehát ezt te is tapasztalt a társaságban, hogy mire nyúlsz az üveghez, már neked nem marad. Tehát amikor növényeket ültetsz egymás mellé,
1: gondolja el.
3: Arra figyelj, hogy a víz igényük, tehát a folyadék iránti, hogy is mondjam, ízlésük, az körülbelül azonos legyen. Mert ha az egyiknek nagy a vízigénye, akkor a másik, akinek közepes vagy, az nem jut semmihez, érted? Tehát erre is figyelni kell, hogy ezeket ne ültesd egymás mellé. És akkor van, ha nem működik a kémia, ugye a kémiai hadviselés, ezek pedig ugye úgy hívják őket, hogy a allelopátia, nem akarok idegen szavakat használni, az allelopátiának az a lényege, hogy a növény úgy védekezik, egyébként a gyomnövényekre jellemző általában, ezért tudnak ezek invazívak lenni, hogy kémiai anyagot termelnek, amivel kinyírják a többi növényt maguk körül. De a kertben a kultúrnövények között, és ilyen sok van ezek között, ilyen a bab, borsó, brokkoli, cékla, fejeskáposzta, napraforgó paradicsom.
1: Ezek mind termelik a toxint?
3: Ezek termelik maguk.
1: De a föld alatt, nem? Tehát nem a föld fölött csinálják.
3: Persze.
1: A föld alatt van a háború.
3: Így van, hát igen, hát kint látod, ott csak az egyik kornyadozik, érted, a másik megbírít.
1: Nagyon
3: és,
1: nagy.
3: És akkor azt hiszed, hogy te valamit rosszul csináltál. Igen, hát annyit, hogy ezeket összeengedted, érted? Tehát ezeket nem kell egymás mellé. Ezeket nem szabad egy társaságba, hogy is mondjam, vitatárgyává tenni ott valamit fél, hogy vitatkozzanak, hogy nekem ennyi víz kell, nekem meg annyi fény kell, nekem meg neked meg nesze itt a rohadt mérgem, és dögölj meg. Tehát itt erre figyelni kell. És de vannak olyanok, akik meg kimondotta, kifejezetten szeretik egymást, ugye ez pedig a szimbiózis, ugye, amikor a szimbiont a növények egymásnak, hogy ismerem, szívességet tesznek, hogy úgy mondjam, tehát az egyik kölcsön ad vizet neki, ugye, a gombák például, a másik meg ad neki szőlőcukrot, amit ugye megcsinál a fotoszintézises, stb. Tehát ez is előfordul, de ez a ritkább eset, tehát ez a kertben a kultúrnövények között nem nagyon van. Most kérdezzetek, tessék.
1: Igen, azt szeretném kérdezni, hogy a kertben akkor ezt hogy csináljam? Tehát, hogy megvannak az egymást gyűlölő növények, akkor én mondjak le a feléről, vagy megfelelő távolságba, tehát most nem tudom, hogy te persze tudod,
3: de,
1: hogy mit tudom, a fokhagyma gyűlöli a brokkolit, a brokkoli gyűlöli a muskátlit, a muskátli gyűlöli a... tehát, hogy ezt kéne valahogy nekem tudni elmondanod.
3: Én elmondom neked, de hiába mondom el, úgysem jegyzed meg. A vöröshagyma például, meg a fokhagyma, az kinyírja a babot, meg a borsot, érted? A többivel jóban van. A menta például, az kinyírja a sárgarépát. Ez EVSM ezt kérdezte, hogy mit csináljon a mentával. Semmi baj azzal, ne ültess mellé sárgarépát. Káposztáfélék kinyírják a szamócát, hogy nevezzük-e
1: például. Érdekes, pedig a fazékban mind elfér egymás mellett.
3: Ugye? De a fazékban mindenki szaruljál, érted? A fazékban mindenkit megbüntetsz, akárhogy is nézel. A fazék az egy olyan társaság, ahol egyformák vagyunk, érted? Tehát mit tudom, hogy találkozunk az orvosi
1: rendelőben. Ez a végítélet napja.
3: Így van, vagy a purgatóriumban ott tücsörgünk, ott nincs izé. Milyen jó autód van. Mi a francnak kész. Na, szóval, érted.
1: Melyik a legszemetebb növény? De én a fügére tippelek, mert azt tudom, hogy meg tudja dönteni a házamat.
4: Miről besz? Mi bajod van? Hogy?
1: A fügét nem tudod?
4: Nem.
1: A füge olyan gyökereket, hogy gyakorlatilag felborítja a házadot, olyan gyökereket ereszt.
3: Jó, hát
1: én vettem egy fügét kaspóval, hazavittem, hogy na most elültetjük, azért utána néztem egy picit. Mindegyik cikk arról szól, hogy nagyon jó a füge, nagyon finom a füge, nagyon szép a füge, de meg tudja dönteni így a kis betontalapzatot is, meg mindent.
3: Jó, hát ezt tudja majdnem minden fa.
4: Ezt akartam
3: is
4: mondani.
3: Diófa is tudja, szóval semmi gond. Ugye, tudni kell, hogy mit hűvel, hova ültesz, tehát egyrészt a hely, ugye? A másik, amit mondtál, hogy az árnyékolás, ugye? Tehát, hogy milyen távol árnyékolja be a másik növényt. Aztán, ugye, mondtuk a vízigényt, ugye? Az is valami fontos, tehát, hogy azonos vízigényű növények foglaljanak egymás mellett helyet. És a vetésforgó még az is nagyon fontos, tehát a egyik helyre babot, borsot, brokkolit. Például brokkolit ültetsz valahova, utána vigyázzál, mit ültetsz, amikor már leszett a brokkolit a helyére, mert ott hagyja, a rohadék még ott is hagyja azokat a szemét, fitotoxinokat, amiket előtte termelt, és akkor abba ültesz más növényt, azt akkor csak nézed, hogy az Isten itt, mi az Isten? Frankon meg van művelve a talaj, stb., és még semmi, mert ott van benne a méreg. Gyakorlatilag ő maga után begyomírtozta a földet. De
1: Miért ültették más?
3: És nekem is vannak például saját tapasztalat, nem is tudtam, hogy például a kaporral, hogy milyen pórul járok, körbeültettem vele azért a paradicsomot a kaporral.
1: Milyen okból? Tehát, hogy tetszett?
3: Azért, mert egy csokor kapor télen 1000 forintba kerül, és én ezt
1: jársz a piacra.
3: Nem, én egyszer ültettem sok kaprot, és képzeld el, még 5 év múlva is volt a mélyhűtőben belőle, és kutya baja. Tehát én gyakran használok kaprot, nem akarom, nem túros üzébe.
1: Én imádom a kaprot, tehát nekem mondhatod, nem tudom, hogy annyira sokszor szükség van-e rá. De...
3: Igen, mert méltatlanul elfelejtett konyhakerti növényünk a kapor.
1: A svédek mindent azzal csinálnak, még a teljes kávét, ja, tényleg... De tényleg, és nagyon sokan nem szeretik a kaprot. Szerintem azért egyébként, mert a gyerekkorukban a tökfőzelék.
4: Igen, az azzal készült
1: is. Az azzal készült, és akkor azzal kiütötték.
3: Meg hát a túrös rétest is adtak egy gyerekkoromban. Abban még most sem szeretem, de...
1: Nem szereted a túrös rétest? Én imádom. Kapros túrös rétest nagyon bírom.
3: De a kaprot most már mindenben szeretem, csak a túrosban nem. Tehát az egy ilyen gyerek.
1: Na mindegy, körbeültetted a paradicsomaidat a kaporral, igen?
3: Igen, és megjelent egy állat, az úgynevezett bosszú rovar, a krumpli bogár, nevezzük Colorado bogárnak.
1: Igen.
3: Mindegy.
1: Aló? Vokci, eltűntél? Hív fel a telefonon, mert még a esőgombát meg akarom kérdezni tőle. Jó, Vokci, hívunk telefonon, hallasz, hívunk telefonon, Voga, hívunk telefonon. Itt vagy, Voga?
4: Mondja, de...
3: Itt vagyok, persze.
1: Na most itt vagy, jó, most hallunk újra.
3: Nem tudom, mi történt, na mindegy.
1: Tehát jön a krupi bogár, itt tartottunk, és...
3: És a szétvágta a paradicsomomat, kész. Tehát vannak olyan...
1: És a kapor hozta magában a krumpli bogarat, vagy mi?
3: Oda csalogatta a kapor a krumpli bogarat, és azzal... Ez olyan, tudod, hát én nem tudlak pofán vágni, meg nem tudlak megverni, de majd itt van a haverom, és akkor oda hívja a haverját, érted? A szagával oda csalogatja, és azzal jó megverett téged, érted? Tehát ez a kapor is a...
4: De ha most kaspóba tettem a kaprot, és ott próbálom növeszteni, akkor az nem zavar senkit?
3: Az piszok jó, mert azt oda viszed, ahova akarod.
4: De akkor vigyem is el mindenhonnan.
3: Hát igen, de hát egyébként én nagyon egyszerűen megoldottam, ez tényleg a legjobb megoldás erre, mindenkinek javaslom, a kézi morzsa porszívó, tehát értitek, összeszeded vele a krumpli bogarat, és utána beteszed a mélyhűtőbe egy nejlonzacskóba, utána kiveszed, és utána elégeted a tűztérben. Tehát ez a legbiztosabb módszer, ezt tudom javasolni mindenkinek.
1: Na jó, beszéljünk
3: hát, rovarok kellett.
1: Beszéljünk az esőcsináló gomba,
3: gyorsan, van még annyi időnk?
1: Hát van. Gyorsan.
3: Hát ezen beszartok. Na, esőcsilláló gomba, hát ez az valami káprázatos. Mindegy, professzor, úgy hívják, hogy Boris Vinacer, de nem érdekes. Ő, képzeljétek el, talált egy fehérjét egy gombában, ami jégképző. Ez úgy működik, hogy ő, ez a fehérje, képes arra, hogyha a gomba, mindegy, az uzmokban is vannak gombák, ugye az uzma az olyan, hogy gomba meg moszatoknak a haverkodása, és ezek a fán élnek például, ott is vannak, ha nem jutnak elég nedvességhez, azt csinálja ez a fehérje a gombákban, az uzmóban, hogy a levegő páratartalmát lefagyasztja dér formájában, ez a dér képződést, ugye nem mindegy, hogy képződik a dér, meteorológiai szempontból máshogy képződik, de ez a fehérje a gombában, a tűzmóban, ez képes a levegőnek a páratartalmát kikristályosodni, megfagyasztani, minek következtében azt, amikor szépen felolvad, akkor tudja használni ezt a vizet, érted, a levegőből, ilyen módon, hogy jégformájában ugye elraktározta. Na most igen, ám ezek a gombák, mondjuk a földben élnek, ezek a mindenféle kis spóráikkal, minden franccal fölkerülnek a levegő égbe, ugye a szél által, a meleg levegő fölviszi, stb. És fönn a levegő égben ezek a kis fehérje darabocskák mit csinálnak? Egy úgynevezett kikristályosodó jégmagot képeznek, és ennek következtében lecsapódik körülöttük a pára, és felhők képződnek belőlük. Ezek a felhők természetesen utána ugye valamilyen formában kiengedik magukból ezt a jégdarabkákat, amik miközben esnek.
1: Ezt látta erőben. Már valaki, bocsánat, de vagy ez most tényleg egy ilyen...
3: Ezt nem látták, hanem ezt lehet reprodukálni. Tehát ezeket nem csak meteorológiai körülmények között, hanem ez egy pár hónapos felfedezés, tehát ez a jövő, mert mi ezt úgy oldjuk, ja és akkor ugye, hogy jön le ez a jégdarabka, akkor ha elolvad, ugye eső lesz belőle, a kicsike, ha nagy, akkor esetleg leérhet jégformájában.
1: Tehát most komolyan mondom, hogy valami gombából kijönnek valami jeget tartó, magukban tartó fehérjed darabkák, spórák, az valahogy a légáramlat, a szél fölviszi annyira a francba, a magasba, hogy ott már nem bír magával, is kicsapódik, és ránk hullik, és a fehérje meg fönnmarad, vagy mi?
3: Nem, a fehérje az maga a köré csapódik ki a jégkristály.
1: És hát akkor az ott elolvad fönn,
3: nem
1: is ránkulik,
3: mint eső. A jég az
1: kilátta ezt a hülye jelenséget, Vokci? Te láttál erről legalább videót?
3: Boris Vinacer csinálta egyébként. Jegyezzétek meg a nevét.
1: Ne higgyetek el mindent, amit a rádióban hallottok, mondom.
3: Nem, ez amerikai egyetem, ne hülyeskedj már, nyilván utána olvastam. De egyébként azért van jelentősége, mert eddig ezt úgy csinálták ugye a világban, hogyha nagy jégkép, ezüst jodidot lődöztek föl ilyen gulyás ágyukkal, és akkor ugye úgy megpróbálták befolyásolni az időjárás. Nem, most már ezt fogják fölödözni, édesapám, és akkor így már egészen, tehát mit kell csinálni? Gombát kell termeszteni, ugye? Annak a fehérje kivonatát betenni a gulyáságyúba, vagy nyárossebb izébe.
2: És ki az égbe, jó.
3: És föllőni. És kész az eső. Ennyi.
2: Köszönjük. Köszönjük szépen! Szép napot, puszi!
3: Hanem ez így van.
2: Csőkutya. Szia!
3: Csőkutya.
2: Hello. Na, hát ez izgi volt amúgy.

0: Tomi!
1: Piros?
0: Van kedved megint?
1: Tudod, hogy ki nem hagynám.
2: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
1: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
3: This is summer.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
4: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
5: 31 centi rekordmélységben a Duna Budapestnél 12 éves fiút mentettek ki a Balatonból. Alávág a szép gyermekkornak a szülők kütyűfüggősége. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél. Reggel 31 cm-t mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot, 33 cm-t 2018 októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időn belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. 12 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök, többek között elsodródott szápdeszkásokhoz, elakadt kishajóhoz és egy irányíthatatlanná vált vitorláshoz is riasztották őket. Fonyódnál egy 12 éves kisfiút hoztak ki a tóból, őt a szél sodorta messzire a parttól egy gumicsónakon. A rendőrség ismét arra kért mindenkit, hogy figyelje a viharjelzéseket, és ha jön a figyelmeztetés, ne kockáztassanak, jöjjenek ki a tóból. A rossz példa ragadós. Ha a szülők folyamatosan pötyögnek telefonjukon, több mint valószínű, hogy a gyermekek is ezt teszik majd. A túlzott képernyő használat akár már a csecsemőkortól kezdve is kiüresítheti a szülő-gyermek kapcsolatot. Részletek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetőjétől, Somogyi Ákostól.
6: Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja a szociális kapcsolatait.
5: 100 éves Ford T-modell érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba. A ma is működő autó csütörtöktől az Amerikai Álom című kiállításon láthatja a közönség. A típus fejlesztésében meghatározó szerepet játszott két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő. A tárlat az Amerikába kivándorolt magyarok történetét mutatja be, és november 1-jéig látogatható. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Mi kellemesen hűvös éjszaka utáni délelőttön köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, a következő 4 órát töltjük együtt a ma még kellemes nyári időben, és itt lesz majd a Republik velünk, de indítok már is az AHA-val, szól a Take On Me.

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb sláger.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kellemes hűvösben telt az éjszaka, és ma még a nappali hőmérséklet is egész viselhető lesz. Aztán holnaptól szép lassan melegszik majd nappal is, meg éjszaka is a hőmérséklet, és bő egy hétig biztosan kitart majd a kánikula. Szóval amennyire lehet sötétítsünk, és próbáljuk meg kizárni a hőséget, viszont ne zárjuk ki az étert, a rádióban szóló szuper slágereket. A Bikini szól mindjárt, széles, tágas a tér slágerüket játszom. Itt lesz a Bonnie M. Sunny, amitől mindig egy kicsit jobb kedvre derül az ember. Most pedig már is a Liquidótól a Narcotic szól a Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is folytatjuk az egyik leglendületesebb kedvenccel, Bonnie Tylerrel, aki ugye sajnálatos módon e hónap elején hunyt el 75 éves korában. A temetésére vonatkozó információk már napvilágot láttak, ezeket augusztus 17-én tartják majd Walesben, az énekesnő szülővárosának környékén, és ha minden igaz, akkor a hivatalos honlapon, mármint Bonnie Tyler hivatalos honlapján követni is lehet az eseményeket. Jöjjön a Holding Out for a Hero most!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk már is az utak híreivel. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után dolgoznak. A 42-es kilométertől 5 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. És nagyon fontos, hogy a Balaton felvidéken ugye tart már a Művészetek Völgye Fesztivál, úgyhogy a 77-esen Kapolcs és Vigánt Petent között biztos, hogy sok gyalogosra és lassabb haladásra kell számítani. Ha tehetik, akkor inkább keressenek másik útvonalat. És akkor folytatjuk Michael Jackson klasszikusával, a Billie Jane-nel.

0: Budapest legnagyobb slágerei retro rádió. Ez is egy a táncosabb, lendületesebb slágerek közül, amiknek a sorát folytatjuk majd 11 óra után a Fresh-sel és a Táncolj Még-gel. De persze azért lesznek majd romantikus slágerek is a listánkban. Brian Adams és a Here I Am is szól, tehát 11 óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
0: Tomi!
2: Piros?
0: Van kedved megint?
2: Tudod, hogy ki nem hagynám.
3: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
3: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
9: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A gyorsfagyasztott 1 kg-os arom marha hamburger húspogácsa 6 darab vásárlásakor darabja most csak bruttó 2049 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
10: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
13: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
12: Ugrunk egy bombát!
13: Szállás.hu. Úgy is tett!
14: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Szíl koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
6: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
15: Sok tízezren mondják, legyen korhatáros a roller használat, 240 milliárdból újul meg a lerobbant vasútvonal. A turista hordák ellen tüntettek Majorkán.
16: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
15: A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csak nem 160 000 töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukós isak. Támogatják az átlagsebesség mérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-ig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a Fekete Körösön, újra kinyithat a Szanazugi és a Városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a Fekete Körösből. Ezerek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet. Felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek. Ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
17: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Ahogy ígértem, a Fresh-sel is jövünk vissza. Táncolj még, itt lesz a Cut Move a Give It Up-pal. Mike Oldfield-dal nyitok a Shadow on the Wall-lal. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután 2-ig.

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 0620-22-22-122-re közlekedési infókat is várunk. Kaptunk is sofőr Krisztiántól, az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál dolgoznak. 2 kilométeres torlódásra kell készülni, és kamionosat tesz is bejelentkezett

Szia Piros, szuper volt a Michael Jackson-dal, Jacko pólóban fuvarozok éppen. A Szabolcsoknak boldog névnapot kívánok, tudom, ez még nem kívánságműsor. Visszatér a kánikula, mindenki vezessen óvatosan. Köszönjük szépen ezt a szuper összefoglalót, persze azért a Szabolcsoknak boldog névnapot kívánunk, mondjuk az Army of Lovers 90-es évekbeli nagy slágerével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bevallom, nekem most nagyon jól jött Beyoncé Single Ladies slágere, a benne lévő lendület. Nagyon szeretem eleve ezt a dalt. Mindig eszembe jut a Justin Timberlake féle bohóckodós táncos verziója is, szóval ez most kell, szükségem van rá, mert nem sokat aludtam éjjel, ugyanis néhány napja egy új családtaggal bővültünk, egy kis cicával, egy kis cicát fogadtunk be. Bevallom őszintén, most egy-két napja nem túl zavartalanok az éjszakák, ugye Rumli macskával már megszoktuk egymást, megvoltak a napi rutinok, tudtuk, hogy ő is tudta, hogy mik azok az alapvető szabályok, amiket be kell tartani, nyilván akkor, amikor a gazdi jelen van. De hogy most egyelőre nem látom még, hogy ezt mikor és hogyan érjük el, szóval mindenféle tanácsra nyitott vagyok, mert hogy rájöttem, hogy én még kölyök macskával, kölyök állattal ilyen formán nem éltem együtt, mert hogy az összes eddig általunk befogadott cica felnőtt volt már, és ugyan volt, amelyik megellett nálunk, de pont ugye, ilyen 8-7-es korukban kerestünk gazdit akkor a kicsiknek, és ez a szakasz már kimaradt az életemből, úgyhogy mindenféle segítség jól jön. Most például a zenéké, Ákossal folytatjuk mindjárt, és jöjjön Laura Branigan Self-Control-ja.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Bevallom, belefeledkeztem a Facebook oldalunkban, ahol hallgatóinktól már egyrészt nem csak a tanácsok érkeznek, hogy mit is lehet kezdeni egy kölyök cicával, hogy könnyebb legyen az élet, hanem rengetegen küldték el, töltötték fel a fotókat a saját kedvencekről. Akár még pici korukban, akár már idősebb korukban, ahogy átvették az uralmat a család élete felett. Köszönjük szépen, és jönnek majd a tanácsok, most viszont a Head Away.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Na csak azért is szerelem, az első emelettől ezt a slágert is kiválasztottuk a következő órára. Gloria Estefantól pedig szól majd a You Be Mine. Ezekre is készülhetnek velünk délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
4: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
5: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
4: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
5: Szállás.hu.
4: Úgyis lett.
6: Most különösen jó döntés. Kiára váltani a Jépi autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól. Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/Kia oldalon.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után
9: hírek a Retro Rádióban.
10: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. A hőség a dinnyetermesztők utolsó reménye. A bunyó után a fegyver is előkerült a gyorsétterem parkolójában.
11: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
10: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatáskört is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését is. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálták a fogyasztóvédők. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Részletek Eitmann Norbert-től, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
12: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha 100%-os csökkenést feltüntet, az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia.
10: A forgalom fellendülését remélik a közelgő hőség rohamtól a dinnyetermesztők. A piaci ökölszabályban bíznak, e szerint kánikulában lényegesen több gyümölcsöt vesznek az emberek. A Fruitweb szakmaközi szervezet előrejelzése szerint lassan lecseng a balkáni import, augusztus első felében aztán megérkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi dinnye. Hogy mennyiért, azt nehéz megtippelni. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, és vagy bezuhannak az árak, jövőre visszaeshet itthon a dinnyetermesztés. Összeverekedett két férfi egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában, egyikük egy lövést is leadott gázriasztó fegyverével, aztán elszaladt. Többen is tárcsázták a segélyhívót, villámgyorsan kiértek a rendőrök, és elkapták a lövöldözőt, aki egy közeli pékségnél próbált elbújni. A fegyver is előkerült. Az összecsapás másik szereplőjét még keresik. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délután kettőig töltjük együtt, ma is az időnket délmúlt 4 perccel. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Érkezik majd a Train a Drive-by slágerrel, a Neotont is meghallgatjuk. De most induljunk Szandrával, már is itt a Maria Magdalena a Retróban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hallgatóink írják a saját tapasztalatokat, tanácsokat, milyen, amikor az ember egy kölyök macskát például befogad, de vannak kutyások is, akik természetesen hozzászóltak, és nagyon örülünk nekik. De Tímea például ezt írta: drága Piros, örülök, hogy befogadtad ezt a kis ördögöt. Gyógyítja a lelked, és új színfoltja lesz a családodnak. Nagyon boldog cicás éveket kívánok nektek. Mi is ezt tettük Mömi cicánk elvesztése után. Ezzel a képpel kívánom a legjobbakat nektek. Ő itt Priki, a mi kis ördögünk. Rajta pedig egy fekete cicus, aki még szintén, ha jól látom, egyébként kölyökkorú. Szóval hasonlókon mennek át Tímeáék is, és még jó néhány hallgatónk, úgyhogy köszönjük szépen az ötleteket, tippeket. Én pedig akkor folytatom a Neotonnal, és ez nem szélmalomharc lesz, már mint a miénk a cicával. Don Quixote, itt lesz a Queen, és a Bohém Rhapsody, de most jöjjön Gloria Estefan.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 3:41 lesz 5 perc múlva. Sokan már lehet, hogy túl vannak az ebéden, és desszertgyanánt valamilyen jó kis jégbehűtött dinnyét vesznek elő. Ki a sárgára esküszik, ki a görögre. Nekem sokáig csak a görög jött be, de aztán rákaptam az ízére a sárga dinnyének, és annak többféle színváltozatára is, mert hogy nagyon szeretem akár a narancssárga belsejűt, de nagyon finom ez a halványzöldes, fehéres belsejű sárga dinnye is. Szóval jó étvágyat kívánok, akár ha még az ebédnél tartanak, akár pedig a desszertgyanánt fogyasztott gyümölcsnél. Ezek mellé pedig hozom már is a slágereket, a Bombonnal a Valami Amerikát, Sissy Ketchel pedig jöjjön a Heartbreak Hotel a Retro Rádióban. Look.

0: Amerika.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Bombon és a Valami Amerika. Tegnap búcsút vettek Szolnoki Pétertől, pályatársai, barátai, a rajongók is, és többen nagyon szép beszédet is mondtak Szolnoki Péter emlékezetére. Minden esetre az mindenképpen örömteli, hogy a hangja itt marad nekünk, ezekben a slágerekben, amit rendszeresen hallhatnak a Retro Rádióban is. És akkor jöjjön a folytatás, nem sokára a Falkó és a Jenny szól majd. Egy büntény története néhány percben. Itt lesz a United Marky Markkal, de most hallgassuk már Murray Headet a One Night in Bangkokban, a Retro Rádióban. Bangkok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A nemzetközi kedvencek közül már is folytatjuk majd Joe Cockerrel a Summer in the City-vel. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. A hazai kedvencek közül pedig jöjjön a Hungária. Micsoda buli. És a Micsoda buli. Ezt is játszom egy óra után a Retro Rádióban. Műsorajánló. Tomi!
1: Piros?
0: Van kedved megint?
1: Tudod, hogy ki nem hagynám.
2: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This
2: is summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
4: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
8: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
9: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: A reklám után
2: hírek a Retro Rádióban.
10: Mindössze 31 centi rekordmélységben a Duna Budapestnél halálos vízköd fenyegethet a Balatonnál. Egekben az üzemanyag ára adót csökkent az olasz kormány.
11: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
10: Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél. Reggel 31 cm-t mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot 33 cm-t 2018 októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időn belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. Nem kizárt, hogy a vízköd is hozzájárulhatott a közelmúltban egy kajakos tragédiájához a Balatonon. A 34 éves férfi a déli és az északi part között másodfokú viharjelzés idején tűnt el, napokkal később találták meg a holttestét. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetté állhatnak össze a vízfelszín felett. Emiatt a fürdőző, szörfőző vagy kajakos nehezen kaphat levegőt, tájékozódni sem tud. Így a tó egy pillanat alatt életveszélyessé válhat egy heves nyári vihar idején, írja a Somogy vármegyei hírportál. Az olasz kormány csökkentette a gázolaj jövedéki adóját, ezzel 17 eurócentet, átszámítva úgy 60 forintot spórolhatnak literenként a dízelt tankoló autósok egyelőre a jövő hét közepéig. Azután döntöttek így Rómában, hogy jelentősen drágult az üzemanyag. A gázolaj ára meghaladta a lélektani határt, átszámítva 800 forintot Olaszországban. Retro hétvégét rendez a MÁV a Dél-Dunántúlon, a Balatonnál Kaposvár környékén, illetve a pont most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon csodákat láthatnak. Például a Bivajt, vagyis a legendás 424-es gőzmozdonyt, a szorgos dízeles mindenest, az M40-es pupost és villanymeghajtású párját, a V46-os szöcskét. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Gyors felmelegedést hoz a folytatás, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Röpül az idő, egy óra is elmúlt már 5 perccel, van még 60 percünk, közösen töltsük együtt. Vágó Piros vagyok. Érkezik majd J-Lo, a Unique 2 is, Demjén Ferenc. Elsőként pedig Elton John-t halljuk az I Don't Wanna Go On With You Like That-tel.

slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kapjuk hallgatóinktól az ötleteket, de a fotókat is természetesen a házi kedvencekről, akár kiskorúak, mint az enyém, akár pedig már idősebb meglett jószágok. Zsuzsa például egy gyönyörű fehér hosszú bundás cicusról töltött fel képet. Boldizsár, szőrszóró úr. Igen, ezt mondhattam én is Rumliról, nem látszott rajta, de nagyon tömött volt a kis alsó bundája, úgyhogy amióta nincs, azóta érzem, hogy ja, hogy ennyivel könnyebb létezni egy olyan lakásban, ahol nincs ilyen vastag, hosszú bundás macska. És van egy hallgatónk, Tímea pedig egy gyönyörű macska komódról töltött fel képet. Azt írja, hogy a párom cica komódot készített a tévé alá, ami nyitható, csukható. Éjjel mindig ott aludt a cicus, így nyugodt volt mindkettőnk éjszakája. Hát én mindenféle helyre raktam puha párnákat, kosarat, stb., hogy ki tudja, hogy majd mit választ magának a cicus, de egyelőre az a gond, hogy nincs képben vele, hogy az éjszaka a pihenésre való. Most tegnap éjszaka például úgy gondolta, hogy ez a legalkalmasabb időszak arra, hogy hangosan dorombolva végignézze az összes porcikámat, és ami kiáll egy kicsit is, egy orr, egy fül, egy új, egy bármi, azt ő megrágcsálja. Na innen indulunk, de most jöjjön a folytatás nálunk, meg persze majd mesélem a tanácsokat is. Hungária, Gypsy Kings, és már is szól Joe Cockerell, a Summer in the City.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kutyás, macskás tanácsok, nagyjából így lehetne összefoglalni a mai nap kérdését. Lévén, hogy egy egészen pici cicát fogadtam be, és most kezdünk el közösen egy életet kialakítani. Mária írja, hozzánk csapódott egy kis sovány lelakott fekete cica, megsajnáltuk. Most két hét után ott tartunk, hogy lassan kitúr a teraszon lévő fotelből, és lassanként beköltözik a házba. És már a száraz kaja sem kell Charlie-nak, mert így hívják, mert nagyon reketten nyávogott. Na hát tényleg így van ez, hogy a macskák maguk választják a nevet maguknak, és azért, hogy a kutyásokat is képviseljük, Taxis Zsófi is írt nekünk, drága piros, mivel mi kutyás család vagyunk, tanácsot adni nem tudok, de kívánok sok boldog évet nektek. Mázli és Pici, a két örökbefogadott kutyus és Taxis Zsófi. Nagyon cukik azok a jószágok is, mármint azok a kutyák, úgyhogy gratulálok hozzá, és köszönjük szépen a múltkori csokoládét Zsófinak, ezt most csak így mellékesen mondom, de közben már is folytatjuk a slágerekkel, Più Bella Cosa, Eros Ramazzottival, és már is az Abba szól a Gimi Gimi Gimivel.

0: zenészkedők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Ezek a slágerek ma délután megint csak Abaázi Csabi tálalásában érkeznek majd a hallgatóinkhoz. Töltsék vele kellemesen ezt a kedd délutánt, és köszönöm szépen a sok jó tanácsot, meg a nagyon helyes fotókat a különböző házi kedvencekről. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Már megint egy hétfőkedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköznem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jépi Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi Autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/kia oldalon.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után
11: hírek a Retro Rádióban.
12: Döntött a parlament a vagyon visszaszerzési hivatalról. Csökkentették Paks teljesítményét, de az energiaellátás biztonságban van. Új szélrekordot hozott a hétfő Budapesten. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt tegnap a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál is. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
13: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
12: Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/h széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/h elmaradt a tegnap rögzítettől. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
14: Kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Ma is én helyettesítem Lénes Tamást. Innen kívánom neki továbbra is nagyon-nagyon jó pihenést. Hozom minden idők legnagyobb slágerei közül. Az emberek egyik sikerét szól mindjárt a süt a nap. Előtte pedig itt a Bee Gees és a You Win Again.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Kim Novák, ez volt a gyémánt. A mikrofonnál a Baházi Csaba, 7 perc múlva lesz 14:30, szép jó napot kívánok mindenkinek. Mambóval megyünk tovább, a 40-es, 50-es években volt nagyon divatos ez a stílus, vagy legalábbis akkor indult el, még a 60-as években is előszeretettel táncoltak rá, sőt a 90-es években a mexikói Pérez Prado, aki a maga idejében a 40-es évek végétől a mambó királya volt, szóval az ő egyik dalának részleteit felhasználva, Lou Bega, egy német mambó énekes, újra sikerre vitte ezt a stílust, az egész világ megőrült tőle, és az egész világ újra

0: slágerei Retro Rádióban, a Nelly Furtado énekelt.
1: Ez volt az All Good Things Come to the End.
0: Néhány fontos közlekedési info az M0-áson, a déli szektorban Dunaharasztinál, az M1-es felé keresztbe fordult egy kamion, emiatt a 20-as kőnél meg is állt a forgalom, eddig nagyjából 8 kilométeres a torlódás, a mentési munkálatok még sokáig elhúzódhatnak. Aki teheti, térjen le az M0-ásról, még az M4-es vagy az M5-ös csomópontjában, és válaszol egy másik útvonalat. Közben az ellenkező oldalon, tehát az M1-estől az M3-as felé tartó oldalon is kialakult egy nagyjából 6 kilométeres torlódás a nézelődők miatt. Nem könnyű most az M0-áson, aki teheti, inkább haladjon, ne nézelődjön, a dugóban rekedteknek pedig kitartást és türelmet kívánunk, reméljük, hogy jár egy kicsit a levegő ott a nulláson, vagy van az autóban klíma. A mentési munkálatokat végzők igyekeznek a leggyorsabban elhárítani az akadályokat. Az M4-esen mindeközben a főváros felé tartó oldalon Péteri elkerülő szakaszán kigyulladt egy jármű, ott idézőjelben csak a külső sávot zárták le. Legyenek türelmesek, vigyázzanak magukra, egymásra, és akinek van közlekedési infója, írja meg egy SMS-ben 06 20 22 22 122. Előre is köszönjük. A Milli Vanillival megyünk tovább, akik annak idején 90-ben megkapták a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat, amit annak megfelelően és nagyon helyesen vissza is vontak abban a pillanatban, amikor kiderült, hogy valójában a most következő felvételen nem is ők énekeltek. Girl Knows True most a Retro Rádióban.

Önök legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rúzsa Magdi énekelt, ez volt a Gabriel. 2:43. A We Are The World-el megyünk tovább. Harry Belafonte, többszörös Grammy-díjas és Emmy-díjas amerikai énekes, társadalmi aktivista, színész és producer volt. Ő hozta létre az USA for Africa, USA for Africa társulatot. Egyetlen egy albumot készítettek, melynek bevételéből afrikai és főleg etiópiai embereket segítettek. A csapat legismertebb dala szól most a We Are The World, itt a Retro Rádió.

0: reggeli retro rádió Fancy és a Bolero után háromkor hírek, aztán jön egy dal erejéig Zorán. Szóval majd az Ahogy volt, úgy volt, énekel Diana King. Tőle a Shy Guy című slágert hallgatjuk, és itt lesz a Los Lobos. Egyből a hírek után megszólal a Come on, let's go a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Rekord alacsony a Duna vízállása. Visszaesés lehet a dinnye termesztésben, ha nem jön fordulat. Veszélyes lehet a vízköd a Balatonon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél, reggel 31 cm mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot 33 cm 2018. októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, ezért korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időn belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Nincs ok aggodalomra a Fekete-Körösön, újra kinyithatnak a szanazugi és a városerdei szabad strandok. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgált eredmények alapján feloldhatták a korlátozást. Mint kiderült, nem marhatrágya, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az uszadékot a Fekete-Körösből. Nem kizárt, hogy vízköd is hozzájárulhatott a közelmúltban egy kajakos tragédiához a Balatonon. A 34 éves férfi a déli és az északi part között másodfokú viharjelzés idején tűnt el, napokkal később találták meg a holttestét. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetté állnak össze a vízfelszín felett. Emiatt a fürdőző, szörföző vagy kajakos nehezen kap levegőt, és tájékozódni sem tud. Így a tó egy pillanat alatt életveszélyessé válhat egy heves nyári vihar idején, írja a Somogy vármegyei hírportál. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most Minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perccel 3 óra után kellemes délután kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Dénes Tamást helyettesítem, 6 óráig hozom minden idők legnagyobb slágereit. Elsőként ebben az órában a Farkasokat, vagyis a mexikói Los Lobos zenekart. Már is szól a Come On, Let's

Az idén 45 éves KFT zenélt, ez volt az Afrika. Mejával megyünk tovább, akinek a legaktívabb és legsikeresebb időszaka a 90-es évek vége. Bár jóval korábban, 7 évesen állt már színpadon, aztán sokat költözött, tanult Majorkán, az Egyesült Államokban, New Yorkban, aztán hazaköltözött Svédországba, ahol 96-ban jelent meg az első lemeze, még visszafogott sikerrel, aztán 98-ban jött a második, a Seven Sisters, ezen volt eddigi legnagyobb sikere az All About the Money, majd a következő évben Amerikába repült és duettet énekelt az akkor debütáló Ricky Martin első lemezén, a Private Motion című dalra biztosan emlékeznek. Most azonban még a saját sikerét, az All About the Money-t hallgatjuk itt a Retro Rádióban.

0: slágerei Retro Rádió, Lasz Ketchup és a Ketchup Song után közlekedés, továbbra is nagy a dugó az M0-áson, korábban keresztbe fordult egy kamion Dunaharasztinál, a 20-as kilométerkőnél az M1-es felé, ott nagyjából 8 kilométeres a torlódás, a másik irányba, tehát az M3-as irányában a nézelődők miatt alakult ki egy 6 kilométeres torlódás, akik az M1-es felé tartanak és még tehetik, térjenek le az M4-es vagy az M5-ös csomópontnál, akik a másik irányba, tehát az M3-as felé vagy Szentendrei út felé haladnak, azokat pedig arra kérik, hogy ne nézelődjenek, hanem haladjanak. Akik a dugóban rekedtek, kitartást és türelmet kívánunk, ha van közlekedési infója, akkor pedig segítse a többi úton lévő retro hallgatót, írjon egy SMS 0620-22-22-122. Előre is köszönjük, hogy milyen egy tipikus férfi Tina Turner szemével, ezt tudhatjuk meg néhány perc múlva itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Sári Péter, Erkel Ferenc díjas jazz-zongoraművész, zeneszerző, tanár, az egyik legtöbbet koncertező hazai zenészek egyike. Sári Péterrel várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Hooligan zenélt, Lotfi Begével kiegészülve. Először 97-ben jelent meg a Paradicsom című dal a Hooligans első lemezén, a Nem lát, nem hall, nem beszél címűn. Aztán 2014-ben jött egy olyan album, ahol a jól ismert Hooligans slágereket duettben adták elő, nem feltétlenül a rock világából érkező előadókkal, Janicsák Veca, Bornai Tibor, Wolf Kati, Király Linda, 100 volt Celsius is szerepelt a lemezen, a Paradicsom című dalhoz pedig, ahogy az imént hallottuk, Lotfi Begi tette hozzá a saját stílusát. A folytatásban itt van Sabrina és a Boys, Boys, Boys a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, bennem Whitney Houston énekelt. A One Moment in Time után 4-kor hírek, aztán meghallgatunk egy Bonanza Banzai slágert. Ez lesz az Induljon a Banzai. Ákos nagy kedvence, Suzanne Vega is énekel egy dalt. A Tom's Diner szól, és jön a Modern Talking. Egyből a hírek után megszólal a You're My Heart, You're My Soul itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
6: This is summer.
4: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsön velünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
8: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás jön. Fontos a vadakitatás a kánikula idején. Egekben az üzemanyagára adót csökkent az olasz kormány. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatás a hőhullám idején. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót.
8: Az olasz kormány csökkentette a gázolaj jövedéki adóját, ezzel 17 eurócentet átszámítva úgy 60 forintot spórolhatnak literenként a dízelt tankoló autósok, egyelőre a jövő hét közepéig. Azután döntöttek így Rómában, hogy jelentősen drágult az üzemanyag. A gázolaj ára átlépte a lélektani határt, átszámítva a 800 forintot Olaszországban. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Edda művek. Ez volt az éjjel érkezem. 5 perc múlva fél 5, a mikrofonnál a Baházi Csaba, a Bloodhound Gang-el megyünk tovább, egy amerikai csapat, akik nagyon nagy hangsúlyt fektettek a viccre, a poénra, ismertek még a trágár szövegeikről, de a poénkodást néha annyira túlzásba vitték, hogy sokszor cenzúrázni kellett őket. Ilyen a most hallható The Bad Touch című dal klipje is, amelynek van egy eredeti verziója, egy vágatlan, cenzúrázatlan verzió, amelyet az azóta már megszűnt MTV nem volt hajlandó lejátszani, újra vágották a csapattal a klippet. A zenekarnak megvolt erről a véleménye, de a lemezeladásban a 90-es évek végén nagyon fontos volt, hogy egy zenekar jelen van-e az MTV-n, így engedtek a nyomásnak és újra vágták. Jön a The Bad Touch a Bloodhound Gang-től, itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne, az ATV, ez volt a The Summer.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Megindult a forgalom az M0-áson, ugye korábban Dunaharasztinál, az M1-es felé a 20-as kilométernél keresztbe fordult egy kamion. A belső sávban már lehet haladni, de a gyáligérő 15 kilométeres torlódás csak nagyon lassan oszlik, aki teheti válaszol másik útvonalat. Ugyanez a baleset miatt az M51-esen 2 kilométeren keresztül, az M5-ösön 8 kilométeren keresztül torlódnak az M0-ás felé vezető oldalak. Itt is érdemes az 5-ös úton kerülni, és az M5-ös felé vezető oldalon, szintén az M0-áson egy műszaki hibás jármű vesztegel a középső sávban, a 19-es kőnél, mögötte diósdi lassulnak, torlódnak a járművek. Hát kitartást mindenkinek, aki ma az M0-ásra tévedt. Az M3-ason Vásárosnamény felé, Hortnál a 62-es kőnél 3 kilométeres a torlódás, munkavégzés miatt. Az M7-esen a főváros felé Zamárdi és Jófok között a 110-es kőnél csak a belső sáv járható, és az 1-esen Győr határában baleset volt a 130-as kőnél, útszűkület van érvényben, mindkét irányban jelentős a torlódás.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
0: A Stock Aitken Waterman dalszerző trió rengeteg slágert alkotott Rick Astley, Kylie Minogue, Jason Donovan, vagy éppen a Bananarama számára, de mindközül ez volt az első, amit a Dead or Alive-nak írtak, You Spin Around, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Zséda, és a Motel után az esküvői szertartások egyik alapdarabja következik. 85-ben jelent meg a Cool & Gang 16. lemezén, az Emergency címűn. Szól a Cherish, itt a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az NSYNC és a Tűni nap majd hart után 5-kor hírek, aztán itt lesz önünk egy dal erejéig a Republic.
1: Neked könnyű lehet.
0: Szóval majd a neked könnyű lehet. Jön Jennifer Lopez. Tőle a Let's Get Loud-ot hallgatjuk, és énekel Phil Collins. Egyből a hírek után megszólal a Two Hearts itt a retro rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
5: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat.
8: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios tölcsére sékrém 4 darabtól csak 179 forint. A Tuborg Green dobozos sör 24 darabtól pedig csak 249 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
10: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
11: Már megint egy hétfőked.
12: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
13: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
14: Ez itt az Aranyka Show.
15: Halló, Aranyka?
14: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
15: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
16: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a. Tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
17: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
18: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
19: Most különösen jó döntés kiára váltani a JP Autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a JP Autó szalonjaiban és a jpauto.hu/Kia oldalon.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
22: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesudió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
8: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
23: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás jön. Fontos a vadak itatása kánikula idején. Egekben az üzemanyagára adót csökkent az olasz kormány. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tisztítőorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt tegnap a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött paksnál is. Retro hétvégét rendez a MÁV a Dél-Dunántúlon. A Balatonnál, Kaposvár környékén, illetve a most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon is legendás szerelvények közlekednek majd. Például a Bivaj, vagyis a 424-es gőzmozdony, az M40-es púpos és villanymeghajtású párja, a V46-os szöcske. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az M0-ás déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon korábban keresztbe fordult egy kamion, de a 20-as kilométernél a belső sávban már megindult a forgalom. A gyáligérő 15 kilométeres torlódás viszont csak lassan oszlik fel, így aki teheti, válaszol másik útvonalat, hívja fel a figyelmet az Útinform. Az M51-es autóúton 2 kilométeren keresztül az M5-ös autópályán a 37-es és 30-as kilométerek között torlódnak a járművek az M0-ás felé. Az itt autózóknak is érdemes az 5-ös főúton kerülniük. Az M5-ös felé vezető oldalon egy műszaki hibás jármű veszteg el a középső sávban, a 19-es kilométernél mögötte egészen Diósdig lassulnak, torlódnak a járművek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 4 perc elmúlt 5 óra, a mikrofonnál a Baházi Csaba, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 6 óráig hozom minden idők legnagyobb slágereit Dénes Tomi helyett, aztán persze majd visszajövök 8 órakor az Abaházi Presszóban, ma Sári Péter lesz a vendég. Ahogy

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

slágerei Retro Rádió, benne Balázs Fecót hallgattuk, ez volt az évszakok. Real McCoy-jal megyünk tovább. Jürgen Wind, Frank Hassas, lemezproducerek, valamint Olaf Jeglica alkották a csapatot. Első sikerük a Pump Up the Jam című technotronic sláger feldolgozása volt. Aztán jöttek a saját dalok, többek között azaz Another Night, amely eljutott az amerikai slágerlistákra 1994-ben. A legmagasabb pozíciója a harmadik hely volt, és 45 hétig folyamatosan a listán volt, és a kislemez platina minősítést kapott. Real McCoy és az Another Night most a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Ed Sheeran, ez volt a Shape of You.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az M0-áson az M3-as Ecseri kijárójánál csak a leállósáv járható egy baleset miatt. Egy kamionból ömlik a dízel, útzár várható, írja egy hallgatónk. Korábban szintén az M0-áson az M1-es felé Dunaharasztinál 20-as kőnél keresztbe fordult egy kamion, ott már megindult a forgalom, viszont a feltorlódott nagyjából 15 kilométeres kocsisor továbbra is nagyon lassan oszlik, aki teheti, válasszon másik útvonalat. A baleset miatt az M0-ásra vezető utakon az M51-es illetőleg az M5-ösön 2, illetőleg 5 kilométeres torlódás alakult ki, érdemes az 5-ös főút felé kerülni, az M7-esen pedig Budapest felé Zamárdi és Siófok között a 110-es kőnél csak a belső sáv járható.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
0: A Laidbackkel megyünk tovább, akik bevallották, hogy ez a kedvenc daluk a saját repertoáriukból. Az angol nyelvű dalszövegben egyszer csak feltűnik egy

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Honeybees zenélt, ez volt a legnagyobb hős. Madonnának akkora volt a sikere a 80-as években, hogy az európai kiadók szerettek volna találni valakit, aki hozzá hasonló sikert ér el itt Európában, tehát az amerikai mintára egy európai vagy brit Madonnát szerettek volna találni. Így hívták el egy meghallgatásra az egykori sikeres topless modellt, Samantha Foxot, akinek aztán egyből az első meghallgatás, vagy sokkal inkább megtekintés után lemezszerződést ajánlottak. A kiadónak bejött a dolog, mert egyből a debütáló kislemez hatalmas siker lett, amit aztán követett a többi. Ezt az első sikert hallgatjuk most, Samantha Fox, Touch Me a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Sting és a Fields of Gold után 6-kor hírek, aztán jön Nyerges Iza a kívánságműsorral, 8-kor pedig nyitom az Abaházi Presszót, Sárik Péter jazz zongora művész lesz a vendég, remélem velünk tartanak. Addig is visszhall!
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Sárik Péter, Erkel Ferenc díjas jazz zongora művész, zeneszerző, tanár, az egyik legtöbbet koncertező hazai zenészek egyike. Sárik Péterrel várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában. Augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Ez itt az Aranyka Show.
5: Halló, Aranyka?
4: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
5: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilapott.
6: Elég. Kofidisz megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidisz.hu-n.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az Euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral. Most csak 189.999 forintért. Július 30-áig, de legfeljebb a kész letterei. Euronics, ez ennyi.
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig 200 g sózott kesúdió 25% kedvezménnyel csak 889 forint. Mindig Aldi.
12: Most különösen jó döntés kiára váltani a Jépi autónál. Kia Sportage már 8.949.000 forinttól, Kia Xceed pedig 6.999.000 forinttól elérhető készletről akár azonnal. Részletek a Jépi autó szalonjaiban és a jepiauto.hu/kia oldalon.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
15: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után
2: hírek a Retro Rádióban.
16: Itt az újabb hőhullám, kiadták a riasztást is. Átalakul a közösségi közlekedés, visszaesés lehet a dinnyetermesztésben, ha nem jön fordulat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiemelten figyeljünk az idősekre a kánikulában. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A katasztrófa védelem közölte, idén átlagosan naponta 25 riasztást kaptak olyan idős emberekhez, akik nem adtak magukról életjelet. A tartós hőségben fokozottan figyeljünk erre a korosztályra. Arra is rámutattak, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkoló autóban, mert az utastér életveszélyesen felmelegedhet, akár percek alatt is. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/órás széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/órával elmaradt a tegnap rögzítettől. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Még mindig tart a torlódás az M0-as autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon, ahol korábban keresztbe fordult egy kamion. Már két sávon halad a forgalom a 20-as kilométernél, viszont a kocsisor még mindig gyálig ér, így aki teheti, választom másik útvonalat, figyelmeztet az Útinform. Az M51-es autóúton 2 kilométeren keresztül az M5-ös autópályán a 40-es kilométerig torlódnak az M0-as felé vezető oldalak. Az itt autózóknak érdemes az 5-ös főúton kerülniük. Az M0-as ellenkező oldalán az M3-as autópálya felé vezető oldalnál, Diósdnál az erős forgalom miatt 4 kilométeres, Becsésnél pedig baleset miatt 6 kilométeres torlódásra kell készülni, vezessenek körültekintően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Minden legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
17: Itt az újabb lehetőség, hogy üzenjenek azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek. A kívánság műsorban a 0620-22-22-122-es számot érdemes hívni. Michael Jackson énekel, én pedig szeretettel várom, többek között az SMS-eket is.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket a ma esti kívánság műsorban. Július 28-án kedden engem Nyerges Izabellának hívnak, két hetes vakációmról tértem tegnap vissza. Szeretettel várom a hívásokat és az SMS-eket. Üzenhetnek a szeretteiknek, meglepjük őket egy szuper jó nyárias retro slágerrel is. Nagyjából erről szól a most következő két óra. Hungária, Csók király, hát ha már ilyen virtuális kedves kis puszikat osztogatunk itt a kívánság műsorban, akkor ez lesz az egyik legelső sláger, amit elajándékozok. Halló, halló!
1: Ja, jó estét kívánok! Az apukámnak szeretnék kérni egy számot. Ambrus Koppány vagyok.
0: Jó, Koppány, hogy hívják aput? Az ő keresztnevét is áruld el.
1: Ambrus Zsolti.
0: Mik a kedves gondolataid, amit neki üzennél?
1: Hát, hogy nagyon szeretem, és ma is eljöttem vele munkába.
0: Mi az ő foglalkozása, hogy elkísérheted?
1: Építőmunkás.
0: Oké, és hogy telik a vakáció, mi mindent csinálsz még, hogyha éppen nem vele vagy?
1: Medencézem, vingázom.
0: Nagyon jó, csupa szabadtéri program. Szuper jó idő lesz hozzá az előttünk álló napokban. Igazi kánikula, nagyon vigyázz, hogy ne ég le, és hát használd ki minden pillanatát a vakációnak. Hungária Csók király, ezzel ajándékozzuk meg.

0: szeretnék én lenni a csók
1: király.
2: A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb hallgató a kívánság műsorban. Szervusz, parancsolj, jöhet a bemutatkozás.
1: Gyűrűk vagyok, Tatabányáról, és most tartottam a 62. születésnapomat csütörtökön, a névnapom meg most csütörtökön lett, és szeretnék egy számot kérni a harmad Rudolfnak, a páromnak, meg nekem.
0: Mik a jó kívánságaid a szerelmednek?
1: Azt, hogy nagyon szeretem.
0: Jó, és hogyha magadnak kérhetnél szülinapodra valamit, akkor mi lenne az?
1: Hát, nem tudom, mert torta is volt, minden volt.
0: De valami olyan jó kívánságszerűségre gondolok, hogyha egy valamit választhatnál, mit kérnél magadnak szülinapodra?
1: Nem tudom, Izabella.
0: Jó, nem baj, figyelj, akkor én kívánom neked a legeslegfontosabb dolgot, jó egészséget és boldog születésnapot. Örülök, hogy itt vagy velünk a Zságárral, köszöntelek téged és a szerelmedet.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szuper jó slágereket hallgatunk a kívánság műsorban, ezeket ajándékba adom azoknak, akiket önök felsorolnak, itt meg tudják köszönteni a szeretteiket. Jó estét kívánok! Kivel beszélek?
1: Attilával.
0: Honnan hívsz minket, szívem?
1: Abonyból.
0: Kit szeretnél meglepni?
1: Anyukámat.
0: Őt hogy hívják?
1: Zsuzsi.
0: Most fogalmazd meg a neki szánt kedves gondolataidat, légy szíves.
1: Nagyon puszi és szeretlek, anya.
0: Jó, és hogy telik a vakáció, mik a programjaid?
1: Jól. Most jöttünk Tiszakécskére.
0: És ott mit csináltatok? Merre felé jártatok?
1: Fürdünk.
0: Jaj, de jó, nagyon kellemes strandolás, most jön az igazi meleg hozzá, úgyhogy élvezd ki minden pillanatát.
1: Jó, köszi.
0: Én köszönöm, hogy hívtál. Fool's Garden, Lemon Tree, ez az én ajándékom neked és a szüleidnek.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Olyan hőkupola érkezik megint Magyarország fölém, hogy azt hiszem, hogy azok járnak a legjobban a következő napokban, akik a Balatonon lesznek. Forever Club Balatoni Láz, ez a sláger szól a kívánság műsorban. Mindjárt kiderítem, hogy kinek adhatom oda ajándékban. Haló, haló!
1: Szia, Horváth Tamás, Székesfehérváron, és egy különleges alkalomból szeretnék dalt kérni. Két hete volt itt Székesfehérváron, Nagyszebeni 76 alatt egy ilyen házi buli, és nagyon jól éreztük magunkat. Én akiket úgy zavart, úgymond a buli része, mert ugye ránk hívták a rendőreit, mert őnekik szeretnék kérni egy jó dalt, hogy hát ők is inkább a bulit választák, nem azt, hogy a másokra kihívják így a rendőröket, vagy kiküldik.
0: Jó, legyen hasonló jó kedvük, igaz, mint nektek volt a buliban.
1: Így van, jól éreztük magunkat, nyilván nem rendszeres, de azért havi egy alkalom, vagy inkább két havonta egy alkalom, azt szerintem egy családi házas üvezetben az nem gondolnám, hogy nagyon zavaró, de hát ez így alakult.
0: Kedves a hozzáállásod, örülök neki, hogy nem ilyen haragosan állsz hozzá, hanem inkább jó pofára veszed az egészet.
1: Igen, csak hát az egyik magukat. Én igazániból azért kérem ezeket a dalt, hogy ők is érezzék magukat jól, nem azért, hogy az emberekre kihívjuk a rendőreit, hanem érezzék ők is jól magukat, és akkor lássák azt be, hogy így is lehet élni.
0: Igen, hogy néha ennyit igazán lehetne tolerálni, én is úgy gondolom.
1: Igen, és ráadásul egy családi házas üvezet, mint ahogy az előbb is mondtam, de hát mindegy. Hát,
0: aha, világos.
1: Mindegy, egy dalt szeretnék neki kérni, rád bízom, hogy milyen dalt, és akkor ezt köszönöm szépen.
0: Jól van, figyelj, legyen nyaralós, bulizós, ez a Forever Club és a Balaton.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Red Hot Chili Peppers zenél a következő percekben. Lássuk, ki az ajándék, vagy halljuk. Hello, hello!
1: Jó napot kívánok, Desti vagyok, a bedugult M0-ról, és nagyon-nagyon unjuk ezt a nagy forgalmat, és a kislányomnak holnap lesz a névnapja, és neki szeretnék egy pörgős számot kérni.
0: Igen, és hogy hívják őt, és mit üzennél neki, mik a kedves gondolataid?
1: A kedvenc gondolataim az M0-ra kapcsolatosan, hogy kitartás, nem sokára hazaérünk Veszprémbe, másik azt, hogy nagyon szeretem, és úgy hívják, hogy Flóra.
0: Oké, és köszönöm szépen, hogy hívtál.
1: Én is köszönöm. Hello. Hello, hello.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel várom Önöket este 8-ig a Kívánság műsorba, ahol, ha felhívnak vagy SMS-eznek, meg tudják köszönteni a szeretteiket, legyen szó névnapról, szülinapról, házasság évfordulóról, de nyilván nem kötelező, hogy legyen valamilyen extra alkalom, az is bőven elég, ha valakire ma sokat gondoltak, és elmondanák neki, hogy mennyire szeretik. Jó estét, szia!
1: Szia, Iza! Giba László, én vagyok Hidvégardóból.
0: És hogy lehet téged szólítani?
1: Zsuzsi.
0: Oké, Zsuzsi, kit szeretnél meglepni?
1: Hát, van én nekem egy kedves fiam, meg egy kedves kislányom, és van 3 kedves szép unokám, most jön a negyedik, szeretném küldeni a kedves kis családomnak.
0: Jó, és mik a kedves gondolataid, amit nekik szánsz? Mit üzennél nekik?
1: Hát azt, hogy nagyon imádom, szeretem őket, tudod, mint egy nagymama az unokáit, a tündérek. Vagy nem is tudom, most úgy hirtelen meglepődtem, hogy vonalba adásba kerültem.
0: De jó kedélyű vagy, és ez a legfontosabb. Igen, sokan zavarba jönnek, pedig egyáltalán nem kell, mindig mondom, hogy én aztán nem harapom le senkinek sem a fejét. Egy vidám ottavan slágerrel köszöntjük meg a családodat, és ez szóljon neked is, ez a Hands Up a Retro Rádióban, a Kívánság műsorban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez továbbra is a kívánság műsora, ahol a 0620-22-22-122-es szám este 8-ig él. Jó estét, szia!
1: Krisztián vagyok, Donai Városból, és Anitának szeretnék küldeni egy dalt, egy hard rock zenét.
0: Mik a kedves gondolataid, amit neki üzennél?
1: Hogy tisztelem, becsülöm, rendes, és rendesen tanítsa az angolt is, új esélyközpontba. És küldöm a Monikának is, mindig elfejtem a srácnak, a gondozónak, a másik gondozónak a nevét. Mindegy, Liviának, Monikának és Juditnak és Marcelnek is szeretném küldeni a dalokat.
0: Meg írtál nekünk SMS-t is, így ahogy felsoroltad, hogy kinek szeretnéd küldeni a slágert, így most már beugrottál, és ott még szerepel Ili néni is, úgyhogy ő is nyugodtan érezze magáénak a most következő Bon Jovi slágert.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Suzy Quattro és Chris Norman duetteznek a Kívánság műsorban a friss és aktuális hírek után, és hát mint mindegyik sláger, ez is ajándék, kiderítem, hogy kiém. Jó estét, hello!
1: Hello, hello! Szemédi Júzsa felettőleg is szeretnék kérni egy számot.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Komádiból.
0: Jó, kit szeretnél meglepni ezzel a slágerrel?
1: Mamámat és a papámat.
0: Oké, mondd el a keresztneveiket, mutasd be őket, légy szíves.
1: Ceglédi Erzsébet és Ceglédi József.
0: Mit szeretnél nekik üzenni?
1: Azt, hogy nagyon szeretném őket, és meg szeretném ezzel nekik hálálni, hogy mindig segítettek nekem, és mellettem voltak jóba rozva.
0: Nagyon kedves tőled. Mész hozzájuk nyaralni majd? Még a maradék egy hónapban, ami a nyárból hátra van?
1: Igen, de még mindig ott vagyok.
0: Ja, értem, tehát most is ott vagy ebben a percben, és mivel telik a vakáció, mesélj picit a programjaidról.
1: Nagyon jól el vagyunk, múlt héten voltunk nyaraláson, nekem eddig jól lehetett. A jövőben meg biciklizni a barátaimmal, meg meg segíteni új szint tovább.
0: Értelek, segítesz a mamiéknak. Micsoda áldott jó unokájuk van, ezt tudom mondani. Aranyos vagy, hogy telefonáltál a Kívánság műsorban, jön az ajándéksláger is, a nagyszüleidet, Suzy Quattro és Chris Norman duettjével köszöntjük meg mindjárt. Our love is alive, and so we begin. A Kívánság műsorban este 8-ig várom a hívásokat és az SMS-eket, és mind a kettő ugyanoda jöhet a 0620-22-22-122-es számra. Műsorajánló.
2: Tomi!
3: Piros?
2: Van kedved megint?
3: Tudod, hogy ki nem hagynám.
4: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This
4: is summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
6: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
4: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
7: Hőségriasztás jön, visszatér a kánikula. Nyakunkon a parlagfűszezon, kikelt egy pelikán fiók a Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsztögést, szemviszketést okoz. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Második világháborús bombát találtak Zánkán. Az 50 kg-os szovjet robbanószerkezetre munkavégzés közben találtak rá. Kiemelésének idejére 200 méteres körzetben üdítették ki a környéket. A honvédség tűzszerészei hatástalanították és már el is szállították a bombát. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsuszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 000 embert. Először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, és mindkét szülője neveli, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár. A hím és a tojó felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: Csak lassan oszlik fel a torlódás az M0-as autóút déli szektorában. Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon ugyanis korábban keresztbe fordult egy kamion. Már két sávon lehet haladni a 20-as kilométernél, de a kocsisor 15 kilométeres és gyálig tart. Így aki teheti, válaszol másik útvonalat, írja az Útinform. Az M0-as ellenkező M3-as autópálya felé vezető oldalán Diósnál az erős forgalom miatt 4 kilométeres, Vecsésnél pedig baleset miatt 9 kilométeres torlódás alakult ki. Az 51-es és az 510-es főút Duna-Varsányi kereszteződésében baleset történt korábban. A forgalom korlátozás már megszűnt, de a Budapest felől érkező oldalon mindkét úton komoly torlódás alakult ki.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Teca és Saca Iker testvérek, és a mai napon ünneplik a 67. születésnapjukat, ezért szeretnének egy szuper jó slágert kérni. Kriszta pedig Tamásnak üzeni, hogy nagyon-nagyon hiányzik. Szózi Quattro és

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, ez a kívánság műsor, engem Nyerges Izabellának hívnak, én vagyok a postagalam, vagy a műsor háziasszonya, ahogy önöknek jobban tetszik. Abban tudok segíteni, hogyha felhívnak, üzenhetnek a szeretteiknek. Jó estét!
1: Jó napot kívánok! A szegedi Vivi Vándor tábornak szeretnénk kérni egy nagyon jó zenét.
0: Oké, okay, és mit üzennél a táborlakóknak?
1: Hogy nagyon jó a tábor, és csak így tovább.
0: Jó, a keresztneved áruld el, kérlek.
1: Cseszke vagyok.
0: Meddig lesztek ott, és mik a programjaitok?
1: Hú, hát elvesztünk nagyon sokat. Úsztunk is már a Tiszában is, és strandoltunk, és szerdáig leszünk itt.
0: Oké, okay, nagyon jól hangzik, és hát jön az igazi jó idő, úgyhogy használjátok ki minden pillanatát. Szuper jó táborozást nektek!
1: Köszönjük!
0: De szép is a vakáció, igaz? A Pussycat Dolls slágerével ajándékozlak meg téged és az összes létező táborlakót, na meg természetesen a tanárokat is, akik vigyáznak.

0: Gratulálok, hogy hívják a hölgyet?
1: Valéria.
0: És mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánna?
1: Nagyon szeretem még mindig.
0: És hogyan fognak ünnepelni? Lesz hétvégén egy kis családi találkozó, vagy bármi?
1: Kis összejövetel, igen, családi.
0: Otthon önök főznek, vagy meséljen igen. Egy picit róla, mik igen, a tervek? Igen.
1: Hát, sütünk, főzünk, várjuk a vendégeket, gyerekeket, unokákat, úgyhogy.
0: Nagyon jó, és akkor ön megvisz egy csokorvirágot, vagy mit szokott ilyenkor házassági évfordulón?
1: Természetesen, de...
0: Jó, van-e így a végére még néhány kedvesség, amit a szerelmének mondana?
1: Hát az, hogy nagyon szeretem még mindig.
0: Sok boldogságot kívánok önöknek.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Az ajándékukról Charlie gondoskodik, ez a Skandináv éjszakák.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok, önnek is sikerült bejutnia a kívánság műsorba.
1: Jó estét kívánok, én Balassa György vagyok, azaz Gyuri. Szeretnék egy szép dalt kérni a kívánság műsorba.
0: Igen, kinek szánnád, kit lepnél meg vele?
1: Hát itt az egyik barátomat, meg a Krisztinát a munkahelyén.
0: Mik azok a kedves gondolatok, amit nekik szánnál?
1: Hát, hogy ne dolgozzon sokat, és várjuk haza. Most nem jut eszembe semmi, pedig én is rádió műsor vezető voltam 12 évig, saját a rádió volt.
0: Mindenki szokott egy picit izgulni. Figyelj, akkor azt meséld el nekünk, hogy mivel telik a nyarad, munkával, vagy vakációzol éppen valahol, mit csinálsz?
1: Mondjuk szerelek ilyen műszaki cikkeket, de most ez nem ide. Most egyébként bulikázunk itt a Nagybakonaki hegyen, az úgy jó, nem?
0: Persze, tehát akkor melyik a kettő közül most?
1: Mind a kettő, ezt is javítom meg. Még vakációzok, most egy napra kiugrottam. Aztán újra vár a videóton.
0: Aha, azt hiszem, hogy mindent értek. Tehát a hétvégi házba kiugrottál, és ott szerelgetsz, és aztán mész vissza dolgozni. Ehhez kívánok akkor neked nagyon-nagyon kellemes időtöltést a Fun Factory slágerével. Ez az I Wanna Be With You a Retro Rádióban. Örülök, hogy itt voltál velünk.
2: Check it out, check it out.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rengeteg üzenet érkezett a kívánság műsorba, annyi a feladatom most, hogy ezeket csokorba szedjem. Napfényes üdvözlet Szlovákiából, kellemes pihentető estét kívánok mindenkinek egy szuper jó slágerrel. Üdvözlettel Miriam és Ronnie. Hello Iza, most jövünk haza Ausztriából. Szeretném, hogyha bedobnál nekünk egy szuper jó slágert a turné járat nevében. Hello Izabella, Huba vagyok, és Gágának, a nagypapának szeretnék kérni egy szuper jó slágert. Szép estét, Majának hívnak, Pécsről írok. Férjemnek, Zottyának szeretnék küldeni egy dalt. Üzenem neki, hogy ő egy ajándék nekem, és minden napért hálás vagyok, amit vele tölthetek. Köszönöm, hogy van nekem, már 28 éve. Hello Izus, magamnak szeretnék kérni szuper jó slágert, ugyanis holnap lesz 13 éve, hogy egy nagyon komoly autóbalesetet szenvedtem, és azóta a második születésnapom a holnapi nap. Köszönettel, Andor! Hello Izabella, Erika vagyok Budapestről, a 9. kerületből. Szeretnék a családomnak kérni szuper jó slágert. Kedves Izus, Csomósné Marikának szeretnék küldeni egy dalt, rátok bízom, hogy mit. Kedves Izabella, Isten éltesen évnapja alkalmából a 60-i tűzoltóság tagját, Brenner Szabolcsot, Isten éltesen Szabikám, kész a lakóautó, csinálhatod a Mustangot. És aláírás nincs, nincs, hiába bogarászom, nem látom. Szia Izabella, édesapámnak, aki a mai napon 60 éves, szeretnék küldeni egy szuper jó slágert. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. A Bee Gees és a Stayin' Alive szól a Retro Rádióban. Én ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép estét.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önt is a kívánság műsorban. Nyugodtan foglalja össze, hogy kit szeretne meglepni és milyen üzenettel.
1: Én Baskó József vagyok, a Rejtélyből, Nógrád megyéből.
0: Üdvözlöm, kik a szerettei, akit meg szeretne lepni?
1: Voltak éppen a bátyám, a keresztlányom, a testvéreim, meg mit tudom én is kor. Úgy nagyon szeretem őket.
0: Örülök, hogy hívott, és gyorsan tovább is adom a lehetőséget, mert ma is nagyon sokan próbálkoznak. Haló, haló!
2: Szia, szia, Ricsi vagyok Debrecenből, szeretnék egy számot kérni.
0: Kinek szeretnéd elküldeni?
2: Neked.
0: Köszönöm szépen, és miért pont rám gondoltál?
2: Hát van a Kóba Lénának a Gyöngyhajú lány című száma, és olyan gyöngy szép, vagy olyan gyöngyszínű hajad van, és megtisztelsz azzal, hogy
0: kedves
2: hogy hallgathatlak, meg hogy így hallgatlak így minden este, minden nap, úgyhogy nincs olyan kívánság műsor, amit nem hallanék, úgyhogy neked küldeném ezt az.
0: Jaj, nagyon kedves vagy, de figyelj csak, azért a szeretteidnek is küldjük el, kik állnak a legközelebb hozzád?
2: Hát, nevelőszüleim vannak.
0: Igen, tehát, akkor szóljon nekik is, és nekik mit üzennél? Néhány kedves gondolatot mondjál nyugodtan.
2: Hát, hogy köszönök nekik mindent, meg hogy szeretem őket, pusilom őket.
0: Jó, és a keresztneveiket megtudhatjuk? Mutasd be őket
2: Zoltán,
0: nyugodtan.
2: Zoltán, meg Márta.
0: Oké, akkor Zoltánnak és Mártinak is szól a következő.
2: Unokahúgomnak, Encikének, meg keresztanyukámnak, Kaposvára, Bettinek, meg Márta nénjének.
0: Rendben van, akkor mindazoknak, akiket felsoroltál, már is érkezik az ajándékslager, ez a Bestiák és a Reggel

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Újabb SMS-ek a kívánság műsorban. Szia Izabella, Vízkeleti Szabolcsnak, a 20 éves nagyfiamnak szeretnék nagyon boldog névnapot kívánni, erőben, egészségben. Édesanyja vagyok, fegyvernekről Andinak hívnak. Kedves Izabella vagyok, Szlovákiából. Örülök, hogy hallak. Kérek szépen egy számot Tildának, Andreának, Juditnak és Zitának. Kedves Izus, Andi vagyok, szeretnék kérni egy szuper jó slágert a férjemnek, Zsoltnak, akivel boldogan élek 20 éve. Szóljon még a három gyermekünknek is. Hello, Bálinnak hívnak, 9 éves vagyok, és Verpelétről írok. Szeretnék kérni a tesómnak egy szuper jó számot. Nagy Real Madrid rajongó és ügyes focista, üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Kedves Iza, Kohorivici Dorottya páromnak és Noé fiamnak szeretnék egy slágert kérni, üzenem nekik, hogy nagyon szeretem őket. Krisz írta az SMS-t. Kedves Iza, Erdei Krisztiánnak szeretnék küldeni egy számot. Ő a kollégám, és üzenem neki, hogy kitartást kívánok a munkához. Hello, Kincs üzeni Kincsnek, hogy vele teljes az élet. Szép kerek, és minden perce imádnivaló. Sziasztok! A Dunai Horgászoknak szeretnék egy jó nótát kérni Gerinek, Piskinek és Lacinak, hogy jól teljen a hét. Köszönöm szépen, üdv mindenkinek, sütemény aláírással jött az SMS. És végül itt van velem Bolond Traktoros is, aki azt írja, hogy azoknak szeretne küldeni egy szuper jó slágert, akik ebben a pillanatban is lazítóznak a földeken. Örülök, hogy ma is ilyen sokan itt vannak velem a kívánság műsorban, igazából perceken belül át kell adnom a terepet az Abaházi Presszónak, úgyhogy néhány sláger és néhány üzenet fér már csak bele. Na de a jó hír az az, hogy holnap folytatjuk. A Crazy Town gondoskodik az ajándékslágerről. Ez a Pillangó, a Butterfly.

idei Retro Rádió. Van egy szülinapi köszöntésem. Tisztelt Retro Rádió kívánságműsor, jaj, de hivatalosan indul ez az SMS. Kedves Izabella, édesanyámnak, Marcsikának, Dunakeszire szeretnénk küldeni egy slágert. Születésnapja alkalmából köszöntenénk. Azt üzenjük neki, hogy boldog születésnapot, Isten éltesse még nagyon sokáig egészségben, boldogságban, szeretetben, szerencsében, millió puszi és ölelés. Az aláírás, lánya Krisztina. Arra gondoltam, hogy egy kifejezetten romantikus hangulatú slágert szánok édesanyádnak. Az Alphaville gondoskodik a szülinapi meglepetésről. Ez a Sounds Like a Melody a Retro Rádióban. Isten éltesse az ünnepeltet.

0: 0622 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Halló, halló, jó estét kívánok! Jöhet a bemutatkozás.
1: Tibi vagyok, Pentről és a feleségemnek szeretnék egy dalt küldeni a közelgő névnapja alkalmából.
0: Igen, hogy hívják a hölgyet?
1: Márti.
0: Mi az, amit szeretne neki üzenni? Mik a kedves gondolatai?
1: Sok boldogságot és kitartást mellettem.
0: Jó, mióta vannak együtt? Hány éve?
1: Jövő évben lesz 50 éve.
0: Ó, gratulálok, akkor már régi motorosok. És mi a boldog hosszú házasságnak, kapcsolatnak a titka ön szerint?
1: Hát, őszinték legyünk egymáshoz.
0: Jó, köszönjük a tanácsot, és Mártikának pedig sok boldog névnapot kívánunk.
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Én is, hogy hívott. Jön az ajándék, amiről a TNT gondoskodik, ez a Nem jön álom a szememre, egyben az Abba házi presszó nyitós lágere. Mutatok egy pici ízelítőt belőle.
2: Ha nem jön álom a szememre, mi juthatna ilyenkor az eszembe?
0: Nagyon jól fogunk szórakozni, annak ellenére, hogy a Kívánság műsor véget ér. Holnap találkozunk legközelebb. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban, ahol az Abba házi presszó a TNT-vel indul.
3: Műsorajánló.
4: Tomi!
5: Piros?
4: Van kedved megint?
5: Tudod, hogy ki nem hagynám.
6: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
6: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
6: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hírek a Retro Rádióban.
10: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás lesz. Több szállodahajó is veszteg el a Duna alacsony vízállása miatt. Erdőtüzek tombolnak Spanyolországban. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddi félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatása hőhullámok idején. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Napközben egyébként Budapestnél tovább süllyedt a rekord alacsony vízszint, 17 órakor már csak 28 centi volt. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a spanyol kormány. Ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsuszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 000 embert. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam jazz zongora művész és az ország egyik legtöbbet koncertező zenésze, Sárik Péter. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdjük.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Sári Péter. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, nagy megtiszteltetés, köszönöm.
1: A kelt titulus zongora, művész, zeneszerző, és majd a díjaidat is fel fogjuk sorolni.
2: Most engedjük el.
1: De miért?
2: Nem tudom, sok van egyrészt, tehát hogy sokáig tartani, ami nagyon jó hír, másrészt meg most nyilván, aki még nem kapott díjat, az mindig furcsán hallja ezt, de ha megkaptad már, és sokat kapsz, akkor is normális vagy, akkor ugye helyén kezeled.
1: Igen, de azt gondolom, hogy azok a díjak, amiket te kaptál, azok általában valami szakmai elismerések. Szokták ezt mondani, hogy a zenésznek ugye a legnagyobb taps, vagy a legnagyobb elismerés, a legnagyobb ajándék, a legnagyobb díj a közönség visszajelzése. De azt gondolom, hogy amikor a szakma elismeri mindazt, amit te tudsz, amit te beletettél, azért az mégiscsak dobogtatja az ember szívét.
2: Persze, tehát most hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem esnek jól. Csak nagyon furcsa, amikor valaki mondjuk önmagát ezeken keresztül ítéli meg.
1: Tehát, ja, értem.
2: Tudod, így értettem csak. Szóval örülök neki, hogy kaptam, és na ennyi.
1: Így most már értem, mert volt olyan vendége, most nyilván nem fogok neveket mondani, akik azt mondták, hogy majd amikor bemutatom, akkor mondjam azt, hogy ilyen és ilyen díjas.
2: Na erre gondoltam. Igen.
1: De hát akkor ezt nem követeled meg.
2: De, ne, sőt, de ebben sincs sem baj, mert neki meg valószínűleg tényleg valami annyira fontos, hogy ott kell, hogy legyen.
1: Popzenészek, akikről azt gondolják, tudod, hogy szakmailag nem annyira elismertek, ők valahogy azt szeretik, hogyha azt is valahogy tudatjuk a kedves közönséggel, hogy szakmailag is elismert, de a te műfajod, a jazz, az eleve egy ilyen szakmailag elismert
2: igen,
1: valami.
2: Igen, értem, így meg az is az van, hogy azért milyen ilyen nyomorult, érzékeny lelkű népség vagyunk, akármennyi szegecs, meg nem tudom, mi van az emberen, akkor is, azért, ha valaki zenével kezd el foglalkozni, hogy művészetekkel, csak kell, hogy érzékenyebb legyen, mint a többiek, és ez nagyon könnyen át tud csapni ilyen megbántottságba, akármiből, és akkor végre megkapod, akkor írják ki, na.
1: Igen. De ha ilyenkor rengeteg riportot hallgatok meg olvasok el, és neked is volt olyan fonogramdíj kapcsán, amit te nagyon vágytál.
2: Az elsőt.
1: De addigra már voltak más díjaid, nem?
2: Voltak külföldi díjaim ráadásul.
1: És mégis a fonogramdíjra valamiért az beakadt nálad, hogy arra nagyon vágytál.
2: Mert ez akkora dolognak tartottam, és most is csak tudod, mikor már megvan, akkor máshonnan nézed, de annyira feszített a dolog, és igazából ott egy technikai félreértés volt, ami miatt én nagyon elkeseredett lettem, mert abban az évben már csak elektronikusan lehetett jelölni, de mi erről nem kaptunk értesítést, és így első nap beadtuk CD-n, és vártunk a nagy semmi érkezést, és kiderült, hogy
1: már a jelentkezés is.
2: Már az is kakuk ki. És akkor ez összeomlasztott, és olyan érdekes volt megtapasztalni a millió közhely közül az egyiket, ami úgy hangzik, hogy engedd el, vagy erezd el, és megkapod. És jön a három percnyi cifra káromkodással ki is engedte magam, és őszintén belül én elengedtem a fonogramdíjat, azóta van 3 és 6 jelölés.
1: Az szép.
2: Úgyhogy tényleg elengedtem, és elkezdett jönni. Fura, de igazak ezek a
1: közhelyek. De egyébként ilyenkor, tehát az elsőnél éreztél valamiféle elégtételt? Vagy azzal, hogy elengedted, ez már nem is volt annyira fontos a lelkednek sem.
2: Tudod, ez a legaljasabb ebbe az egészbe, hogy mikor így elengeded, akkor is örülsz utána nagyon, de az az eufória, ami előtt elengedted, az már szerintem nincs meg, de azért nagyon örültem.
1: Oké, de akkor ezek szerint te nem csak mondod azt, hogy elengedett, hanem tényleg elengedted. Mert nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy jó, én ezt már elengedtem, és közben titkom meg baromira várják, de ezek szerint akkor te tényleg képes voltál arra.
2: Szerencsém volt, mert ebből a dühvel, vagy ezt nem tudom, hogy kiérteni, jött ki.
1: Így is jó, úgy is jó.
2: Mert tudod, sokan, akik elkezdenek mondjuk foglalkozni magukkal, akkor gyorsan szembesülnek azzal, hogy a megbocsájtás milyen fontos dolog, és akkor ilyenkor előveszünk egy kis füzetet, és felírjuk azokat az embereket, akiknek meg szeretnénk bocsájtani, és akkor ilyen különböző szertartások vannak, és akkor azt gondolják az emberek, hogy megbocsájtottak a fenét. Ez sokkal nehezebb, mert ott belül van a sérelem, és szerintem milyen az elengedés is, csak nálam tényleg az volt, hogy annyira kiütötte a biztosítékot ez a hülye hír, hogy azért, mert nem elektronikus automatikusan, hanem kézbe adtuk be, ezért nem. Ez segített nekem, úgyhogy az égi segítséget kaptam az elengedéshez.
1: És az, hogy azt mondtam róla, hogy zongoraművész.
2: Az jó.
1: Az jó.
2: Illetve jazz zongoraművész.
1: Na és ráadásul, igen, itt is ez egy fontos. Miközben te nem csak jazzt tudsz játszani.
2: Hát de, amúgy az se nagyon, hogy tudod.
1: Na, jó, ez már az álszerénység.
2: Nem, ez megint a következő közhely, tudod, hogy minél jobban benne vagy, hogy minél jobban belemerülsz egy ilyen dologba, annál inkább rájössz, hogy atya úristen, meg ráadásul, hogy az ember idősödik, és akkor előkerülnek így a, most érted, ott volt a tegnapi meccs, vagy a VB döntő, ahol találkozik az, aki tudod, a Messi, aki még fürdette a Yamalt, és akkor egyszer csak egy VB döntő van, nálunk is ez van, hogy nem létező korú kisgyerekek úgy zongoráznak, énekelnek, mindeneznek, hogy ilyenkor csak így nagy pirossal ki kéne írni, még jó van, hogy szerénység, uraim, mert ez a mi szakmámban teljesen indokolatlan az, hogy valaki beképzett legyen, mert mindig van nálad 100 jobb, csak nem tudsz róla, úgyhogy nem áll szerénység, csak azért tenném hozzá a jazz, mert mondjuk a Kocsis Zoltán is, meg a Balázs János is zongora művész, és én őket valahogy mindig sokkal magunk fölé helyezem. Nekem valahogy a klasszikus zene, vagy legalábbis a klasszikus zongoristák az olyan elképesztő tudást hordoznak, ami nekem elérhetetlen. Most ugyanez volt fordítva, játszottunk a budapesti vonósokkal, Bartókot, ők játszották a leírt dolgokat, mi pedig az improvizációt, és akkor a koncert végén mindenki lapogatta a másikát, tehát ti őrültek vagytok, ti varázslók vagytok, de nem mert, szóval hogy ez olyan szép, hogy minden műfajban lévő emberek mást tudnak.
1: Erre egy kicsit térjünk vissza a klasszikus, komoly, könnyű jazz. Van akinek mindegyik nehéz, tudod? Van akinek bármelyik könnyű lenne. Jó, innen folytatjuk, Sárik Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Oázi Presszóban.

0: Okay, everybody. And sing my song.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Sárik Péterrel beszélgetünk, aki hát azért javított ki, hogy jazz zongora művész, mert hogy azt mondod, hogy például Kocsis Zoltán is zongora művész volt, és még véletlenül sem szeretnéd magad hozzá hasonlítani. Miközben lehet, hogy egy kívülálló nem tesz különbséget zongora művész és zongora művész között, tehát a ti nagyságotok egy laikus zenerajongó számára egyenértékű.
3: Hát én meg nem vagyok laikus. Mondok erre egy sztorit. Szegény Szakcsi Lakatos Béla, aki már nem lehetett közöttünk, nem nagyon szabad ilyen dolgokat mondani, talán ő volt a legnagyobb magyar jazz zongorista minden idők, ezt meg főleg nem szabad, de akkor is.
2: Tehát te gondolhatod
3: én
2: ezt?
3: Én így gondolom, meg szerintem, hogy nagyon sokan a szakmában. És ő jó barátságban is volt Kocsis Zoltánnal, és akkor egyszer volt egy koncertje a Béla bácsinak, mi már csak így hívjuk a Zeneakadémián, ahova beült a Kocsis az utolsó pillanatban az első sorba. És a Szakcsi el se kezdte, vagy befejezte, és azt mondta, Zoli, menjél ki. Én addig nem játszom, hogy többen van. Volt egy ilyen társzolása. És azt hitt a Kocsis, hogy hülyeskedik, de nem, ki kellett mennie. Mert nem
2: mert
3: tudott
2: zavarban
3: rettenetesen.
2: Volt.
3: Ő nem tudott a Kocsis előtt zongorázni. És hogyha mondjuk, de jó lenne, ha éljene, de ha én nem mennék előtte Bartokot játszani, pedig szoktunk Bartok feldolgozásokat, vagy nem tudom. Szóval, hogy
2: van, miközben biztos vagy benne, hogy te azt tudod.
3: Hát, hozzá képes senki nem.
2: Oké, de hát ki az, aki rajtad kívül hozzámérne téged?
3: Persze, ez egy paradoxon, ez az egésznek semmi értelme, mert hogyha azt nézzük, hogy miért is van a művészetek, miért csináljuk, akkor mindenki kap egy adag tehetséget. Hozzáteszi a saját munkáját, de ha mind a kettő ki van maxolva, akkor ennyi. Tehát aki ezt beleteszi, az kihozza a lehetőségekből a legtöbbet. Innentől hátra kell dőlni és élvezni. De ha ott ül a Kocsis, akkor ez sokkal nehezebb.
2: De közben meg az is lehet, hogy a Kocsis Zoltán, most nyilván senki ne sértődjön meg, lehet, hogy nem tudott volna úgy jazz játszani, mint ahogy te tudsz.
3: Nem tudott volna, mert nem jazz zongorista volt. Igen, oké. Okay. De ez engem nem vigasztal.
2: Hát, jó.
3: De egyszer de azt érted,
2: is,
3: ugye?
2: Én értem, és ráadásul egyszer azt mondtad egy interjútban, hogy a személyiségtől is függ, hogy az emberből könnyű zenész lesz, komoly zenész lesz, vagy éppen milyen műfaj játszik. Na de igen. Hát amikor az ember gyerekkorban elkezd tanulni, akkor még nincs meg az a személyisége, de már akkor valahogy mégis talán specializálódni kell, hogy melyik irányba indulsz el, nem?
3: Hát igazából attól függ, hogy milyen hangszeren vagy. A zongorát el kell kezdeni mindenféleképpen nagyon hamar, a hegedűt is. Szerintem minél hamarabb elkezdi bármit, annál jobb. De például zongorázni csak klasszikus zongorai anyagon lehet megtanulni. Ezt vallom. Ezt nem lehet megúszni.
2: Tehát nincs, hogy valaki nagyon szereti az abbát, mint ahogy te is. Akkor a zongorista szeretnék lenni, mert abba dalokat szeretnék játszani. Úgy szeretnék zongorázni, mint ahogy az abbában zongoráztak.
3: Igen,
2: tehát ilyen nincs.
3: Hát az nem fog menni.
2: Igen, tehát ahhoz is meg kell tanulni a klasszikus zongorázást.
3: Most pont olyan, mint egy orvos, aki a

0: Akkor gáz van. És akkor később jön az, hogy gondolom tinédzserkor tájékán, hogyha az ember zenész akar lenni, akkor nagyon szerencsés kitalálni, hogy ki vagyok én, ami nagyon nehéz, mert 14 éves korban mindent tudunk, csak azt nem, hogy kik vagyunk mi. De azért, hogyha valaki egy ilyen nagyon zárkozott és nagyon szabálykövető, akkor nem gondolom, hogy heavy metal gitárt kéne azban a pillanatban tanulnia.
1: Hát de lehet, hogy pont attól szabadulna fel, nem?
0: Lehet, de azért...
1: De a személyiségében nincs benne.
0: Hát azért már azt szerintem az osztálytársak között meg egyértelműen látszik, hogy ki lesz a heavy metal gitáros, és ki lesz a balettművész, vagy ki lesz a klasszikus fuvolista. Nekem szerencsém volt, mert én nagyon-nagyon nehezen bírom a kötöttségeket, csak az az értelmes, szükséges, logikus kötöttséget szeretem, azokat a kis szabályokat, ami kell ahhoz, hogy működjön az élet, ezen felül nem. Például a kressz, igen. Ezt is, hogy melyik országban, hogy kezeljük, ez a személyiség kérdés.
1: De akkor a zenében a szabadságot szereted.
0: Igen.
1: És... Na de hogy ezt te tudtad magadról akkor, amikor már benne voltál, vagy ezt egy külső ember mondja meg, egy tanár mondja meg, ki az, aki azt mondja, hogy fiam, neked nem a komoly zenei út lesz a járható.
0: Hát ezek az élet nagy kérdései, és én hívő ember vagyok, de például nem vagyok megkeresztelve, tehát innentől kezdve ez az egész egy ilyen másfajta dolog, de én nagyon hiszek abban, hogy ez az egész tökéletesség, amiben vagyunk, itt ez nem hiszek abban, hogy hisíts úgy véletlenül egy robbanás át, tehát így összeállt ez a dolog. Nem tudom, hogy irányítják ezt a dolgot fölülről, vagy nem. Én inkább úgy gondolom, hogy nem. Tehát amikor a Jóisten megbüntett téged, fiam, ez nekem nem a Jóistenem. Én inkább abba hiszek, hogy szabad akarat van. Aha. De azt mondjuk el tudom képzelni, hogy azért hogyha akik mondjuk az angyalokban hisznek, hogy őr angyal, vagy nem tudom, a buddhisták másban, stb. Azért azt el tudom képzelni, hogy útmutatókat, jeleket kapunk. Ezt szerintem mindenki észrevette már az életében, hogy...
1: Hát csak néha túl későn veszük észre ezeket a jeleket.
0: Vagy nem hallgattunk rájuk.
1: Igen.
0: Nekem a jazz az valahogy így löködött bele az életembe. Se zenész nem volt a családban, se nagyon nem volt ugye a közelembe se. Volt egy bandánk az utcán, a lakótelepen, vagy ott, ahol laktunk, és ott az egyik testvérpárnak a apukája nagy jazz rajongó volt, és akkor néha ott hallgattam náluk, ez borzasztó. Fintorognak a bácsik, nem tudom, mi történik, és a zene hallgathatatlan, de legalább találkoztam vele. És aztán úgy jött elő, hogy jazz tanszak milyen menő, volt Szegléden egy másik jazz zongorista is, és akkor egyszer így a szaga, a hangulata kezdett ennek a dolognak bejönni, és kezdtem hallgatni, és egy lemez egyszer, 17 éves koromban bekattintotta a dolgot, tehát mint hogyha rá lettem volna vezet, vagy ilyen csúnyán mondjam erre a műfajra, és aztán nagyon gyorsan rájöttem, hogy engem halálba stresszel az, hogyha mindig ugyanazt kell játszani, ha tudják, hogy most mi fog következni, és én azt nem úgy játszom, és akkor elrontom. A jazzben pedig a legszebb az a spontanitás, ami tényleg úgy van, hogyha jól csinálod, akkor a nem tudom, hány millisekundummal előtte dől el, hogy mit fogsz éppen játszani. Ez nagyon érdekes.
1: És ha elrontod, akkor csak a társaid tudják.
0: A jazzben nincs, hogy elrontod. Minden direkt volt. De hát el lehet rontani, de azért úgy nem, mint egy olyan művet, akit tudod, mindenki ismer, és akkor felsziszennek, hogy na, csáó, nem jött ki a futam.
1: Megint egy rövid szünet, de folytatjuk. Sárik Péter a vendég.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Sári Péterrel beszélgetünk, ugye mondtad, hogy Cegléden találkoztál a jazzzel.
2: Igen.
1: Szerencsés eset is lehet, ha mondjuk az ember hisz a szerencsében, vagy a véletlenben, mert lehet, hogy annak a testvérpárnak az apja éppen heavy metalt hallgatott volna, akkor te most heavy metal gitáros lennél.
2: Lehet.
1: De addigra te már zongoráztál,
2: persze.
1: Nem?
2: Hát addigra már 7-8 évet, persze.
1: Na de... Hogy kerültél pont a zongora közelébe? Tehát már az is sorsszerű?
2: Igen, mert volt egy Cegléden egy zenei általános osztály, egy Z-tagozat, ami egy elit osztály volt, és akkor még jó értelemben volt elit, tehát zenei tagozatos volt, Kodály módszer alapján tanítottak, de annyira fontos volt ez még Magyarországon, akkor én 72-es vagyok, uh-huh. Tehát ez a 70-es évek vége és 80-es évek eleje, hogy emlékszem, hogy japánok jöttek tanulmányozni a módszert, és életünkben először láttunk akkor élőben.
1: De várjál, tehát hogy egy 6 éves gyereket, amikor beiratnak az iskolába, uh-huh. Akkor miért pont ebbe az elit, menő. Vagy Z osztályba, tehát hogy volt-e valami annak,
2: nem,
1: volt-e valaki, aki azt mondta, hogy a szüleidnek, hogy irassátok zeniskolában, jó füle van.
2: Hát nem, mert menő volt oda abban az osztályban járni, és akkor hát aki nem sporttagozata, vagy nem reálba akarta kifejezetten, akkor ő Z-be akarta íratni a gyereket, és azért volt nagyon fair ez a dolog, mert a szocializmus vívmányai, tehát ez nem az volt, mint most, hogy egy fizetés iskola, és csak a szuper elit, hanem mindenféle gyerek jártod, és talán vagy hárman, vagy négyen lettünk zenészek. Tehát ez nem arról szólt, hogy zenészképző, hanem itt Kodály akart, hogy szerettessük meg mindenkivel a zenét. És itt az volt, hogy másodikban mindenki választhatott hangszert, amin szeretné tanulni, és akkor volt egy ilyen hangverseny, ahol mutatták a különböző hangszereket, és én nem tudom, miért, hála jó Istennek, a zongorát választottam. És akkor onnantól zenesüliből jártam 7 éves koromtól, és ezt majd csak 14 éves koromban hagytam abban, amikor már mindenkinek borzasztó nyűg volt, már tanároknak is nagyon ciki volt, nekem is, a szüleimnek is, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor legyen itt a vége, és akkor 2 hét szünet után újra zongoráztam, és azóta már nem hagytam abba.
1: De volt otthon zongorátok? Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember zongorát tanuljon már gyerekkorban, az kevés, hogy mondjuk a zeneiskolában, vagy a különböző órákon zongorázik, tehát otthon is kell tudni gyakorolni.
2: Egy ukrán pianino volt otthon, etűd, amit 1D-nek olvastam nagyon sokáig.
1: De egyébként azért volt otthon pianinótok, mert te zongorázni tanultál, persze. Tehát hogy kifejezetten ezért vásárolta a család.
2: Senki nem volt zenész a környezetem.
1: De csak régebben azért. Ja. A polgári lakásokban, tudod, megszokott, álljon a sarokban egy zongora, mert az jó fog mutatni, majd amikor
2: jön
1: a vendégek.
2: Nem, ez volt.
1: Tehát, hogy direkt miattad vettek.
2: Igen.
1: És az megvan még egyébként?
2: Nem, meg kellett tőle szabadulni, mert ugye én Budapestre költöztem a jazz tanszak miatt albérletbe, és talán egyszer még az elsőbe talán felhoztam, aztán olyan nyűg volt, hogy eladtuk.
1: És azt is hallottam szintén egy korábbi riportban, hogy te egy zenetanárral való találkozást megálmodtál. Tehát, hogy úgy kerültél valakihez, egy zenetanárhoz, te megálmodtad, hogy hozzá kell járnod, annélkül, hogy ti valaha találkoztatok volna, vagy ismerted volna őt.
2: Hát ez egy elég erős olyan jel volt, amiről az előbb beszéltünk, tehát ezt nagyon nehezen lehetne levezetni bármilyen más módon, mint hogy megfoghatatlan. 30 éves vagyok, ekkor már jazz játszom, már diploma rég a zsebemben van, és azt éreztem, hogy valahogy válságba kerül a zongorázásom. Ez olyan, mint amikor mondjuk van egy futó, és akkor kedden megfutja 100 métert 10-tízzel, szerdán meg 17-tel. Aztán csütörtökön 19-el, pénteken meg 9-9-el. És nem tudja kontrollálni, hogy miért.
1: És nincs meg az oka, hogy
2: nincs meg az oka,
1: az ingadozás.
2: De óriási az ingadozás. Mondjuk egy profi, mondjuk 9-8 a saját rekordja, aha. De tudja, hogy 10-3 alá azért, vagy fölé, vagy érted, szóval annál rosszabbat nem nagyon.
1: És ezt érezted a játékodon egyik nap, megy másnap, meg
2: igen,
1: abszolút nem.
2: Egész nyáron gyakoroltam, és ez katasztrófa volt, és így kezdtem így süllyedni lelkileg, mert mint az a futó is süllyedni lelkileg, mert persze. Nem tudjuk, hogy a keddi versenyen éppen mi lesz.
1: De legalább tudnád, hogy elvágtad az ujjad azért, de nem.
2: Nem. És akkor igen, így ébredtem az egyik reggel, hogy nekem a Prunyi Ilona művésznőhöz kell menni zongorázni, tanulni, csak az a baj, nem ismertem, és koncertjén se voltam, és oda mentem a nethez, akkor már volt, és megnéztem, hogy ki ő, igen, zongoraművész, és akkor láttam, talán volt már Ivi, vagy nem tudom, hogy, hogy a Fasang Laci orgona művész, a közös ismerősünk, és én felhívtam Fasang Lacit, és elmeséltem neki ezt a képtelen történet, hogy az előbb álmodtam meg, hogy a...
1: És nem, nem azt kérdezte, hogy mit itt áll tegnap.
2: Nagyon jó, hogy nem küldött el a fenébe. Ő volt az égi közvetítő, és akkor fölhívta a Prunyi művésznőt, azaz Ilit, most már Ili, és akkor ő se, tehát ő se küldött el a fenébe, mert ő is így gondolkozik, mint én.
1: Jó, de 30 éves korodra te azért
2: nagyon nagy
1: de ismert név voltál. Hát tehát, hogy...
2: De tudod, hány ilyen van?
1: Hát rengete... Mondhatta volna azt, hogy valószínűleg annyi beidegződésed van, hogy ez tök nehéz lesz.
2: Mondta is, tehát nagyon pici múlt, hogy ráadásul ilyen tragikus fejjel mentem be hozzá, mert hát látod, egy mosolyogos ember vagyok, az. De akkor hát, mint a giotin alá méz, vagy az ítélő szék elé, hogy mit mutatnak a hüvelykujj föl, majd lent Rómába, és ráadásul meg se tudtam mutatni önmagam, és akkor valahogy ott tücsörögtünk a zongorán, amit már játszottam neki, és akkor elmosolyodtam magam, és akkor mondta, hogy jó, ez nem egy öreg ember, ebben még van valami, remény se elvállal, de nagyon picin múlt, mert 30 éves korban már minden beállt.
1: Hát igen, de abba kellett hagynod addig? Tehát, hogy le kellett állnod?
2: És ez volt a legaljasabb, hogy nem lehetett. Tehát úgy kellett egy számítógépes rendszert újba rakni, hogy szépen mondjam, hogy nem kapcsolod ki.
1: Ami... Te közben minden este, mint ahogy mostanában is mentél koncertezni, a régi beidegződéseddel, de már tanultál valami újat, amit nem is tudtál egyből alkalmazni, vagy azt már kellett?
2: Igen, pontosan így, ez a képtelenség volt. 4 évig jártam hozzá, és közben így lassan átmosódott, ami is érdekes volt, hogy klasszikus zenén tanultunk, de ugyanolyan rettetesen rosszul játszunk klasszikus zenét, mint előtte, de a jazzbe jött, tehát a technikámba jött. Tehát, de úgy képzeld előtt, mint egy ilyen nagyon komoly kung-fu mestert, aki tudja azokat a titkokat, azokat az energiákat, olyanokról is beszéltünk, a mozdulatokat, a belsőt, a külsőt, tehát ez közel se arról volt, hogy 5. ujját oda helyette 3, nem, hanem olyan mélységeket árult el.
1: Tehát az inkább mentális segítség volt.
2: Az is, meg konkrét zongorai, de a zongorán belül a magic, amikor már amikor már olyan dolgokról beszélünk, ami nem is nagyon például mondok egy példát, amit megérthet az a hallgató, és aki nem zenész. Ugye a zongorán leültünk egy hangot, az megszólal, és ahol nem tudunk már mit csinálni. Ha mondjuk játszunk egy hegedű hangot, az húzzák azt a vonót, az amíg húzzák a vonót, az szól, vagy egy énekes tart egy hangot, az közben tudja vibrálni. Nálunk ilyen nincs, ezt leütöttem, megszólalt. És amikor arról beszéltünk, hogy képzeld el, hogy mikor leütöd, az a hang hosszabban fog szólni, mélyebben, öblösebben, magasabban, bárhogy. És tényleg? Akkor ott ilyenkor a szkeptikusok társaságának hallgatom, most felvinnyog a rádió előtt, mert ilyen nincs, ugye?
1: De mégis van. Megint egy rövid szünet, Sári Péter a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Sári Péterrel beszélgetünk, imádom ezt a történetet, amit mesélsz, hogy hányféleképpen lehet megközelíteni ugyanazt, hogy az emberből zenész lesz, és hogy aztán a zenét mire használja, hogyan használja, hogy valószínűleg nem csak egy átlagos megélhetés, hogy ezt tanultam, ebből élek, ezt csinálom, hanem benned van egyfajta küldetéstudat is. Tehát az, hogy engem is kijavítottál, hogy te nem hagyományos értelemben zongra művész vagy, neked fontos az, hogy te jazz zongra művész vagy. És a jazzért, ha jól tudom, akkor te nagyon sokat teszel. Most nyilván itt más rádiókat nem lehet emlegetni, de hogy még rádióműsort is készítettél, pont azért, hogy a jazz jelentsen egy kicsit mást, mint amit az átlagembernek jelent, hogy mint amit te is gondoltál először, amikor 14 évesen, igen, nem tudom hány évesen meghallottad, hogy atya úristen, ezek össze-vissza játszanak valamit.
2: Igen. Hát érdekes dolog, szerintem nagyon nagy szerencse zenésznek lenni, vagy művésznek lenni, de szerintem zenésznek azért inkább, mert mi nagyon gyakran kapunk visszaigazolást. Uh-huh. Tehát az természetes, hogy én minden nap gyakorlok otthon sokat, és mi sokat próbálunk, ha van egy új anyagunk, tehát felkészülünk, de itt jön a bibi, hogyha mondjuk te festőművész vagy, vagy szobrászművész vagy, akkor lehet, hogy 5 évet dolgozol egy anyagon, utána tartasz egy kiállításba bemutatót, ami jó esetben 6-an vannak ott, uh-huh, már bocsánat, mert általában ez szokott lenni. Az az egyetlen egy visszaigazolásod, esetleg ha nagyon menő vagy, akkor vesznek tőled, és akkor, igen, tudod. De én ebbe belehalnék, nekünk ezen a héten lesz, mennyi 3 koncertünk lesz. Ha én pénteken magam úgy érzem, hogy össze-vissza zongoráztam, mert nem sikerült azt a lelki állapotot előhozni, vagy bármi volt, akkor szombaton újra odaállok, és akkor újra megpróbáltam, és vasárnap is, és mind a 3 nap visszakapom a közönségtől, vagy visszakapjuk a közönségtől a jelzést, hogy jó.
1: Hogy aktuálisan milyenek.
2: Igen. Vagytok. Meg a másik, hogy főleg a Covid óta érzem ezt a dolgot nagyon erősen, és azóta hát nem lett szebb a világ, sőt, egyre bonyolultabb.
1: Nem, mint zenészként.
2: Nem, igen. Hát zenészként sem egyszerű.
1: Amúgy is, igen,
2: de úgy globál.
1: Igen.
2: Hogy az emberek nem is tudják, hogy mennyire borzasztóan nagy szükségük van a művészetre, és az élő dolgokra, amikor találkozunk egymással. Most már talán ezt tartom a legfontosabbnak a zenélésben, hogy azoknak az embereknek, akiknek nem adatott meg, hogy zenéljenek, és otthon kiadják az érzelmeiket ilyen formán, nekik koncertre kell jönni, azon a koncerten valami olyat adjunk, és most nem akarok túl nagy szavakat használni, de egyrészt felejtsék el ezt a külső világot, az összes hülye hírekkel, meg olajárral, meg mindennel kapcsolatban, és elvezetjük őket valamilyen ilyen generálba, ilyen általánosba, ahol ilyen indokolatlanul örülünk és sírunk, és egy másik dimenzióba megyünk. Azt gondolom, hogy most már szinte majdnem csak ez érdekel a zenélésből, nyilván a szakmai dolgokon túl, hogy ezt az élményt átadjam. És a jazzről való beszélgetés vagy ismeretterjesztés meg arról szól, hogy így próbálom elérni, hogy adjanak legalább egy esélyt ennek a műfajnak, mert nem könnyű, és tényleg az ember beleszaladt élete folyamán valamilyen olyanban, mint én, a fintorgos bácsik, ami rettenetes dolgot játszanak, ő nem fog többet elmenni jazzkoncertre. Na most mi őket próbáljuk megszólítani.
1: Hát jó, csak ez ugyanolyan, mint a... És tényleg nagyon-nagyon sok műfajt sorolhatnánk. Én a rock irányából jövök, meg én azt hallgatom mind a mai napig, az is ennyire sokrétű, mint ahogy a jazz, igen, is, hogy van olyan jazz, amivel az embert tényleg el lehet üldözni, igen, és van olyan, amiről az ember talán nem is gondolja, hogy ja, hogy ez is jazz, mert akkor azt szeretem.
2: Igen, és ezt próbáljuk megértetni, és azt próbáljuk, nem akarok, most például lehet, hogy beképzeltnek tűnök, de se álszerítnek. Szóval, igazából az volt, hogy szerencsére van egy fantasztikus olyan zenekarom, és amikor változtak a tagok, az előzőek is olyanok voltak, mint nagyon nyitott srácok, nagyon dinamikus, nagy energiával játszó emberek, akiket szeretsz, tehát fölmennek a színpadra, és ők is szeretik a közönséget, mi is szeretjük a közönséget, és ők is, a közönség is visszaszeret minket, és ráadásul ugyanilyen szólistákkal szoktunk játszani, sorolhatnám a Falusi Marian, Szőke Nikis, Illényi Katica, Berki Tamás, Koszika, blablabla, bla, bla, nagyon sokan voltak az elmúlt években, hogy hogy mindig sikerül. Tehát amiről beszélünk, az azt jelenti, hogy minden egyes koncerten sikerül létrehozni ezt a fajta attitűdöt. Ezért merem azt mondani, és nem gondolom, hogy beképzelt a dolog, hogy jöjjenek a mi koncertjeinkre, és megmutatjuk, hogy milyen is tud lenni a jazz. Úgyhogy ez a tulajdonképpen a célja, nem azért kezdtünk jazzén, hogy ilyen nagy népművelők legyünk, hanem valahogy így alakult, hogy rájöttünk, hogy mi ezt tudjuk. Az a fajta közönség, akinek fontos ez a pozitív dolog, ők járnak a koncertjénkre, és akkor ez így dagad, mert nyilván vannak olyan emberek, akik a leges-leges elvetemültebb heavy metalt, vagy nem tudom mit akar, mert olyan a személyiségük, hogy egyszerűen az kell nekik. Van egy csomó olyan jazz rajongó, aki tényleg a legbitangabb jazzt akarja hallgatni, és neki már minden ilyen elhajlás, amit mi csinálunk, az megbocsátatatlan.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy azok, akik azt a jazz szeretik, amire te először a Fintorgó bácsik jelzőt használtad, azok például szeretik azt, amit ti csináltok?
2: Szerintem igen. Mondjuk a Bartók műsorunkra eljönnek, és el tudják engedni azt, hogy mondjuk, hogyha külön, mert hallottam már néha az ember vissza magáról dolgokat, és hallottam, hogy én elviselhetetlenül ripacs vagyok. És ha valami nem, tehát én amúgy egy nagyon visszahúzódó, gátlásos ember vagyok, a színpad az egy másik hely, ott nyilván az ember meg egy másik személyisége bújik elő, de inkább szeretek a hátsó sorba megállni, és hogy nem bírom én. Például Ceglidi vagyok, ott már nekem az ismertség az túl sok.
1: Tényleg?
2: Hát tehát kikészülök.
1: Tehát Cegléden te egy világsztár vagy?
2: Igen, Cegléden vagyok. Igen. És nekem
1: az... És ott neked nehéz elmenni akár a boltba, a fagyizóba, a kávézóba.
2: Ez túlzás, de egyszerűen az van, hogy mégis már túl sokan ismernek. Én szeretek úgy csak menni az utcán. Tudod, hogy...
1: Még díszpolgár is lettél Cegléden.
2: Na és hogy hol is tartottunk, azt már bezzeg elfelejtett.
1: Hát hogy a jazz, hogy miért pont a jazz, és hogy mit szólnak hozzá az elvakult jazz igen. rajongók.
2: És hogy én ripacs vagyok, ezt hallottam vissza, és szerintem az elvetemű jazz rajongó, ha emeri engedni azt, hogy el tudja engedni azt, hogy én bizony konferálni fogok, és rögni fogunk a közönséggel, és énekeltetni fogjuk, ha ezt el tudja engedni, és nem veszi ripacskodásnak, akkor szerintem nagyon fogja élvezni a koncertünket. Ha nem, akkor bocsak, maradtunk ripacsok.
1: Akkor nem ti vagytok az ő zenekarra.
2: Nem, sincs semmi baj.
1: Persze. Sári Péter a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.
3: Műsorajánló.
4: Tomi!
5: Piros?
4: Van kedved megint?
5: Tudod, hogy ki nem hagynám.
6: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
4: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is
6: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
9: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
6: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
9: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Hírek a Retro Rádióban.
10: Jön a harmadfokú hőségriasztás. Az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem. Sok vendéglátóhely szűnt meg az elmúlt években. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk 100%-os csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
10: Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019-es adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett. Főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rolót. Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti vendégem bejárta már zenészként az egész világot, de rendszeresen láthatja a hazai közönség is a Sárik Péter trió vezetőjeként és névadójaként. Sárik Péter a vendég, mindjárt folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Feri Péterre beszélgetünk, ez most egy kicsit nehezebb lesz megfogalmaznom, amit szeretnék, de érteni fogod. Hoztál nekem három lemezt, és amikor átadtad, akkor mondtad, hogy az egyik lemezen ez kicsit populárisabb, és hogy olyan énekeseknek írtál, akiket te nagyon szeretsz. És akkor itt a popularitás szón egy kicsit lovagolnék. Mert ugye ezt valószínűleg te is nagyon jól tudod, jazzzenészként, tanult zenészként, hogy... a legkönnyebben a popzenén keresztül lehet elérni a közönséghez. Ráadásul még viccek is vannak arról, hogy a jazzzenészek milyen kis klubokban milyen kevés közönség előtt játszanak, és hát nyilván a pénztárca is ezzel arányos. És te, aki tudod, hogy hogyan kell populárisan és eljutni a közönséghez, ráadásul alkalmas vagy, tehát a személyiséged alkalmas rá, hogy mégis a jazzt választod, miközben állhatnál nagyobb színpadokon, még nagyobb közönség előtt, ez is egyfajta elhivatottság? Vagy nincs semmi vonzalom a még populárisabb világ felé?
2: Halálosan unnám.
1: Igen?
2: Igen, mert ugyanazt kell játszani mindig. Tehát egy pop előadónak van egy dala, hát most el tudom fütyülni, nem tudom melyik Alphaville slágernek a szólóját.
1: Érdekes, hogy nekem tudod, ki jut eszembe? A Bruno Mars, aki mellett olyan zenészek vannak, hogy ha ők leülnének egy zongorához, akkor azért még neked is tátva maradna a szár.
2: Nem, érte? Erről van szó, hanem itt is, hát most pont azt beszéltük, a Szőke Nikivel ültünk a buszban, és azt beszéltük, hogy neki ugye tini gyerekei vannak, és a férje meg egy nagyszerű jazzbögő, és a Barca Horváth Józsi, és hogy meghallgatták a mai legmenőbb fiatal zenekarokat élőbe. És azt mondta, hogy a legjobb magyar fiatal muzsikusok vannak benne ezekben a csapatokban. Tehát nem erről van szó, de ők ott nem jazzelhetnek, ők játsszák azt a programzenét. Na most például mondok egy példát. Nagyon szép korszak volt az életemnek, jazz tanszak alatt, ugye egy jazz tanszakosnak az a feladat, hogy a lehető legtöbb féle zenét játsza, mindent ki kell próbálni, mindenkivel ki kell próbálni, és akkor utána kialakul, hogy mit szeretsz, mit nem. És talán 2 évig a Kim Novákban én helyettesítettem a billentyűn, és ez óriási volt, akkor a Kim Novák zenekar csúcson volt, és ott rá kellett jönnöm, hogy én ezt annak ellenére, hogy óriási buli volt, én ezt unom. Mert nálunk az improvizáció a lényeg. Eljátszuk a témákat, ha valaki nem tudja, nem ismeri a jazz ilyen formán szerkezetét, ez nálunk úgy zajlik, hogy egy fix dolgot eljátszunk a végén, meg az elején. És közte mindenki egy kicsit mesél róla, és improvizál, úgymond. Zongoraszóló, bőgőszóló, dobszóló, stb. Ez az egész műfajnak a lényege.
1: És nincs 2 egyforma koncert, tehát nincs az, hogy tegnap olyan jót improvizáltam, megpróbálom azt még egyszer.
2: Nem, ott a vége, ha megpróbálod. Tehát nálunk mindig mert annyit tényezőtől függ, épp a dobos más játszik, épp esik az eső, nem esik, már szóval nem lehet elmondani. Tehát én nagyon szerettem például ezt az Ideben tudaként lemezt megírni, mert mint zeneszerző csoda jó volt, hogy megpróbálok belebújni az énekesek bőrébe, és olyan stílusút írni, aminek ők. Jó volt egyszer játszani, de például ezen, talán az egész lemezen van egyetlen egy darab 8 ütem zongora szóló. Ez nem arról szól. De ha ezt kéne játszanunk mondjuk olyan mennyiségben, mint most, amennyit játszunk, hát akkor én eret vágnék.
1: Hát mondjuk egyrészt már majdnem azt mondtam, hogy szerencsév van, de valószínűleg inkább az, hogy megdolgoztál érte, hogy nem kell elmenned popzenekarba ahhoz, hogy mondjuk meg tudj élni, vagy el tud tartani a családot, vagy egzisztenciálisan is megéri a zenésznek lenni. Persze. Tehát te jazz zenészként is fel tudod ezt mutatni.
2: Ez egy komoly és éles döntés volt, méghozzá 20-valány évvel ezelőtt, amikor ráadásul Csillagszületik és társai mindenféle tehetségkutató dolgok indultak, és akkor nagyon sok melója volt jazzzenészeknek abból, hogy jöttek ki évente 2 szériából is a friss sztárok, és mindenkinek kellett zenekar, és mindenki ment oda játszani. Nekem volt szerencsém találkozni egy úriemberrel, akinek az volt a feladata, hogy nekem egy weboldalt csináljon, de közben kiderült, hogy egy elég komoly spirituális szakember, és átbeszéltük a dolgokat minden irányból. Én például akkor nem akartam kiírni a díjakat, és akkor ő elmagyarázta, hogy miért kell kiírni a díjakat, mert milyennek a marketing, meg milyennek az egész, még bibliai példát is hozott, nagyon érdekes volt, igen. Hát akinek van, annak adatik, akinek nincs, még az is elvétetik tőle, amilyen volt. Ez benne van a Bibliában, és így működik a világ. Ha valakinek megy, annak még jobban fog menni, most ezt nem fogom kifejteni, persze, de a lényeg, hogy már megint elfelejtettem a kérdést. Igen, ez az úriember mondta, hogy félj, neked most el kell dönteni, hogy mit akarsz. 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, hogyha te most megcsináltad a triódat, ha komolyan akarod ezt venni, akkor nem mehetsz el háttérembernek. Mert egy brandet kell kiépíteni, és ahogy a Presser Pici bátyit se láthatjuk mondjuk egy céges partin a vacsoránál zongorázni, még mi lazacot eszünk. Igen. Ez most egy elég erős példa volt, csak hogy szemléltetve legyen. Úgy, és ő is kezdte valahol,
3: igen,
2: mindenkinek ezt fel kell építeni. Mérhetetlen sok pénzt vesztettem sok évig, ami aztán visszajött, mert utána beigazolódott, amit ő mondott, de ezt annyira szigorúan veszük, hogyha mondjuk egy cég hív minket egy születésnapi partiára, akkor a szerződés elsősorában van benne, hogy nem lehet vacsora. Aha. Tehát mi koncertet adunk, és nem háttérzene. És így jutottunk el oda, meg úgy, hogy most 12 műsora van a triónak, amit egymás utáni napon játszhat. Tehát, hogy annyira felgyúrtuk magunkat, vagy hogy a készleteink fel vannak töltve, hogy tudunk annyit játszani, hogy meglegyünk, de most nem akarok itt a financiális dolgokba belemenni, de amikor az elején mondtad, hogy miről szól a zenélés, hát a jazz zenélés biztos, hogy nem a pénzről.
3: Hát igen, csak tudod, aki, ezt most a hallgatónak mondom főleg, hogy aki jazz zenész, annak ugyanúgy meg kell vennie a dobosnak a dobverőt, a cintányért, mint annak a popzenésznek, aki tízezrek előtt játszik, és lehet, hogy jazz zenészként is baromi nagy sikere van, mert meg tud tölteni egy ezer fős termet, de az mégis a tízezerhez képest a tizede csak. Persze. És ugyanannyiba kerül a cintányér, meg a dobverő, meg a dob, meg az utazás, meg a benzin a buszba, stb.
2: De én mondjuk ezt feladatnak tekintem, hajlamos vagyok így az életben úgy felfogni a dolgokat, hogy akkor fogadjuk el, hogy valami helyzet van, és akkor merre lehet menni, ami jobb lehet. Ha mondjuk megnézzük azt, hogy ritka kivételektől eltekintve talán Azaria most már megy külföldön is, de egy magyar zenész, vagy egy magyar színész, az abszolút be van zárva ebbe a 15 milliós körbe. Mi pedig a trióval most már több mint 20 országban játszottunk, és járunk vissza, mert a mi műfajunk meg megengedés. Mondjuk itt meg megint jön az igazmondó szoba, mi a stúdiót szoktuk így mondani, amikor bemegyünk lemez fölvenni, és ott nincs mese, ott rögtön visszahallod, hogy mit tudsz. Mi évente találkozunk a világ elejével különböző fesztiválokon. Ha annyira állati jók vagyunk majd, vagy azok leszünk, akkor baromi sok pénzt fogunk keresni, és tele lesz velünk a YouTube. Amíg ez nem történik meg, addig szerénység. Tehát addig az ember helyezze el magát nyugodtan.
3: És inkább koncerteztek minden nap, mert ráadásul még élvezitek is.
2: Tényleg az van, hogy amikor egy tanítványom, régen, amikor tanítottam, még jött ezzel, hogy így, meg úgy, hogy ilyen a világ, meg olyan a világ, hogy hát bezzek, ha ide születtem volna, sötét, és mondtam, hogy ácsika. Tehát akkor már rég nyitva volt minden, nyitva volt az internet. Mondom, figyelj, nem függsz kiadótól, ez 30 éve elképzelhetetlen. Persze. Volt. Nem függsz semmi, nem kell plakátoznod rengeteg pénzért, meg az utcán szórólapoznod, de mindent el tudsz intézni online. Mondom, hidd el, hogyha te tényleg annyira nagyon jó vagy, de tényleg, akkor ma este a telefonoddal felveszed otthon, mert már ezt is meg tudjuk csinálni, stúdióba se kell menni, felrakod a netre, és én biztos vagyok benne, hogy egy héten belül te világsztár leszel, mert ez történik egy csomószor, úgyhogy ilyen értelemben én szeretem, hogy így kitisztultak a dolgok. Aha. Mert ha nagy, tényleg nagyon jó vagy, akkor ott leszel.
3: Akkor átmegy ezen a méri az agyon.
2: Ha nem, akkor tessék még gyakorolni.
3: Megint kis szünet, és aztán folytatjuk. Sárik Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Csánk Péter, jazz zongora, művészeti szerző a vendég. És annyit beszéltél a zenekorodról, a Sári Péter trióról, amiről szerettem volna beszélni, mert hogy közben, mert tényleg egy ilyen szerény csávónak tűnsz, aki nem nyomul, aki nem akar, tehát nagyon sokan vannak, akik ebben a műsorban is úgy jelennek meg, hogy betelefonálnak, hogy van-e esetleg hely, mert jönnének. És akkor mi persze örülünk, mert nem jut mindenki eszünkbe, de téged hívtunk.
2: Köszönöm.
1: Mert hogy tényleg ezer felől hallom a neved, meg a triót, látom, hogy itt játszik, ott játszik. De ugyanakkor rólad azt így ismeretlenül nehéz volt elképzelni, hogy te egy ilyen nyomuló srác vagy, aki feltétlenül oda akarja tenni a saját nevét a zenekarába. Tehát, hogy magadról nevezed el a zenekart. Hogy ez is egyfajta személyiség jegy, hogy az ember zenekarvezetővé, zenekar tulajdonossá válik.
2: Ezt tudod, miért volt? Ez jazzben amúgy elég általános dolog, tehát popzenében ez nagyon furcsa, ha csak nem szólista vagy, és akkor te neved van kint. De a trió előtt volt egy zenekar, amiben én tag voltam. Jazz Pression, ez volt a neve. Mire megtanulták az emberek, hogy kik vannak a Jazz Passion név mögött, addigra pont feloszlott. Tehát egyszerűen az van, hogy a popzenében, tehát aki nincs ebben a világban, az el se tudja képzelni, hogy gyakorlatilag minket azok a rádiók és tévék, amiket mindenki hallgat, nem játszik soha.
1: Igen.
2: Tehát nekem az a lemez, amit ott adtam, azt én mindent megpróbáltam, ahol 11 év alatt, és egyszerűen nem tudtam átütni az hogy bekerülj a helyet.

0: egyenlően legyünk, most nézd meg, azon a lemezen is mindenki ott van, a koszikás kinyitod, azon is mindenki ott van, azon is mindenki igen. ott van, tehát ez szerintem nagyon fontos, hogy mi egy persze. csapat vagyunk, tudod?
1: Igen, tehát nem te vagy a borítón egyedül, tehát én ezt értem.
0: Nem, de akkor én ki is, akkor nem is kéne a zenekar, tehát akkor én egyedül kiülnék zongorázni, de én nem ilyen, én ezt nem szeretem, én játszani szeretek, és szerintem én félnék is egyedül a színpadon, nem is szoktam ilyet vállalni, hanem nekem az a jó, hogy olyan szerencsém van, hogy két olyan társam van most, és a Gálfi Attila dobol, és Péter Tomi basszus gitározik, akikkel 10 országban voltunk ebbe az évben. Mérhetetlen mennyiséget utaztunk, tehát az orosz turnénkon 8-8-at aludtunk a kuséba, mármint ilyen, tudod, hálókocsiba.
1: Az igen. Tehát, hogy folyamatosan úton voltatok egy turnén belül
0: de
1: is.
0: De hogy
1: igen.
0: fél méterre egymástól. Ja. Tehát, ha itt bármi feszkó van...
1: Nem vettétek meg egymást, nem öltétek meg
0: semmi,
1: egymást. Nem?
0: Semmi. Aha. Tehát pont egy, tavaly májusban volt egy váltás, amikor már az volt, hogy a volt bőgösünk már más, nagyon más fele ment volna, és ott már kezdett elváltozni a hangot, és ilyenkor menni kell. De a lényeg, hogy ez óriási szerencse, és ez a fajta attitűd szerintem lejön a színpadról is. Aha. Mi játszunk, mi együtt vagyunk, egy csapat vagyunk, a szólistákkal együtt, úgyhogy innentől mindenféle ilyen rossz értelembe vett egózás, az egyszerűen nem is értelmezhető, mert a jazzbe is, ha én azt érzem, hogy játszom a saját szólómat egy dalban, és annak ott a vége. Akkor nem fogok azért játszani még, hogy én többet játszok, mert tehát ez képtelenség. Vannak ilyenek, nem mi vagyunk.
1: Még maradunk a zenekarnál, jó? Okay, kis okay. szünet után folytatjuk. Sári Péter a vendég itt a Retro Rádióban, az a Bázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Sárik Péter a vendég, aki a Sárik Péter trió vezetője, vagy egyik tagja.
2: Igen.
1: Fogalmazunk így, mert lehet, hogy te ennek jobban örülsz, de miért pont trió? Tehát miért gondolkodtál már egyből az elején, beszorítottad magad ebbe a keretbe, hogy ebben a zenekarban csak hárman lehetnek?
2: Na, jó kérdéseket teszel fel, komolyan nem tudom, mondták.
1: Hát ezért vagyok itt, ez a feladatom.
2: Ha hiszed, ha nem, az első, csak hogy így a rálásson a kedves hallgató a jazzzenészek világának a realitására, mert így beférünk egy személyautóba, ez volt az első indító pont 20 évvel ezelőtt.
1: És a bőgő az bőgő, vagy basszusgitár?
2: Most már basszusgitár volt, amikor bőgő volt, akkor basszusgitár volt.
1: Annak kell egy
2: busz, hát az volt.
1: Vagy egy kombi.
2: Igen. Akkor basszusgitár volt, és befértünk, és most már szerencsére a drága Kondell a Krisszel járunk busszal, tehát ez már nincsen.
1: És azért... De tényleg ez volt a vezető fontos szempont? Nagyon. Nem az, hogy mit tud egy trió alkotni? Vagy letenni az asztalra egy koncertet?
2: Ez az egyik legkomolyabb szempont volt, de a másik pedig az, hogy a trió egy nagyon érdekes dinamika. A jazzben nagyon érdekes, ahogy egymásra reagálunk. Na most minél nagyobb számú egy zenekar, annál kisebb ezeknek a reakcióknak az esélye.
1: Értem.
2: Tehát amikor van egy nagy big band, ott nincs mese, ott a 30 ember nézi a kottát, és akkor játszik szólót, amikor neki oda van írva, hogy van 8 üteme. A trió az majdnem olyan, mint a duó. A szóló nyilván ott vagy a legszabadabb, én nagyon szerettek duóban játszani, és akkor így egymás rezdüléseire azonnal rámozdulunk. Hárman már ott sokkal nagyobb összhang kell lenni, többen vagyunk, ez nem működik, de ez volt az egyik ok, a másik pedig az, hogy tudtam az első pillanatokhez, vagy a trió műsoron kívül én szeretnék mérhetetlen sok szólistával játszani.
1: Aha.
2: Tehát ez benne volt, hogy ez a trió biztos, hogy egy csomószor ki fog bővülni sok tagú, és ez is történt az elmúlt 20 évben. Úgyhogy ilyen értelemben akkor csináltam meg ezt a zenekart, amikor már annyira benőtt a fejem lágya, hogy tudjam.
1: Már tudtad, hogy mit akarsz, tehát látod előre a jövőt, látod magad a különböző színpadokon.
2: És tudod, nagyon érdekes, hogy azóta meg nagyon sokat tanultam róla, és ez mondjuk nem annyira a zenei téma. Ha a zenekarról van szó, az fontos, hogy emberileg nagyon fontos, hogy rendben legyünk, de innentől kezdve ez az egész kicsit úgy működik, mint egy cég, egy vállalkozás. Tehát én mikor most például szeretnék szintet lépni zenekarilag, meg egyáltalán megint egy következő terülre lépni, és ehhez nekem kell magamat képeznem, és közel se zenei dolgokról van csak szó, hanem rendszerről, a te magad hol látod a világban, meddig tudod elképzelni, mik a távlatok. Nagyon érdekes, tehát egy...
1: Képezed is magad? Tehát egyfajta ilyen vezetőképzésen veszel részt, hogy ezt a három embert magaddal együtt össze tud tartani sikeresen?
2: Igen, gyakorlatilag ezt már nagyon régóta, meg önművelésről is szól, tehát hogyha nekem korlátaim vannak, a zenekar sem fog tovább fejlődni, és ilyen értelemben azért mindig fontos egy vezető, mindig azt határozza meg, és szerintem mindig a vezetője a felelősség, de ezt mondjuk 20 éve nem gondoltam, ebbe bele kellett tanulni.
1: És az, hogy ez egy trió és befér egy autóba, az tök jó, de azt gondolom, hogy ma már viszonylag nehéz elképzelni bármilyen zenekart, még a legkisebb taglétszámot is stáb nélkül. Tehát mekkora a stábotok? Mert valószínűleg nem csak hárman
2: nincsen
1: vagytok.
2: Nincs stáb. Jazz zene, azon, hogy...
1: Hát jó, de valakinek csak össze kell rakni a dobot, vagy nem tudom, felcipelni az zongorát, nem tudom, hányadik emeletre.
2: Az van, hogy van a Krisz. A Krisz egy legenda, a Kondell a Krisztián. Most már nem piros busza van, úgyhogy egy kicsit a brand megbillent, de vele járunk nagyon régóta, ő egy legendás sofőr, most már ezt így, de minden esünk, tehát ő szokott segíteni ezekben a dolgokban.
1: Tehát ő vezet és segít pakolni, ha úgy van.
2: Igen, meg mindent segít, meg mindenhova tudja, hogy honnan kell beállni, meg hogyha szétesik a lábcín állvány, akkor rohan föl, vagy bármi járulja a CD-t, vagy tudod...
1: Tehát mindenes.
2: Mindenes, ő a negyedik tagunk, meg van segítség. Például én vagyok most a koncertszervező tavaly május óta megint. Úgy tűnik, hogy én csinálom a legjobban. Basszus, ez nem jó hír, mert ezt tudod, minden, az előbb beszéltem az önképzésről, minden vállalkozónál az az első, hogy delegálj. Tehát hogy mi van, hogyha te beteg leszel, összeomlik a cég. Én annyira szerettem volna ezt mindig átadni, de valahogy úgy veszem észre, hogy szerencsére ez nekem van érzékem, és így nagyon sok koncertünk van. De van még segítségünk, van, aki a gazdasági ügyekbe segít, stb. De ahogy a pénzről beszéltünk az előbb,
1: igen.
2: Tehát látni kell, hogy ezekhez a dolgokhoz azért pénz kell. Nyilván jó lenne, hogyha mi külön autóval mennék, és egy másikkal jönne a cusz, de ez már nem jazz.
1: És mondjuk egy külön hangtechnikus, aki kever nektek?
2: Az már nem fér bele, csak a nagy koncerteken.
1: Ja, mondjuk egy ekkora taglicszámú zenekarnál, én azt gondolom, hogy a rendelkező helyi technikusok általában le tudják keverni.
2: Meg szokták oldani, tök jó.
1: Na. Maradjunk a zenekarnál, meg a szólistákra rámegyünk egy kicsit. Jó, folytatjuk rövidesen Sárik Péterrel itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

addig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó. Mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató. Így szól a varázs.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Sári Péterrel beszélgetek, őszinte leszek, én nem 20 éve találkoztam először a nevet, de néhány éve, nem tudok, nincs egy konkrét emlékem, élményem, de azt tudom, hogy arra lettem figyelmes, hogy tényleg olyan szólistákkal dolgozol, akik nem feltétlenül a jazz világában alkottak nagyokat, de tudjuk, hogy abban is jól működnek, például Falusi Marian.
2: Igen, a Mariska.
1: És aztán rád kerestem, néztem, olvastam, és azt látom, hogy tényleg nagyon sokféle, vagy sok stílusú szólistával dolgozol. Hogy választod? Te választod-e ki? Ők választanak-e téged? A zenekar közösen dönte arról, hogy kikkel dolgoztak, vagy aki éppen ráér. Hogy kerülnek mellétek a szólisták?
2: Végig kell gondolnom. Fábián Julival anno Berki Tamás hozott össze, Berki Tamás volt az ő tanára, és a Májga valószínűleg kimondhatjuk a legnagyobb magyar jazzének, és még mindig énekel, nagyon, 80 éves, és
1: vele is szoktatok fel.
2: Vele is szoktunk játszani, vele ő hozott össze. A Mariannal először 2007-8 környékén találkoztunk, amikor az RTL egyik zenés műsorában az árokba ültem még, és ő meg fellépett, és 2009-ben felhívott, hogy csinálnánk egy... Ez a legkizdább telefon volt. Szia, Falusi Marian vagyok. Hát lenne kedved egy kis műsort megcsinálni. Az első koncert az a Zsidó Fesztiválon lenne, aztán következő 4 New Yorkban. Elég biztosra ment. Igen, azt mondtam, hogy igen.
1: De Zser azt mondta, hogy hülye, vagy nem érek.
2: Oda biztos, hogy nem. Akkor Ilényi Katica, ő járt a koncertjeinkre, és utólag mesélt, hogy nem mert odajönni. De teljes képtelenség, és aztán el is mondta ez koncerten mindenkinek tanácsa, hogy merjetek oda menni, mert éveket vesztetek, mert oda jött egyszer, van kedve, de persze, hogy van kedvem. Szőke Niki, őt a szakmából ismertem, jazzénekesnő, Koszika volt nagyon érdekes, Koszoros Krisztina, vele nemrég utal játszunk együtt, egy marosvásárhelyi fantasztikus énekesnő. 11 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen egy nemzetközi ifjúsági jazzverseny zsűri elnökeként ülök így ilyen asztalnál, mint itt, és akkor a színpadra egyszer csak belibe Koszika, elkezd danulászni, és úgy megnyeri, hogy még mindig füstöl a színpad. Én őt ott hallottam először énekelni, most meg zenésztársak vagyunk, úgyhogy ez megint olyan, hogy az élet dobálja ezeket.
1: De hogy ezeket észreveszed már, ezeket a jeleket, hogy...
2: Igen, azt gondolom, hogy én azóta vagyok nyugodtabb ember, vagy boldogabb, amióta hallgatok ezekre a jelekre, én észrevettem előtte, és azt vettem észre, amikor mondjuk a negatív példát hozok, valakivel beszélgetek, és nagyon furcsán érzem magam, és akkor én mindig úgy gondoltam, hogy miattam van ez a biztos én valamit rosszul, és amikor ez az nagyon átvert, aztán az is, még az is, és az is, akkor a 142. pufár esésnél arra jöttem rá, hogy te figyelj, már nem lehet, hogy én ezt jól érzem, és nem velem van a baj. És amióta ez van, de ez tényleg nagyon sokszor meg kellett járni. Azóta, hogyha most kapok egy telefont, hogy holnap után New Yorkba kell menni, nem tudom, 100 000 dollárért, és én érzem ezt az érzést, akkor azt mondom, hogy nem. Nagyon érdekes. Csak hogy az ember, meg legalábbis nekem rá kellett jönnöm, hogy ez a belső hang az igaz.
1: Ha te vagy a szervező, és ennyi szólistával dolgozol, akkor érteni fogod ezt a kérdést. Az hol dől el, ha mondjuk felhívnak téged, hogy szeretnénk augusztus 30-án egy koncertet. Hogy te akkor kivel mész, milyen műsort viszel, azt te döntöd el? Vagy azt a megrendelő mondja, hogy oké, de én azt szeretném, ha Falusi Marival jönnél, és a Jazz Kívánság műsort hoznád.
2: Hát az tiszta ügy, akkor kinyitom a Google naptárt gyorsan, és azt fogom mondani, hogy a Marian nem ér rá. Mert a Marian nagyon ritkán, és konkrét a fejből tudom a naptárni, ezt szerintem akkor nem ér rá.
1: Jó, de most csak egy példa volt, mondhatom volna bármit.
2: De hogyha, tehát általában a konkrét dolgokkal hívnak föl, ha azt érzem, hogy az oda nem, akkor én lebeszélem, vagy nem vállalom. Tehát falunapra nem viszünk Bartókot, mert a végén mindenkit megvernek.
1: Pedig lehet, hogy pont oda kellene.
2: Ne. Kezdjük finomabban. Úgyhogy ez így szokott történni, hogy megpróbáljuk be, hogyha nincs konkrét elképzelés, akkor mindenféleképpen azt a műsort, ami szerintem leginkább odavaló, és aztán megnézem a naptárt, és az a praktikum nálunk az a trióban, hogy a két fiúnál én elsőbséget élvezek, tehát hogy...
1: Mert itt nyilván zenélnek máshol is,
2: máshol is, de azban, hogy csak akkor tartható a zenekar, hogyha bejön egy buli holnapra, és nekik holnap van, nem szokott jelenni, akkor ide jönnek, ilyenek, próbálom tiszteletbe tartani, hogyha nagyon fontos dolog van, akkor nyilván nem. A szólistáinknál meg az van, hogyha bekerül a naptárba hamarabb a miénk, akkor azt tartják. De hát őrület, már egy évre előre megy a szervezés bőven. Tehát,
1: de azt például arra figyelsz, hogy két egymást követő napon ne legyen ugyanaz a műsor, ugyanazzal a szólistával?
2: Hát ugyanazon a környéken.
1: Hát nem is, hanem hogy nektek zeneileg fontos-e az, hogy egy teljesen más műsort adjatok másnap, bárhol is játszotok.
2: Nem, sőt olyannyira, hogy Koszikánk annyira hős, hogy ő Marosvásárhelyről érkezik autóval minden egyes koncertre. Hoppá. Nem sem, nagyon kemény. És akkor én azon vagyok, hogy legalább kettő legyen már egymás mellett. Igen, hogy ne, azért az nagyon, nagyon kemény. Igen. De akkor is úgy jön ki általában, hogy például most volt valamelyik héten, négyféle koncertünk volt egy héten, és ez olyan jó, mert ott véletlenül se lehet megunni ezt az egészet. Egy információt lehet egy születésnapi koncertről bemondani? Hát, hogy mondtam, hogy 20 éves lesz jövőre a trió, és ezt meg fogjuk ünnepelni, és azt is mondtam, hogy nagyon előre gondolkodunk, tehát mert rég megvan, hogy február 6-án fogunk játszani a Várkert bazárban, és akkor elmondhatom egy nagy koncert, ezt, hogy megpróbáljuk összefoglalni, hogy miket is csináltunk. Az első felébe a budapesti vonósokkal fogunk Bartokot játszani. Szünet, és akkor jönnek a nehéz bombázók. Öt vendégünk lesz, már mindegyik neve elhangzott. Falusi Marian, Ilényi Katica, Szőkeniki, Berki Tamás és Koszika. És akkor így lesz egy közös.
1: Tehát tulajdonképpen mindent megmutattok, ami az elmúlt 20 évben történt veletek.
2: Majd, hát sok mindent megmutatunk belőle, és aztán elmegyünk ebben egy nagy kört az országba, úgyhogy remélem, hogy
1: ugyanezzel az egész gárdával.
2: Nem, hanem mint ezt nem mertem így meg nem is lehetséges, hanem minden város azt választ, amit akar.
1: Ja, értem.
2: Tehát valahol lesz Bartók, valahol csak két szólist, valahol négy, egy ilyen nagy kívánságműsort csinálunk.
1: 20 éves turné.
2: Igen.
1: Jó. Van még egy körünk, egy kicsit a koncertekről még beszélgetnék vele, Sárik Péter, vendég folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Sári Péterrel beszélgetünk, és jó is, hogy szóba hoztad ezt a 20 éves turnét, meg a koncertet, hogy a másodikon, hatodikán a Várkert Bazárban, mert hogy ez, pont erre lettem volna kíváncsi itt a végén, hogy annyiféle koncertet adtok, hogy van-e valami súlyozás, hogy melyik fontosabb számotokra? És nyilván most annélkül, hogy bármelyik szórista is megsértődne. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet mindegyiket ugyanúgy várni. Vagy mindegyik egyforma.
2: Mindegyikben ugyanaz a meló van, és nem tudok elsőbséget, egyszerűen nem tudok, mert óriási szerelem mindegyikhez, mindegyikben nagy munka van, és pont azért az a jó, hogy van mindegyik. Tehát ez a nagy változatosság. Aha. Például a Bartókot, amikor vonósokkal játszok, azt azért szeretjük nagyon, mert ritka, nagyon kevés alkalom van rá, és akkor nagyon örülünk ennek. A Mariannal nem is tudom, mikor volt az utolsó lemezünk, jó pár évvel ezelőtt, akkor nagyon sokat játszottunk, most kevesebbet játszunk, épp azért örülünk neki mindig. A Koszikával most nagyon nyomjuk, mert tavaly novemberben jelent meg a lemez. Tehát ilyen dinamikája van ennek az egésznek, és mivel olyan régóta vagyunk, így valószínűleg most elő fogjuk venni a 10 éves Beethoven műsort, mert abban már megint lehet futni egy kört. Van most egy új dolog, egy táncos műsor, a Feledi Tánc Project, plusz Kulka János, ami nagyon nagy élvezet, és Csehovot játszunk úgy, hogy ők modern táncolnak, a Kulka néha bejön jelenetre, és mi pedig élőben játszuk végig a műsort. Ezt meg azért szeretjük, hogy egy teljesen másfajta kirándulás, úgyhogy szerencsére nem tudok válaszolni.
3: Ez jó.
2: Ha tudnék, akkor nem lenne már az a műsor, mert említettem, hogy tavaly május óta új basszusgitárosunk van, és előtte nem tudtam, hogy mi a baj a zenekarban, csak azt éreztem, hogy ha ez így megy tovább, nem tudom ki miatt, akkor még nem tudtam, hogy miért van ez, akkor elveszíti a trió azt, amiért szeretik. Az öröm kezdett kimenni a belőlünk, és az a közös játék öröm, amiről beszéltem. Igen. És azt éreztem, hogy nagyon-nagyon nagy baj van, mert nem tudom, mi történik, de mint hogyha kihűlnénk. És akkor, mikor kiderült, hogy igény van arra, hogy váltás legyen, megújultunk, és abban a pillanatban talán még nagyobb erővel jött vissza ez a tűz, meg ez a szenvedély, meg ez a szerelem. Éppen ezért nem lehetséges az, hogy olyan műsort játszunk, amit nem szeretünk, mert akkor...
1: Hát azt nem gondoltam, hogy nem szeretitek,
2: hogy nem,
1: csak van olyan, amit jobban vártok. És ebben felmerül az a kérdés, hogy akik ennyire régóta és ennyire jól tudnak együttműködni, és ennyire fontos eleme az improvizáció a koncerteknek, ott például van-e próba, kell-e próba? Vagy meglepitek egymást minden alkalommal, inkább a koncerteken?
2: Hát amikor nagyon régi játszottunk egy műsort, akkor egy próba kell hozzá, mert szerencsére annyira jó fej zenekaromban, hogy nálunk például 5 órakor van próba, az azt jelenti, hogy 6:45, akkor mindenki ott van. Ez egyszerűen nem kell mondani, ez alap. És mindenki.
1: Mármint, hogy 16:45 van.
2: 16:45, bocsánat, igen.
1: Mert ez zenészes volt, igen.
2: Nem.
1: Próba 6:45-re mindenki ott van.
2: De jó, hogy kiavítottál. Látod, a Freudi-ből eljött, ami máshol van. Nálunk ilyen nincs. Tökéletesen felkészülve érkezik mindenki. Tehát nem húzzuk egymás idejét. Hogyha megnéznéd a naptárunkat, fél órára vagyunk beosztva, tehát nem. Ez nem igaz, hogy tudod, ez a nagyon laza, vagy nem keresem azt a szót, amit szokták használni, amit nem szeretek, de mindegy, nem vagyunk azok a zenészek, és megint elfelejtettem, hogy mire válaszolok, mert össze-vissza.
1: De ez, hogy próbáltok, de nyilván ott, ha mindenki gyakorol egyéni, nem?
2: Igen, azért próbálunk egyet, hogy felfrissítsük a műsort. Ha új lemezt csinálunk, akkor borzasztó sokat próbálunk. Tehát akkor megtanuljuk, és akkor gyűrjük, mert ezek nagyon nehéz műsorok. Ez kívülről tűnik úgy, hogy lalala játszunk egy Ergót, meg salala játszunk egy Abbát, de az ott elég kemény. Hát a Bartókról nem is beszélünk. Tehát ide oda kell tenni mindig magunkat, de mivel nagyon jó fejek mind a zenészek, mind a szólistek, így nincs ebből idegbaj. Úgy jövünk oda, hogy tudjuk egyet, próbálunk és megyünk játszani.
1: A Jazz Kívánság műsor, tudom, hogy annak több sorozata
2: kiadása
1: van.
2: Több
1: kiadása van. és én is csináltam évekig kívánságműsort, néha itt is helyettesítek, és tudom, hogy működik, vagy hogy működik másképp, mint ahogy ezt az emberek gondolják, de nálatok bármit be lehet mondani? Tehát tényleg bekiabálja a közönség, hogy szeretnék egy White Snake-et, ha nem tudom, mondok bármit, és akkor ti azt eljátszátok a saját stílusotokban?
2: Nem, ez úgy van, hogy mikor egy új lemezt szeretnénk csinálni, akkor elkezdjük hirdetni a koncerteken, hogy új lemez jön, ha magyar, akkor magyar, a külföldi, igen, külföldi, várjuk szépen a kedvenc dalok listáit. Uh-huh. Régenben még vannak cetlieim, még annó, mikor cetliket dobáltak fel a színpadra, most már azért inkább e-mail vagy messenger, igen, és akkor gyűlik egy nagy lista, de annyira hosszú listánk van, amit nem teljesítettünk, hogy ezt nem lehet, és akkor jön az első szűrő, én vagyok, hogy mi az, amit el tudok képzelni, igen, utána meg a aktuális szólista, oda jön a Maria, meghallgatja, azt mondja, hogy ez biztos, hogy nem, aha, ezt imádom, és akkor így alakul ki, hogy mi az a 15 dal, ami fölkerül a lemezre, és akkor most már a magyar lemezből 3 van, a külföldiből is 3 van, tehát borzasztó sok dalt tudunk, és a koncerteken ebből válogatunk, de nem lehet bekiabálni. Nagyon néha poénból megvan, valaki olyat kiált be, akkor
1: és elkezdjük. És pont rajta van a listán, igen.
2: Nem, ha nincs rajta, sics, mert nyilván bemondja, hogy homokorra viccelünk, akkor én biztos, akkor elkezdem, hogy ülök a szobába, és igen, akkor, de ez megint, ezek nagyon komolyan meghangszerelt dalok, tehát hogyha ezt játszanánk, akkor az a legjobb értelemben is, de vendéglátó lenne, igen, és azt meg nem akarjuk.
1: Látom, hogy mert közben nekem pont nyitva van a holnapod, amiről beszéltél.
2: Hova megyünk?
1: De látom, hogy tényleg rengeteg sok koncert van, ezt ajánlom a hallgatóknak, és hogy írják be Sárik Péter, petersarik.com, de a lényeges dátum az ezek szerint 2027 második hó 6-a a Várkert Bazárban, 20 éves a Sárik Péter trió. Sárik Péter, köszönöm szépen, hogy jöttél és hogy meséltél.
2: Én köszönöm, nagyon élveztem, remélem a hallgatók is.
1: Biztos vagyok benne. Én minden esetre nagyon szerettem, úgyhogy köszönöm. Műsorajánló.
3: Tomi!
4: Piros?
3: Van kedved megint?
4: Tudod, hogy ki nem hagynám.
5: Ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Hamarosan ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el országszerte több praktiker áruházban.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is
5: summer. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a retro rádióban. Gyűjtsövelünk az emlékezetes pillanatokat.
7: És legyen öné a napi értékes Black & Decker nyeremény a praktiker felajánlásával. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
5: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
8: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban.
9: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, döntött a parlament a vagyon visszaszerzési hivatalról. Csillaghullás zárja a júliust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, délután már csak 28 centi volt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
10: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére viradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
9: Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra, fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, a napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még két órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy Republic klasszikust például, szóval majd pár perc múlva, ha szeretni valakit valamiért. De itt lesz a Bagosi Brothers Company, a Podüdő, a Gringo Star, most pedig Wolf Katti éneke.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Hungária zenélt, ez volt a Rock and Roll Party, és nem sokára jön a Bombom. Milyen érdekes év ez a 2026. Ugye évelején Fenyő Miklóstól búcsúztunk, pár napja Szolnoki Pétertől, pont tegnap volt a búcsúztatója. A Szabad a Gazdag szól majd a Bombontól, most pedig Beri és Váci Eszter duettjét hallgatjuk, szól az Egyedül itt a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a bikini. A közeli helyeken után jön mindjárt az idén 45 éves KFT, az Elizabeth előtt pedig Karamell énekel, már is szól a Lélekdonor a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Oroszlán Szonya és Bebe az Egy szoknya, egy nadrág című film főcímdalával. Ez volt a Micsoda nő ez a férfi. A folytatásban pedig Zoránt hallgatjuk. 34. dal itt a Retro Rádióban. No.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne az Ocsó Macsó. Ez volt a jó nekem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahányi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Máté Péter egyik klasszikusa, ez majdnem szerelem volt, előtte pedig a Halott pénz. Darabokra törted a szívem.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ágnes Vanillát hallgattuk, a Valaki más, ugyanaz a szív után. Jön mindjárt Cserháti Zsuzsa, az Érted mondok imád előtt pedig Soltész Rezső énekel. Szóljon hangosan az ének a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

Egerei Retro Rádió, benne a Korál és a Kölykök a hátsó udvarból után. Jön mindjárt a kávéházzal Charlie, ezt elmondom, mert nagy büszkeség, ezt a dalt énekelhettem 4 alkalommal is egy karácsonyi turnén Charlie-val, és ha már itt tartunk, akkor azt is elárulom, hogy szeptember 11-én egy fővárosi Cseperi klubban lesz egy közös koncertünk, az Abaházi RT lesz majd Charlie előzenekara. Szóval jön mindjárt a kávéház, előtte pedig Szekeres Adrián énekel, olyan, mint te a Retro Rádióban.

0: ez a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bye Alex, és a kedvesem után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-tól Bocsiék legjobb pillanatait hallgathatjuk, mi pedig természetesen holnap este is találkozunk. Véget ért a hosszú helyettesítési sorozatom, úgyhogy holnap már idézőjelben csak az Avanzi Presszóban találkozhatunk. Újvári Máté sportriporter lesz a vendégem, nagyot ment ezen a nyáron. Nemrég jött haza ugye az amerikai foci VB-ről, mármint az Amerikában rendezett futballvilágbajnokságról, a hétvégén már ott volt a Hungaroringen, mint száguldó riporter. Holnap pedig itt az Avanzi Presszóban beszélgetünk egy jót Újvári Máté sportriporterrel, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Avanzi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Révés Sándor dalával búcsúzom. Vigyázz a madárra a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.